0: is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olácigányzenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
1: Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Jóci billentyűs, volt tanítványom, a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a munkájáról, tanulmányairól, szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Hazajöttél a hajóról, ahol nyilván nagy tapasztalatot szereztél szórakoztató zeneterén, de aztán te belekezdtél valahogy a popzenébe is, jelenleg éppen Báder Mariskával lépsz föl rendszeresen.
6: Igazából hazajöttem a hajóról, és akkor jött ez a dolog, amivel mindenkinek szembe kell nézni, hogyha úgy él, ahogy én. Szóval én klasszikus zenészként jöttem egyáltalán Pestre, és aztán fogtam magam, és elmentem hajóra. Úgyhogy igazából nagyon nevem, meg úgy nem is, nevem nem volt, meg nem ismert úgy senki itthon, hogy az legyen, hogy nem tudok bemenni muzsikálni, vagy ezzel muzsikálok, vagy ez a hely itt van, akkor én inkább a Jocit hívom, mert hogy nem volt még Jocit. Uh-huh. És hazajöttem a hajóról, és akkor is ugyanezzel szembesültem, hogy jó, akkor én kiszállok hajózásból, viszont nem ismer egyáltalán senki. Aztán fogalmam sincs, hogy elkezdtem valahogy hotelezni. Igen, az apósom és a sógorom, ők hotelekben játszottak akkor, és apósom azt mondta, hogy hát ő már annyira nem akar menni, nem bír annyit ülni az zongoránál, stb., hogy akkor bemegyek helyette néha, és akkor bementem először csak néha, aztán meg már mindig.
5: Itt a Csikós Józsiról van szó, és
6: igen,
5: az
6: édesapjáról. Igen. És egy ideig ez ment, ez a hotelezés, és ez is ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, munkaszerűen. Szóval ilyen 8 órákat játszottam a hotelekben.
5: 8 órát zongorázni?
6: Igen.
5: Hát ez nem semmi.
6: Igen. És akkor ezt így kezdtem megunni, ezt a dolgot. főleg úgy, hogy 8 órát egyedül játszottam, szóval az így már, az tényleg nagyon unalmas. És elhatároztam, hogy jó, nekem be kell törnöm ebbe a pop szakmába valahogy. És akkor elkezdtem az Instagramra videókat csinálni, ahol egyszer csak így felkapták a nevem, elkezdtek egyre többen ismerni, és igen, és akkor a Gitánó Nagy Laci szólt, hogy menjek a Szerencse Szombatba játszani, ahol egyébként még mai napig ott vagyok. És itt pedig az volt a Szerencse Szombatban, hogy minden héten, minden szombaton egy új előadó jön, akit le kell kísérni, úgyhogy így nagyon elterjedt, hogy én vagyok. Hát hallották, hogy játszom, meg hogy kísérek énekeseket, és akkor így jöttek a megkeresések. És így lettem ilyen session zenész.
5: Uh-huh. Az Instagram megjelenések ezek segítettek valamiben a pályád elején? Hiszen mondjuk azt, hogy még akkor tulajdonképpen a session zenész létednek az elején tartottál.
6: Igen, igen, egyébként nagyon uh-huh. sokat segítettek, mert valahogy így hogyha ilyen videókat csinálsz, akkor úgyis valakinek a szem elé kerülsz egyszer, aki fontos. Uh-huh. Vagy aki éppen zongoristát keres, vagy éppen beugróst keres, és az ismeretségi körében nincs elérhető, és akkor egyszer csak így ott leszel.
5: De miért nem Facebook vagy esetleg YouTube, ha már így név szerint említjük ezeket a közösségi platformokat, vagy esetleg TikTok?
6: Akkor még nem volt TikTok.
5: Na, ez
6: akkor, akkor az Insta volt az új.
5: Ja.
6: És akkor mindenki azt használta, és a zenészek körében ez volt az elterjedt. Úgyhogy ezért a Facebook algoritmus az már akkor is rossz volt. Szóval, hogy ilyen akkor is lehetetlen dolgokat dobott eléd a Facebook, nem azt, amit éppen kéne látni. Uh-huh. És az Instagramnál, Instagramnál meg az van, ugye, hogyha megnézel két videót zenészekről, akkor már csak zenészekből áll az egész. Uh-huh. És így tudtam azt, hogy ez egyszer így segíteni fog, és akkor így alakult. Uh-huh. És akkor így kerültem be egyébként a Radics Gigihez is, a Manuelhez is, nagyon, nagyon sok helyre így kerültem be, és akkor ez így segített.
5: Én emlékszem, fantasztikus videókat készítettél, paródiákat készítettél még néhány évvel ezelőtt, és én azon nagyon jókat derültem egyébként. Igen, ezek hogy jöttek? Ez is egy ilyen tudatos dolog volt, hogy akkor te paródia videókat készítesz, vicces videókat készítesz?
6: Itt nem volt igazából cél. Aha. Szóval ezért lehet, hogy ezért volt pont jó. Mert van egy nagyon jó barátom, a Centgráf Benjamin, ő egy dobos, akivel még Csepelről ismerjük egyébként egymást, ott ismertem meg, és ő a Radics Giginél is a dobos. És ő mindig mondta, hogy használja már ki jobban ezt az abszolút hallás dolgot, és hogy akkor csináljak már ilyen videókat, hogy kísérjem le, ahogy beszélnek. És akkor addig nyaggatott ezzel, amíg azt mondtam, hogy jó, akkor csinálok, de hogy próbáltam minél ilyen trash-ebb videókat keresni, ugye? És akkor így találtam meg ezt az egészet, hogy amúgy ez mennyire megy, hogy megcsináltam ezt az első két videót. Az egyik az egy ilyen Mónika Sós őrjöngés, ugye? A híres.
5: Igen.
6: És abból az volt, hogy este feltöltöttem, másnap reggel felébredtem, és nem tudom, tehát 300 ezeren nézték meg. És
5: 300 ezeren?
6: Így szétrobbant a telefonom körülbelül. És igen, akkor így az egy videó miatt bekövettek talán 4000-en, és ilyen mindenki ott már követelőzött, hogy a következőt akarom meg, és akkor így rendesen az volt, hogy jó, hát akkor le kell ülnöm, és csinálom kell egy újat. És akkor ez egy ideig ment, aztán meg már nem találtam olyan videót, ami érdemes lett volna, vagy pedig nem találtam már benne egy elég kihívást, hogy ráéreztem a második vagy a harmadik videó után, hogy a beszédet hogy kell lekísérni.
5: És tulajdonképpen hangokba önteni ezeket a zenei zajokat, mondjuk így, hiszen
6: igen.
5: Ezek, vagy hát magát a beszédet.
6: Igen, maga a beszédnek a hangmagasságát megtalálni, hogy egy idő után így valahogy átkattan az agy, és akkor már amikor nagyon benne voltam, akkor már azt vettem észre, hogy arra figyelek, hogyha beszélgetek valakivel, hogy milyen hangokat mondott meg. Szóval, hogy már így nagyon kicsit be voltam rá kattamva.
3: Igen, na jó, de hát a zenészlét az erről szól valahol, igen, hogy az ember így elvakultan figyeli a hangokat. Sőt, igen, hát ez nem ritka tulajdonképpen, hogy akár konzisok szoktak ezzel szórakozni, hogy a villamos csikorgását lejátszák.
6: Igen.
3: Lehegedülék, lezongorázzak.
6: Igen.
3: Tehát ez tulajdonképpen, tehát akinek jó a füle, arra annak ez, erre rááll a...
6: Igen, rá lehet, rááll az agya.
3: Az agya, igen. Igen. Igen.
6: Aztán, hogyha ez megvan, mármint megvan a dallam, amit mond valaki, akkor utána azt kell akkordokkal, vagy
3: harmonizálni.
6: Igen, hogy meg kell harmonizálni, igen, hogy azért meg kell nézni, hogy milyen hangok, milyen hangmennyiséget lehet mondjuk egy hangnemnek venni. Szóval kell azért oda ilyen egy kis elméleti tudás.
3: Sőt, nem is kicsi.
6: Hogy azért azt lehessen látni, hogy a beszédben hol vannak bizonyos hangnemek, aztán azt a bizonyos hangnemet hogy kötöm össze a másikkal, aztán jó volt ez, csak nagyon belemerültem, és akkor inkább mondtam, hogy ezt inkább hagyom.
3: Tehát akkor így jöttek a popzenei kihívások akkor ebben az időszakban.
6: Igen.
3: És utána jött a felkérés, gondolom Báder Mariskával is.
6: Igen, az egy nagyon váratlan telefon volt. Szóval csak felhívott a Mariska, hogy igazából csak be kéne ugranom a zongoristája helyett, aki akkor volt, és nem tudom, hogy ilyen lehetetlen volt nekem az, hogy most ebből a közegből, hogy nem tudom, egy pár hónapja még Budapest Parkban játszottam ilyen full telt ház előtt, és ilyen nagyon lehetetlen kétszintivel ilyen hatalmas örjöngés volt, és rappet játszottam, meg ilyen, hát nem tudom, a Manuel az rap, meg ilyen modern R&B-szerű, és hogy abból aztán így belecsöppentem ebbe, hogy jó, hát akkor menjünk vissza.
3: Visszakerültél, vissza akkor a szórakoztató zeneiparban.
6: Igen.
3: Annak a részé, abban a részében, ahol már ilyen bárzene, tánczene, a fő.
6: Minden zene, konkrétan.
3: Minden zene,
6: igen, nagyon.
3: Ott miket szoktak kérni, miket szoktatok játszani egyébként?
6: Hát ez nagyon-nagyon tág.
3: Aha.
6: Tényleg, nagyon. A Horváth Jenőtől a Neotonig minden, tényleg nem tudom sajnos egy kategóriába besorolni, mert popot, rockot, cigányzenét, mindent játszunk, amit éppen kér a vendég.
3: Na de hát pont ettől nehéz.
6: Igen.
3: Hát ettől őrületesen nehéz, és nagy kihívás is minden este valahol. És nyilván izgalmakkal sokkal telibb.
6: Igen, és nagyon más. És hát sokszor fordult elő, hogy ezt az adottságot, amit a TikTokból szedtem ki, meg ott kamatoztattam igazából, hogy a lehetetlen dolgokat kísérek le. Ebből jött az, hogy most már bárki odaáll elém bármilyen dallal, azt én le fogom kísérni. és ez nagyon sokszor elő is fordult, hogy olyan ilyen lehetetlen dalokat kellett lekísérnem. Csak úgy, hogy már a pohárban benne volt a pénz, szóval akkor nem mondhatom azt, hogy hát én ezt nem tudom.
3: Igen. Végül is én úgy veszem észre, hogy fontos volt számodra az, hogy lediplomázz, hiszen valójában ezért iratkoztál be akkor később a Pókágon Művészeti Akadémiára, ami tulajdonképpen egy nem is régi intézmény, néhány évvel ezelőtt.
6: Igen, ez igazából 2 éve indult, az első évfolyamban nyertem felvételt, és igen, egyébként fontos volt valahol. Ez nekem. Amit igazából így el volt temetve csúnyán a fejemben, hogy úgy voltam el, hogy jó, nem kell diploma, mert itt is muzsikálok, meg ott is, és hogy ez minden időszakomban végig kísért, hogy jó, hát most minek a diploma, hogyha most itt vagyok hajón. Aztán minek a diploma, úgyis vendéglátózok. Aztán minek a diploma, úgyis popzenész vagyok, sztár vagyok a színpadon, meg tudod. És
3: igen.
6: És aztán igazából az ébresztett rá, hogy most már 35 leszek decemberben, és azért beszett rá, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Hogy nem lehetek 60 évesen is valami fiatal rapper mögött, és erőszakosan ott szintizgetek. Igen? Igen, és akkor így gondoltam arra, hogy jó, hát akkor muszáj, kell egy diploma, és akkor tanítanom kell, és akkor majd, amikor eljön az ideje, csak hogy legyen meg mégis.
5: Tehát a lehetőség arra, hogy akkor, hogyha szükség van rá, akkor fel tud használni
6: akkor az legyen ott,
5: a papírt.
6: Igen.
5: És természetesen az ezzel járó tudást. Igen. Hiszen azért nyilván a papír mellett azért tudást is rengeteget kapsz az egyetemtől.
6: Persze,
5: rengeteget. Mesélj, milyen tantárgyaid, milyen lehetőségeid vannak ott?
6: Hát ez egy könnyűzenei tanszak, ugye, az egyébként a Miskolci Egyetemnek a kihelyezett tagozata. És...
5: Hát akkor valahogy ismét visszakerültél Miskolcra. Ez egy érdekes dolog.
6: Igen. És én ugyanezt mondtam egyébként, amikor felvettek, de nagyon-nagyon-nagyon érdekes az egész, az, hogy a könnyű zenéhez mennyi minden kapcsolódik, amire így nem gondolnánk, hogy mondjuk én le fogok ülni, és akkor nem tudom, digitális zeneszerzés, meg ilyen... különböző hangszermetodikát lehet tanulni, meg fel lehet venni egyébként nagyon sok, szóval ilyen gitáros hangszermetodikát is fel lehet venni, vagy éppen dobos, vagy basszusgitáros, vagy az énekes hangszermetodikát is lehet tanulni. És egyébként maga a tanári kar is igazából így a pop szakmának szerintem így a krémje, ami benne van. És tanszakon belül is nagyon különböző egyébként, hogy mennyi mindent lehet tanulni. Például a zongora tanszakon, vagy itt billentyűs tanszak van egyébként. Itt a Kardos Norbitól és a Szebélyi Danitól lehet tanulni, és mind a kettő nagyon különböző. A Szebélyi Dani inkább ilyen blues és rock körül mozog, de közben meg ő is egyébként a Liszt Ferencen, a jazz egyetemen végzett, úgyhogy közben nagyon-nagyon tud jazzt is zongorázni. Uh-huh. A Kardos Norbi is egyébként a jazz egyetemen végzett, viszont ő egy nagyon kimért pop billentyűs, amit mindig ő is nagyon hangoztat. De egyébként mind a kettő fantasztikus zongorista és fantasztikus tanár. És nagyon-nagyon sok mindent lehet ott tanulni egyébként. És a zene elmélet is nagyon-nagyon magas szintű, azt úgy gondolom. És itt is kell egyébként klasszikust tanulnom, szóval van klasszikus zongoratantárgyam is. És,
5: na de hát ezt kirázod a kis ujjadból.
6: Próbálom.
5: Aha.
6: Aztán van stúdiótechnika, ami egyébként nagyon elképesztő. Ott a Pannonia stúdióban kell kimenni, és ott a Mohai Gyuri, aki egy fantasztikus szakember, ő tartja ezt a stúdiótechnika órát, aki konkrétan mindenről tud beszélni tényleg, és hogy olyan dolgokat tud megtanítani, amire nem is gondolna az ember soha. Úgyhogy nagyon-nagyon jó. Ez egy nagyon jó élmény.
5: Mm-hmm. Említetted, hogy itt beszéltek rá téged arra, hogy készíts saját zenét.
6: Igen, igen. Az intézménynek a vezetője, a Szakadáti Matyi. Egyébként egy fantasztikus dobos egyébként, és nagyon jól énekel, és egy nagyon jó zeneszerző szerintem. Meg az én két tanárom, a Szebényi Dani és a Kardos Norbi is nagyon, nagyon, hogy mondjam, hogy így igazából idézőjelben falhoz lettem állítva.
5: Aha.
6: Hogy így mondták, hogy hát most egy ilyen zongorista vagyok, és hát billentyűs, ugye? És hogy mondták, hogy ezt nem kéne annyiba hagyni, hogy én bizonyos emberek mögött zongorázok, és akkor hogy én ezt így valahogy döntsem már el, hogy amúgy ez jó így nekem, hogy nem tudom, mondjuk egyszer a Gigi mögött vagyok, egyszer meg a Mariskával megyek, nem tudom, valahova muzsikálni, vagy pedig szeretnék én lenni a Horváth Joci, uh-huh. Vagy hogy csak szeretnék lenni egy valaki, aki bármit lekísér.
5: Mesélj nekünk egy picit a most készülő lemezedről. Már említettünk néhány dolgot, de azért egy kicsit fejtsd ki, kérlek, hogy milyen stílusban szeretnéd megkomponálni például a dalaidat?
6: Igazából ennek szerintem egy hónapja álltam neki ennek az egésznek, akkor állt össze a fejemben, uh-huh. Hogy akkor én milyen zenét is szeretnék csinálni. És inkább neo-soul és ilyen modernebb R&B lenne, amilyen stílusban készül, és gondoltam arra, hogy instrumentális legyen-e az egész lemez, vagy pedig előadókat hívjak rá, akikkel együtt dolgozom, hogy énekeljenek esetleg rajta, de ez még mindig a jövő zenéje, mert hogy ez még nagyon képlékeny egyébként, hogy egy hónapja kezdtem el, úgyhogy még két demón van kész, úgyhogy itt tart nagyjából a lemez.
7: De még dolgozni kell rajta.
6: Igen.
7: De akkor ezek szerint ez az a két műfaj, tehát a soul, illetve ennek a modern neo változata, igen, illetve hát akkor az R&B, illetve ennek a modern változata, ami közel áll hozzád.
6: Igen.
7: Tehát tulajdonképpen ezeknek a gyökere még a 70-es, 80-as években nyúlik vissza.
6: Igen, viszont ez nagyon, nagyon meg lett újítva. És hát a neo szólt azt inkább arról ismered meg, ahogyan amilyen harmónia világa van, ha még nem is egységes a stílus, amit hallgatsz, szóval nem egységes a hangszerelés, mint például az ilyen Motown, vagy olyan zenei stílusoknál, ami meghatározó volt mondjuk a rock'n'roll, vagy tudod, hogy meghallgatsz egy rock'n'roll számot, és akkor tudod, hogy miről fog az szólni, hogy milyen lesz a gitár, a basszusgitár, milyen lesz a dob, igen, milyen lesz konkrétan a keverés.
7: Milyen harmónia körök vannak benne.
6: Igen.
7: Aha, igen.
6: És a neo szólt meg, inkább arról ismered meg, hogy milyenek, mennyire változatos a harmónia köre. Mert hangszerelésben meg nagyon-nagyon változó. És pont ez az, ami tetszik benne.
7: És ezeket gondolom akkor számítógép segítségével rögzíted.
6: Egyelőre igen, a demókat.
7: Illetve készíted.
6: De szeretném, nagyon hajlok afelé, hogy ez élő hangszeres legyen.
7: És mi a terved egyébként a jövőre nézve? Tehát, hogyha esetleg előre tervezel 5-10 évvel későbbre, akkor hol szeretnéd látni magad? Akár ezzel a projekttel kapcsolatban, vagy úgy általában?
6: Erre nagyon nehezen tudok válaszolni. Először is szeretnék nagyon-nagyon jó apuka és nagyon-nagyon jó férj maradni.
7: Hát az a legnehezebb, azt hiszem.
6: Igen. És zeneileg pedig az a baj, hogy ezt úgy látom, hogy annyira képlékeny, hogyha azt nézem, hogy 10 évvel ezelőtt hol képzeltem el magam, ahhoz képest 8-at fordult zeneileg az életem, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni. De szeretnék sikeres előadó lenni a magam módján. Szóval
7: sikeres billentyűs,
6: igen,
7: zeneszerző.
6: Igen, még ha nem is zeneszerző, mert mondjuk csak a saját zenémet írnám szívesen. De igen, szeretnék sikeres előadó lenni, úgyhogy a Horváth Jóci az legyen egy név és egy brand.
7: Hát tulajdonképpen ez a célja általában egy zenésznek, bármilyen műfajt képviseljen, vagy éppen játszon, hogy egy brandet épít maga mögé.
6: Igen, csak ezen én mentem egy nagyon nagy kört ezzel, amíg eljutottam ide.
7: Mert
6: vissza,
7: hogy több műfaj volt az, amiben belekezdtél.
6: Igen, és igazából a klasszikus zenénél éreztem ezt utoljára, hogy én akarok lenni úgy valaki idézőjelben, hogy én akarok lenni a koncertnek a középpontja, nem pedig valaki, akivel én játszom a háttérben. Úgyhogy igen, most ezt érzem, aztán nem tudom, hogy 5 év múlva ez hol lesz.
7: De viszont ez óriási tapasztalat, hogy te több műfajban is tapasztalatot szereztél, akár a klasszikus, a jazz egy picit, a tánczene, a bárzene, a hajózás, és hát a popzene területén is.
6: Igen, és ezt mind eddig ugye nem írtam zenét egyáltalán, és most ahogy elkezdtem írni a zenét, amit úgy érzem, meg úgy azt hallom, hogy ez tényleg én vagyok, és ez tényleg a saját zeném, ebben ez mind érződik. Pont ezért, szerintem pont ezért van saját magam felől ez a visszajelzés, hogy így mindent érzek benne. Szóval érzem azt, hogy amúgy az egész nagyon romás, de hogy közben meg ilyen jazzes, és közben csak érzek benne valami klasszikus ilyen visszahatást. És azt tényleg azt érzem, hogy ez mind, amin végigmentem ezen az úton, ez mind érződik a zenében. De ahogy kész van, visszajövök, és
7: és beszámolsz nekünk
6: ezekről.
7: Igen, mert ez egy nagyon érdekes folyamat, ahogy az ember zenét készít, zenét ír. Mi az, ami inspirál például ilyenkor? vannak történések, események, vagy esetleg van valami rituáléd, ami úgy előkészíti ezeket a folyamatokat?
6: Nincs. És pont ez az, amitől szerintem ez autentikus. Hogy az van, hogy meghallok valamit a fejemben, és azt azonnal lekelüljek, és meg kell csináljam, mert hogyha nem, akkor az örökre elveszett. És hogy éppen az adott pillanatban jöhet egy ötlet, amiből aztán lesz valami. Például van egy demo, amit nemrég készítettem el, aminek az a fő dallama, amilyen hangon nyikorgott a busz, amikor utaztam rajta. És konkrétan azt, meghallottam azt, hogy nem tudom, öt hangból állt a nyikorgás, ahogy bezáródott, és le kellett ülnöm, és meg kellett hangszerelnem azt az öt hangot. És tényleg ezért mondom, hogy ez annyira spontán, és annyira éppen a pillanat hevében történik minden. Hogy
7: és ez hogy történt? Tehát, hogy akkor meghallottad a busz nyikorgást, azonnal hazamentél, addig dudolgattad magadba ezeket a nyikorgó hangokat, és akkor leültél a zongora mellé, vagy fölénekelt a telefonra, vagy hogy?
6: Pont nem volt jó az autóm, és BKV-val kellett kimennem Óbudára az egyetemre.
7: Isteni jel.
6: Igen. És hallottam a buszt, hogy ó, de furán nyikorog. És aztán megállt a következő megállónál, és megint az ajtó kinyílt, megint bezárult, és megint ugyanúgy nyikorgott, és már annyira, hogy már vártam, hogy nyikorogjon, hogy tényleg azokat a hangokat hallom, vagy nem. Ezt mondom, hogy így be lehet kattanni. És aztán pont nálam volt a gépem, és ahogy beértem az egyetemre, kinyitottam a gépet, és így a betűkön, így a billentyűzetben feljátszottam, meg így elkezdtem hangszerelni, hogy ne vesszen el.
7: Tehát azonnal megcsináltad.
6: Igen, hogy igen, muszáj volt.
7: Aminek friss volt az élmény. Aha. Beszéltél egyébként itt az egyetemekről, és mondtad, hogy 6-7 egyetemre is jártál. Soroljuk már föl ezeket.
6: Hát amire felvételt nyertem, az egyébként az a különös, hogy a Miskolc Egyetem az egyik egyébként, de nem most, hanem 16 éve. És
7: tehát ez még a Vianna előtt volt akkor.
6: Igen, igen. Szóval volt a bázeli főiskola, volt a Miskolci Egyetem, aztán volt Debrecen, volt a Vienna, volt a Leeds College of Music Angliában.
7: És Angliában is tanultál akkor?
6: Igen. Igen, ott is egy fél évet sikerült járnom.
7: Aztán ott akkor nyelvi akadályait gondolom nem voltak annyira,
6: nem,
7: mint mondjuk Svájcban.
6: Nem.
7: És ott milyen tapasztalatokat szereztél?
6: Nem jót. Nem volt egy jó tapasztalás nekem az egyetem. Sajnos. Nagyon sok tényezője volt annak, hogy én ezt nem egy jó élményként éltem meg, és az egyik az volt, hogy nagyon nem szerettünk ott lakni Angliában. Nagyon nem szerettük magát az egész országot, az időjárást, az egész angliai életet. Nekünk ez nagyon nem jött be. És inkább egy fél év után hazajöttünk karácsonyra, és azóta is tart ez a karácsony, mert azóta nem voltunk ott. Igen, ez nekünk nagyon nem volt egy jó élmény. Sajnos.
7: Mivel szoktál kikapcsolódni, amikor nem a zenével foglalkozol? Nyilván amikor a gyerek az első.
6: Egyáltalán nem zenével foglalkozom, akkor például tegnap kisminkelt a lányom este, és egy szépségszalonban ültem, és full sminkben ültem este, miután hazaértem a tévéből, és már a hajamat is kitépte, és volt rajtam egy hajpánt, és nagyon szép hercegnő lett belőlem tegnap este. Például ez az egyik.
7: Ez egy örömszalon volt.
6: Igen. Aha. Igen. Hát ugye a gyerek...
7: Az apaságnak az örömei, hát ez egyértelmű.
6: Igen, vagy éppen próbálunk a feleségemmel egy kis időt szakítani magunkra is. Mert hát most nagyon-nagyon... Szóval az, hogy az egyetem van, és hogy közben játszunk két hotelben, és közben a Piros Pezsgő, és közben a Gigi koncertek, és közben minden más. Ez most ilyen 7 napból 7-et igényel, és konkrétan van, amikor csak aludni megyek haza. És így próbálunk időt szakítani magunkra, úgyhogy elmegyünk bárhova, és csinálunk bármit, már az is kikapcsolódás, hogyha csak ülünk, és nem csinálunk semmit, tudod, de azért próbálunk valami programot találni magunknak, és akkor ez igazából ami kikapcsolódást jelent, meg a PlayStation.
7: Tehát akkor a boldog családi életnek ez a titka, hogy azért még ha rengeteg is a munka, azért szánni kell időt a családra.
6: Muszáj, igen.
7: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű, album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és azt mondanád, hogy igen, ezt tudom hallgatni, akár éveken keresztül. Tehát tulajdonképpen mik azok a zenék, amik valóban inspiráltak, és egészen a mélyedig, a lelked gyökeréig hatoltak? Ez mindig egy nehéz kérdés, főleg akkor az esetedben, hiszen te nagyon sok műfajban játszottál, és pont ez az, ami meghatároz téged.
6: Igen. A legelső, és ezt nagyon a Szerencse Szombatban a dobos srác, a Brandenburg Máté, ő egy elképesztő személyiség egyébként, egy nagyon jó zenész, és pont vele beszéltünk arról, hogyha egy kedvenc bármilyen szerzeményt kellene mondani, hogy mi az. Mindketten ugyanazt mondtuk, hogy a Rachmaninov című zongora verseny csak az, hogy az ilyen annyira kedvenc, hogy mindegy, hogy mi történik, az mindig jó.
7: Aha, igen, ezt teljesen megértem. Ezzel egyetértek, köszönöm szépen.
6: Úgyhogy biztos, hogy ez lenne az első, amit magammal vinnék a lakatlan szigetre.
7: Kivel egyébként? Van valami jó kis előadó, akit tudnál nekünk ajánlani?
6: Kiszín. Nekem a Kiszín az etalon egyébként. Aha. Nekem minden tőle tetszik a legjobban.
7: Mostanában a Kátya Bunyát is videótől hallgatom egyébként. Fantasztikus, ahogy játsza. Igen. Hihetetlen. Tehát, igen. Hogy nagyszerű. Persze sokan játsszák, de...
6: Igen.
7: Nyilván
6: és nagyon jól, ugye?
7: Igen.
6: A második az a Járóka Sándor Best of Tradition lemez. Az az egész lemez viszont. Mm-hmm.
7: Igen. Tehát akkor a cigányzene az nem hiányozhat természetesen.
6: Én még mindig azt érzem egyébként, hogy legbelül én még mindig vágyom arra, hogy cigányzenész legyek. Ha.
7: Tehát a gyökerek.
6: Igen.
7: Attól nem tudunk szabadulni.
6: Nem.
7: Igen.
6: És nem is kell.
7: Ezt megértem. Sőt, hát ezek teszik különlegessé a személyiségünket.
6: Igen. A harmadik az a Robert Glasper Experimentnek a Black Radio 1-es lemeze lenne. Ezt azért tudom ennyire konkrétan mondani, mert 5 évig hallgattam, és csak azt hallgattam.
7: Aha.
6: 5 teljes évig. Csak azt a 12 számot. És én azt imádom. A 4-es az bármelyik Kizgyere trió lemez. Jó, szóval az 5. Album pedig a John Williams Star Wars összes.
7: Gyerekkori kedvencem, és tulajdonképpen minden idők egyik legnagyszerűbb filmzenéje, én azt gondolom, úgyhogy ebben teljesen egyetértek.
6: A legnagyobb mestermű ez az egész.
7: Igen. Hát nagyon érdekes gondolatok merültek fel ma, és természetesen amint elkészül az új albumod, az első CD-d, akkor várunk vissza, hogy beszámolja a gondolataidról.
6: Köszönöm
7: szépen, hogy itt voltál.
6: Én is nagyon köszönöm.
8: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és a szakmai fejlődéséről. Most pedig így egy kis programajánló a műsor végére. Mennyei harangok húzatlan szóljanak című előadás Erdélyi Balladák színpadi adaptációja kerül bemutatásra november 28-án este 7 órakor a Népszínház utca 31 szám alatt a Napházban. Minden alkotó ember kötelességének érzi, hogy átörökítsen valamit kultúránk valamelyik szeletéből saját eszköztárának segítségével. Ilyen törekvés Mennyei harangok húzatlan szóljanak című színházi előadás is. Nem kisebb név fémjelzi az előadásban elhangzó balladákat, mint Kallós Zoltán, a Nemzet művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató. Ő mentette meg, rendezte azt a nemzeti értéket, amely nélkül nem létezne, de legalábbis szegényebb lenne irodalmunk, zeneink, drámáink. A tervezett előadás célja, hogy bemutassa minél több embernek a balladák örökérvényűségét, amelyek rámutatnak, hogy születéssel, halállal, szeretettel, gyűlölettel, átokkal, hittel és hitetlenséggel együtt kell élnünk, de csak a közös áldozathozatal a túlélés záloga. Erre utal a tervezett előadás záróverse, Ratko József Déva című költeménye, mely egyben az előadás üzenete. Idézem. Nekünk kell tűzbe hamuhodni, mézbe keveredni, falba falazódni.

0: Az előadásban 17 balladát terveznek eljátszani, köztük olyan gyűjtéseket is, amelyeket még ma is az Erdélyben élő emberek őriznek dalaikban, és azt szájról szájra adják tovább egymásnak. Ez adja az előadás lényegét is. A kettéosztott színpadon, amelynek az egyik felén a rózsák, cigánykendők, buja környezetében éli balladai életét, a fekete asszony, a másik felén pedig a büszke, zárkózott fehér asszony, egymásról mit sem sejtve. Majd amikor hirtelen átkerülnek a másik létezési közegébe, kultúrájába, tehetetlenné válnak, mivel azt nem ismerik. Számukra az ijesztően idegen. A középúton találkozva rádöbbennek, hogy a másság megismerése lelki gazdagsághoz, a szeretet érzésének öröméhez és saját kultúrájuk egyetemessé tételéhez vezet. Az előadás stílusában, a mondani való mikéntjében egyedi színházi alkotásról van szó. Előadás a közönség szemléletváltozásának erős támasza lehet a balladákkal szembeni nagyarányú közömbösségnek. A szereplők és az alkotók pedig nem más, mint a fekete asszony Jónás Judit, Domján Edit díjas színművész, a fehér asszony pedig Pásztor Edina Jászai Mari díjas színművész. Rendező, látványtervező Bodor Böbe, Major Robert, díszlet és jelmez Vári Zsolt, zenei vezető pedig Balogh Fruzsina. Még egyszer az időpont 2025. november 28-a 19 órakor a Napházban, 8. kerület Népszínház utca 31 szám alatt. Önök a mai szerkesztő műsorvezetőt hallották, dr. Suki Andrást. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszont hallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dix. Hold a hangunk!

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 5-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm, Laci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én köszönöm a meghívást.
5: Régi kollégák vagyunk, hiszen mi már a Rádió C-ben is együtt dolgoztunk, és itt a Rádió D-ben is egy ideig.
6: Így van. Úgyhogy,
5: de erre is majd természetesen rátérünk. Először is beszéljünk egy kis aktualitásról. Nemrég készítettél egy felvételt Charlie-val is. Kifejtenéd, hogy mi volt a célja?
6: Hát tulajdonképpen ez, hogy a Charlie-val ugye régen ismerjük egymást, hogy egy számot fölvegyünk együtt, ez nagyon régi álmom volt, ezt a számot tulajdonképpen én 40 évvel ezelőtt 18 évesen írtam, aztán amikor 20 évesen bekerültem a jazz tanszakra 87-ben, akkor már az akkori nagyon kedves zenekar, az És együttessel, amely 8-tagú zenekarunk volt, 3 fúvósos, stb. Fölvettük egy rádiófelvételnek, az ott az első ilyen rádiófelvételünk, ugye eltelt ez a sok-sok év, csak eszembe jutott ez a szám, és arra gondoltam, hogy ezt a Charlie-val milyen klassz lenne felvenni, és mi teljesen más dolog miatt beszéltünk egymással, és megkérdeztem tőle, hogy felénekelne nekem egy számot, természetesen azért elküldtem, amikor már megállapodtunk, azért abba állapodtunk meg, hogy elküldöm, hogy hallgassa meg, hogy neki ez tetszik, és a többi, de hogy Elvis szinten játszana-e velem egy számot, és hogyha igen, milyen feltételekkel, és ő annyira nagy barát, és annyira jó szívű ember, hogy pedig egy megasztáról van ugye itt szó, hogy azt mondta, hogy egy számot neked, Lacikám, én szívesen megcsinálok. Na, akkor elküldtem neki egy demo verziót, hogy halljam, akkor azt mondta, hogy ez tetszik, ezt megcsináljuk, és akkor én gondoltam, ha Lúthát legyen kövér, és akik szintén nagyon segítőkészek, és nagyon aranyos emberek, és barátságból velem ebben a számban együtt játszottak, akkor arra gondoltam, hogy legyen egy ritmus szekció és a legendás zenészekből, és akkor Fernández Károly basszusgitározik a felvételen, Solti János dobol, ugye ők mind a ketten játszottak a Loksiba és az Lokomotív GT-be, csak nem egyszerre, mert a Fernández Károly alapító tag volt, Solti János Laux után került az LGT-be, de ez tökben egy ilyen LGT-s ritmus szekció, és akkor Stein Ferenc kiváló zongorista játszik még a felvételen, Bér Zsolt trombitál, Kolman Gábor szaxofonozik, kiváló muzsikusok szintén vezető muzsikusai magyar zenei életnek, és akkor így összeállt egy csapat, és erre a mostani felvétele írtam egy új szöveget a számhoz, hogy egy picit erről szóljon, erről a szituációról, hogy most összeállunk, és valamit együtt csinálunk, és az a számnak a cím, hogy játszani kell.
5: Természetesen te már az utóbbi időszakban nem csak magyar neves zenészekkel játszottál együtt, hanem külföldi világsztárokkal is, erre is mindjárt rátérünk természetesen, úgyhogy érdemes lesz végighallgatni a beszélgetést, de egyelőre térjünk vissza a gyökerekhez. Részben zenész családból származol, anyukád családja révén. Mesélj nekünk egy picit, hiszen ott azért nagy neves zenészek is vannak.
6: Így van. Ugye a nagypapám, Mágó Károly, őt nagybátyámmal, anyukám nővérével is összeszokták, olyan értelemben téve, hogy ugyanúgy hívják, ugye Mágó Károly, de itt most az idősebb Mágó Károlyról van szó, azért nagypapámról. Hiszen ő az, 45-ben meghalt.
5: Ő az, aki a Markó Miklós cigány zenészek albumában is benne van.
6: Így van. Ő egy nagyon nagyszerű muzsikus volt, ami abból is látszik, és ez interneten általam most már elérhető, hogy Görögországban a Kolumbiánál jelentek meg 32-ben lemezei, azt én feltettem a YouTube-ra is, sőt, amikor egy nagyon híres holland karmester Magyarországra érkezett a 30-as évek elején, akkor a budaörsi repülőtér létezett még csak, nem volt a Feri-egyi, és ott volt egy nagyon nagy étterem, ahol ő úgy muzsikált, hogy a két fia 14-15 évesen, Mágó Béla cimbalmos és Mágó Károly, akit említettem, nagybátyám már ott hegedül a zenekarban, tehát így játszott ott abban az étteremben egy viszonylag nagy létszámú zenekarra, és megkérték őt, hogy ezt a híres karmestert ott a repülőnél odavitték a hangszereket cimbalmos, hogy úgy zenével fogadják, és ezáltal, és az egy filmhíradóba belekerült, tehát mozgókép is van a nagypapámról, úgyhogy a két fia is ott van 14-15 évesen, a nagybátyáim, és hanggal, mert akkor már hangos film volt ugye a 30-as években, és ez egy nagyon nagy véletlen, hogy ezt mi megtudtuk, mert a Cseh Tamásnak volt egy olyan sorozata, ami régi filmhíradókat mutatott be, és a unoka nővérem vacsorás közben nézte, ez egy nagyon érdekes sorozat volt, egyébként egy délutánonként volt ez a sorozat, és ezt nézte, és egyszer csak látja, hogy ott van a nagypapánk. És ott nem tudták, hogy ki ez a zenekar. És a Petrovics Emil, mint zeneszerzőt, kérték, hogy beszéljen erről a karmesterről, akinek most én sajnos a nevét nem tudom mondani, utána lehet nézni, nem jut eszembe a neve, Bonyi neve van, és nem jegyeztem meg. Tehát, hogy erről a karmesterről beszél, hogy miért volt olyan nagy dolog, hogy az Magyarországra látogatott. És úgy kezdte a Petrovics Emil, hogy mielőtt erre rátérnék, szeretnék a cigányzenekarról beszélni. Hogy milyen hihetetlen profizmussal játszanak ott ilyen furcsa körülmények között, hogy a repülő mellett, és a többi, és a többi. Úgyhogy én aztán bementem a filmarchívumba, és beírattam, hogy Mágó Károly zenekara játszik. Hogy ez soha többet ne legyen kérdés, hogy ki ez a cigányzenekar, aki ott játszik. Úgyhogy így van, tehát ja, és hát azt hozzá kell tennem, hogy a nagypapám, hogy szokták mondani, ugye zenész, hogy bejárt a világ, hát a nagypapám tényleg, mert épp most digitalizáltam a családi régi fényképeket, több százat egyébként, aminek a nagy része Alexandriába, hát Európában majdnem minden országban, Párizs, Bécs, hát Bécsben rengeteget, de most nem is sorolom föl, a Finnországban olyan népszerű volt a nagypapám, hogy volt egy finn képes újság, a legnépszerűbb képes újság, Kuva. volt a neve, ami finnül képet jelent. Ez, ő van az egyik kuvának a címlapján, és ha kinyitjuk az újságot, egy ilyen dupla oldalon kis képek a zenekarról, kis képek, mindegyikhez valami kis szöveg, hogy milyen fantasztikusan játszik, nem tudom, és ő ugye a gazdasági válságban, ez volt körülbelül a 34-ben, 33-34, annyi pénzt keresett, hogy mellesleg vett egy földigérő Perzsa bundát a feleségének. Tehát az csak egy ilyen plusz volt, hogy hát azért még egy Perzsa bundát is veszek. Tehát akkor családi házban gondolkodtak meg. Aztán mégse lett, ez egy más kérdés, de mert azért ugye a játék izgalma azért az is hozzátartozott az élethez. És a pénznek egy része mégis máshol, mindegy, ház nem lett belőle, de nagyon sok minden igen. Tehát egy fantasztikus ember volt. Hát Görögországban ott azért is készült a lemez, mert ő oda rendszeresen járt, és annyira hihetetlenül népszerű volt. Egyébként Finnországban is több rádiófelvételt is készített. Sajnos próbáltam felvenni a finn rádióval kapcsolatot, sajnos nem sikerült felvételeket tőlük szerezni. Még nem adtam teljesen fel egyébként. Hát nyilván nem archiváltak azért mindent. Mert tényleg nagypapám nagy. Az utolsó szerződése, ha nem jött volna a második világháború közben, Manilába szólt volna. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon, és hát hihetetlen nagy muzsikus, és ami nagyon érdekes a lemezeivel kapcsolatban, és akkor még, amikor ezt én először hallottam, nem is tudtam, hogy ez milyen kuriózum. Ugye én először mindig úgy hallottam, hogy úgy, ugye a testvérek is hallgatták, anyuék meg, stb. És én akkor nem fogtam még azt föl, csak amikor a Rádió C-be csináltam egy ilyen sorozatot, hogy régi muzsikusoknak a felvételeit játszottam le, hogy a lemezek általában úgy készültek logikusan, hogy vagy egy színész énekelt nótákat, vagy egy kifejezetten nóta énekes, vagy egy opera énekes énekelt magyarul, és a zenekar kíséri. Na most a nagypapám lemezeibe az a zseniális számomra, hogy ott nincs énekes. Ő játssza a nótákat. És ilyen nagyon ritka ilyen lemez. Tehát akkor én nem tudtam, hogy milyen kincs ez, hogy a nagypapámnak ilyen lemeze van. Töredék a lemezeknek ilyen, hogy egy cigányzenekar instrumentálisan adja elő a magyar nótákat. Mert mi üzleti okokból nyilvánvalóan, teljesen érthető módon, mindig valamilyen híres ember énekelt, és azt kísérte a zenekar. Magyarinak vannak például a lemezei, hogy ő játssza. Tehát nagyon ritka. És ez egy óriási dolog. Ugye nekem az a gyerekkori emlékem, volt egy ilyen sorot a Magyar Rádióban, hogy régi híres primások, és a nagypapa felvételét elég sokszor játszották, szóval szegény anyu mindig sírva hallgatta. Úgyhogy ez mindig olyan kicsit a megrázó élmény is volt, és hát fantasztikus őt hallgatni, tényleg egy egész, és egy nagyon szuggeszív ember volt. Tehát, hogy ő az előadása, anyukám egyszer hallott őt életében játszani, mert mentek le vidékre, ugye a háború elől mondták, hogy aki család, az ha lehet menjen, mert a bombázások fognak jönni, stb. És egy vonat megállóval hamarabb szálltak le. És ezt csak ott álltak egy egész család, és akkor nagypapám ebből nem csinál gond, bement az étterembe, azt mondja, lehetne itt játszani, ez nem kérek fizetés, az, hogy csak amit keresek. És akkor telefonált egy cimbalmos, hogy gyere le, azt mondja, ketten keresünk egy kis pénzt. A mesélt anyuk, akkor hallott anyukám egyszer játszani. És azt mondta, hogy olyan hangulatot csinált egy másodperc alatt a helységbe, hogy az valami hihetetlen. Tehát egy nagyon nagy, nagyon szép ember is volt, és egy nagyon nagy kisugárzással rendelkező. Tehát tényleg minden adott volt ahhoz, hogy ő egy jó előadó művész legyen, amellett is, hogy egy nagyon jó muzsikus volt. Úgyhogy hát gyakorlatilag ez, a család az így, ez az, ami. A déd nagypapa, egyébként ő is érdekes, ő tárogatos volt, mint hozzá nagyon jó. Olyan plakátok vannak, hogy ilyen nagyon komoly koncerteken is játszott, tehát ahol klasszikus zenészek voltak, tehát ilyen nagyon nagy programok, hogy Lata Bár testvérek például, tehát ilyen összetett műsor, és abban ki van írva, hogy őt is Mágó Károly, neki, hogy Mágó Károly tárogató művész, stb. Úgyhogy nagyon érdekes. Még az Operaházban is egyszer valamiért játszott, azt most pontosan ezt nem lehet tudni, hogy mi csak a legenda maradt meg, hogy de például az anyukám mamája családja, abban meg az nagyon érdekes, ott is hihetetlen, például Kompár Tivadar fantasztikus heged is volt, ő szalonzenekarokban játszott Angliába évtizedekig. Nagyszerű kottista volt, nagyon-nagyon komoly. És ő mesélte, hogy a patikárus Ferkó a felmenőink között van. Ez nagyon fontos, hogy nem patikárius, ezt sokszor elírják, ezt őt úgy hívták, hogy patikárus Ferkó, és ő azért kapta ezt a becenevet, mert egy ilyen földbirtokos, egy ilyen nagy híres ember, lelkibeteg volt, depressziós, hogy ma mondanánk, és hogy ő azt mondta, hogy az ő muzsikájával gyógyította őt meg. És ez egy érdekes, hogy a felmenőim között, hogy az nekem nagyon tetszik, hogy nem az maradt meg róla, hogy annyira virtuóz lett volna, hanem hogy annyira, hogy mondjam, érzékenyen játszott, annyira érzelemgazdagon játszott. És engem mindig az ilyen zene fogott igazán meg, Miles Davis, de most sorolhatnám, akiket szeretek, azok általában nem annyira a brillírozással ériket, nem azokat a lemezeket hallgatom igazán, hanem akik ilyen, mint a Chet Baker, Jimi Hendrix, szemmel szóba is került, John Scofield, aki nagyon nagy kedvenc a maiak közül, tehát akik ilyen nagyon-nagyon érzelemgazdagon játszanak, és ezek szerint ő olyan lehetett, ahogy én most ez alapján, a történet alapján elképzelem.
5: A családnak a többi tagja is, gondolom, akkor zenész többnyire.
6: Hát legalábbis az anyukának az a része. Van, ugye az unokatestvéreim klasszikus zenészek lettek, még annyit elmondanék az előzőhöz, hogy sajnos ez egy szomorú dolog, hogy miért kell tudnunk. Ugye a holokauszt idején 300 évre kellett visszavezetni a származást, ezt a anyukám legidősebb nővére tette meg a mi családunkban, a levéltárakba kellett menni, és addig mindenhova az volt írva, hogy muzikus cigánus. Tehát 300 évre visszamenőleg mindenki zenész volt anyukám családjába, a mamáját, papáját is beleértve, tehát mind a két ágat. Biztos, hogy korábban is voltak zenészek, csak azt már szerencsére nem kellett szegény keresztmamámnak végigkövetni a levéltárakba, hanem a 300 év volt, amíg vissza kellett menni, tehát abszolút minden férfi zenész volt, és aztán az unokatestvéreim, azok klasszikus zenészek lettek, és én így kezdtem aztán nem egész 5 évesen, 4 és fél évesen hegedülni, mert a legidősebb unokatestvérem szegényként már nem él, Nagy Tihamér, kiváló hegedűművészet, állami hangversenyzenekarba játszott, stb. Egy kiváló muzsikus volt. Ugye a zeneakadémia elvégzése előtt a főiskolára járt, és ott volt egy ilyen tantárgy, hogy kellett kezdőt és haladót tanítani hegedűnek, és hegedülni is. És hogy miután én már majdnem 5 éves voltam, azt mondták, hogy hát itt decemberi vagyok, tehát én mindig elcsúszom egy-egy évet. Ugye évvesztes vagyok. Tehát, hogy ez nálam többen 2 évvel hamarabb volt, mint hogy első osztályba mentem volna, és azt mondták, hogy hát a Lacika az már jó, az már elég nagy azért most, és akkor én kezdtem el így tanulni, hegedülni, és ugye az unokatestvérem tanára, a főskolán, Lányi Margit volt, ez egy ilyen nagyon-nagyon híres tanár volt, ugye a Kottát is ő írta a részben, több zenetanár együtt tanultam, tehát ugye meghallott ezáltal, és ő rögtön úgy kezelt, hogy hát akkor én biztos, nagyon megtetszettem neki, hogy te hegedűs leszel.
5: Uh-huh. És hát ilyen felmenőkkel meg aztán főleg.
6: Igen, és akkor aztán úgy ez aztán komolyra is fordult, mert amikor valóban első osztályos lettem 2 évvel később, akkor el is kezdtem hegedülni, tanulni, és a Margit néni, mert ő akkor kicsit gyengélkedett, úgy volt, hogy ő fog tanítani, rábízott Bécsi Gizellára, Gizusra, egy gyönyörű szép 28 éves nő volt, és kiváló muzsikus, ott tanította a főiskolán, tehát ő gyerekeket nem tanított, de megkérte a Margit néni, Lányi Margit, hogy engem kezdjen el tanítani, mert hogy ő most nem, mert ő a különleges tehetségeknél tanította a Lányi Margit, stb. Tehát gyerekekkel is foglalkozott a főiskolai tanítás mellett. Tehát megkérte a Bécsi Gizust, hogy engem vállaljon el. Mert hogy ő betegesker, és stb. Most nekem ez azért volt nagyon nagy szerencsé, mert elkezdtem hegedülni járni gyönyörű szép 28 éves hegedűtanára, aki a világ legranyosabb embere volt, hihetetlenül jól tanított, alig vártam minden hegedű órát, hogy vele találkozom. És ez egy nagyon-nagyon
5: fontos
6: boldog
5: motiváció. Ez
6: hát
5: igen,
6: ez figyelj, ez ennél fontosabb motiváció, a világon azt hiszem kevés van, és azért hegedülni is szerettem egyébként. Ez a zene, hát az hangszer, hát azért hozzánk közel áll, még ha nem is a végleges hangszerem lett, de hát akkor is egy ráadásul húros hangszerem, nagyon jó előképzés volt a gitárhoz. És hát ez az egy nagyon szép időszak volt, csak anyukám, amikor már 5. év végén voltunk, ő egy nagyon érdekes kérdést tett fel, anyu nagyon ismert engem, a zenémet is talán ő értette a legjobban a világon. Hát zenészek között nőtt föl.
5: Így van.
6: Hát vele volt egy olyan sztori, hogy egy nagyon visszahúzódó ember volt, és egyszer a nagybátyám Mágokár, ő Balatonon muzsikált, volt mikrofon, nem tudom micsoda, és egyszer csak oda ment a bátyjához, ugye ez egy nagybátyja, hogy ő szeretne 2 számot elénekelni. És mondta, nagybátyja, nem hülyeskedj, egy gyöngyet, azt mondja, tele van itt a helység embereket, nem lehet szórakozni. Hát el fogom tudni énekelni. És minden próba nélkül bekezdett a zenekar, és 2 nagyon nehéz szám, és nem tudom már címüket mondani, de ugye az 50-es évek slágerei, az olyanok, mint a jazz standardek, hogy hang nem váltás van benne, stb. Tehát nem beat zene. És úgy elénekelte, mint a szél. Ő másnap utogatták a strandon, hogy ő az a lány, aki énekeltek.
5: De ő nem tanult zenét egyébként, ugye?
6: Nem, ő csak ebben a családban nőtt föl.
5: Na,
6: a lényeg, visszatérek az ötödikes korom, ugye lement az ötödikes év, és egy nagyon érdekes kérdést tett föl, ami engem először nagyon meglepett, mert én is azt hittem, hogy hát ez most már tényleg az életem úgyhogy, stb. És azt mondta anyukám, hogy említettem, engem nagyon ismert, azt mondta, hogy figyelj, azt mondta, eddig ez játék volt. Azt mondta, mostantól nem az. Mert most jön az a három év, ugye a 6., 7., 8., ami a konzira való felkészülés. Akkor már a Lányi Margithoz jártam egyébként tanulni, addigra már visszament a dolog az eredeti kerékvágásba. Azt mondja, most el kell döntened, hogy mit akarsz, mert most kemény három év jön, ha akarod. De ezt tudnod kell, hogy ez mostantól nagyon más lesz, mint amilyen eddig volt. Szóval most van egy nyarad, gondold végig, össze beiratkozunk, vagy nem. Ugye amikor a hatodikba mentem. És bizony úgy döntöttem, rájöttem, hogy igaza van. És azt mondtam, hogy nem. Hogy én ezt nem szeretem eléggé, a hegedülést. Hogy annyira nem szeretem, hogy most... És rájöttem, hogy engem egy csomó más dolog érdekel, a matek, fizika például nagyon. Én akkor azt hittem, hogy fizikus leszek. Nem tudom, lehet, hogy az nem lennék elég okos, nem tudom, de mai napig nagyon érdekel ilyen könyveket, nagyon sokat olvasok, meg mit tudom. Tehát nagyon elkezdett érdekelni, és ez tökben ott fordult vissza, amikor olyan 13-14 évesen, és nem tudom megmondani, hogy pontosan ennyi voltam, 7. vagy 8., valahogy így, amikor egy fekete bluesgitáros meghallottam a tévében.
5: És akkor... Ő volt a Hendrix?
6: Nem tudom, hogy ki volt, mert ugye akkor Hendrix már nem élt, egy fesztiválról volt egy... bejátszás? Hát nem lehetett volna Hendrix, jól kérdezted, mert régi felvétel, de ez speciál még nem a Hendrix volt. Egy fekete bluesgitáros volt, és ugye a családban, miután említettem, hogy kiváló klasszikus zenészek vannak, például az unokanérőjem most pont itt van Magyarországon, Gici Ruzsa, egyébként Sidney Bale, hát ő például ugye bolognai rendszerben már ilyen nincs, de neki zongorából olyan zeneakadémiai diplomája van, hogy azon bér, hogy művész. Ez 100-ból 1. Ez azt jelentett, hogy a diploma koncertjére nem 5-öst kapott, hanem egy lehetőséget, hogy egy zongora versenyt eljátszon egy szimfonikus zenekarral. És aki ilyen kapott, mondom, 100-ból 1, annak nem az van beírva, hogy művész tanár, hanem hogy művész. Na neki ilyen van. Most csak mondtam a családból egy példát, szóval bitangok vannak a családban. És tehát ők nagyon sok mindent hallgattak, de jazz vagy blues nem. Tehát ez addig nem jutott el hozzám. Na abban a pillanatban viszont igen, voltam ilyen 14 körül, még általános iskola vége az biztos, tehát nem gimi, és akkor eldőlt viszont a sorsom.
5: Egy felvétel hatására.
6: Egy koncert volt ez, egy pár számot játszott ez az. Igen.
5: Elképesztő. Megérezted ennek a műfajnak az erejét.
6: Igen, hogy én gitározni akarok, és én blues-t akarok gitározni. Az volt az első. Na most akkor természetesen akkor az ember elkezd keresgélni, akkor nem ilyen könnyen, mint mondja a YouTube, hanem egész más viszonyok, maszek lemezboltól, Aranyárba voltak lemezek, rádióból, ha néha játszottak ezt vagy azt, Göcé Zsuzsa jó voltából, hál' Isten, elég jó felvétel, sőt, nagyon jókat játszott ő például, ő Hendrixet is játszott a Magyar Rádióban, akivel most kollégák vagyunk egyébként a klubrádióban, és nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon jó viszonyban, remélem, hogy a haja nem sértődik meg. De szóval, hogy és akkor eljutottam nagyon hamar Jimi Hendrixig, természetesen, akkor az sakmat, és akkor a mozik elkezdtek játszani, nagyon érdekes módon volt egy amerikai zenekar, The Band. Az Magyarországon nem nagyon volt, meg egyáltalán Európában nagyon ismert, de a Scorsese csinált a búcsú koncertjükről egy filmet, interjúk, azt minden idők legjobb koncertfilmének tartják egyébként, az a cím, hogy Az utolsó valcer. És azt valamiért elkezdték játszani a magyar mozik, és ezt a barátommal elmentünk meghallgatni, megnézni, hát utána 8-szor néztem meg ezt a filmet, és ott megismertem ezt az amerikai, igazi amerikai rockzenét, amiben nagyon sok blues van, nagyon sok, szóval az ők egy ilyen nagyon vegyes stílus volt, és hihetetlenül jól játszottak. És akkor így elindult, hogy ez a fajta érdeklődés, akkor már nyilván, akkor május 5-én 1981-ben megkaptam az első elektromos gitáromat, hát az megváltoztatta az életemet. Szóval a rafináltan kellett, mert a boltokban persze nem lehetett kapni elektromos gitárt, csak 1000 évben 1-szer, de volt egy hangszerbolt az Oktogonnál, amit mindig tataroztak, valakinek az nagyon jó üzlet volt, és úgy gondolkodtunk a barátom, a Török Tamással egyébként, aki a Bombonnak az egyik tagja, akiről most szó van, együtt jártunk általánosban meg gimibe, és együtt kezdtünk zenélni, hogy amikor kinyit a bolt, ez úgy szokott lenni a szociálisban, hogy akkor még van valami áru a kirakatba, ha azt eladják, attól kezdve a következő kínálat volt minden hangszerbolt kirakatában. A kínai szájharmonika, triangulum, valamilyen furúja, ilyen bakelit vagy nem bakelit furúja, nem is tudom, hogy mi, doromb, az mindig volt doromb, na ezek voltak utána a kirakatba. Mi oda mentünk a szüleinkkel, iskolába is azt az első két órát a szüleink tudtával ellogtuk, vagy nem. Tehát oda mentünk nyitásra, fölhúzták a rollót, jól gondolkodtunk, ott volt egy cseh bassgitár, meg egy gitár. A szüleinkkel bementünk, megvettük, 5 évig megint nem volt ott semmi. És így indult olyan, és aztán jött a gimi, és hát azt már végig zenekaroztuk. Én sima gimibe jártam. Most visszamegyünk a szocializmus éveire. Akkor úgy volt, hogy a Jazz Konzi, ami a Bartóknak volt a tagozata, az egy nagyon furcsa iskola volt. Mert csak érettségi után lehetett menni, de azt nem engedték meg, hogy főiskolai végzettséget adjon. Tehát ez már csak a rendszerváltás után lett először főiskola, a jazz tanszak, majd most már az akadémiának a jazz tanszaka. Akkor ezt úgy hívtuk, hogy Jazz Konzi, a szocializmus évei alatt, 91-ig, de, vagy 90-ig, most nem tudom mikor váltott, hogy főiskola lett, 90 vagy 91-ben, de a jazz konzi volt, de csak érettségi után lehetett menni, viszont akkor ez volt a legmagasabb végzettség, ami
5: sokáig.
6: Jazzben. Nagyon sokáig. Hát ez 65-ben indított a Gonda János, tavaly volt 60 éve, és gyakorlatilag egész a rendszerváltás, ez úgy hívják, hogy jazz konzi, viszont egy csoda volt, mert Babos Gyulától tanulhattam gitározni, aki a mesterem volt, és akit én nagyon szerettem volna gitározni, tanulni. És hát a többi tanár is, hát akiket én addig lemezeken hallottam, azok voltak ott a tanárok. A Friedrich Károly tanította a hangszerelést, jazz történetet, zseniális, ami ma akkor olyan hihetetlen, eredeti nyelven, nem volt még internet, eredeti nyelven olvasta a Miles Davis könyv, németül, angolul olvasott eredeti nyelven, azért is vette oda Gonda János, ahogy elvégezte a klasszikus Pozanon, a klasszikus Harsanyi főiskolát, oda vette rögtön, mert olyan tudása volt a jazz történetben, azt mondta, hogy neked kell nálunk a jazz történetet tanítani. De ő tanította egyébként a hangszerelést is. Tehát, hogy kiválóbbnál kiválóbb zenészek tanítottak minket. Én nagyon imádtam oda járni, az életem nagyon-nagyon szép 4 éve volt, és egy nagyon jó előképzés volt ahhoz, hogy amikor én aztán Bécsben volt egy amerikai iskola, sajnos megszűnt az AIM, az American Institute of Music, ugye ott én úgy tudtam oda járni, hogy ugyan adtak volna egy nagyon nagy tandíjkedvezményt, ez egy privát iskola volt, de hát nekem még az is nagyon sok volt, amit ők nagyon-nagyon nagy kedvezményt, nem tudom, fele áron járhattam volna, még nekem az is nagyon sok volt, és ennél sokkal klasszabb dolog történt velem, mert én egy évig dolgoztam a tandíjért, és egy évig ott tanulhattam, és már amíg dolgoztam is nagyon sok információ eljutott hozzám, amikor fénymásoló voltam, meg mit tudom. Tehát ez 2 év volt így tulajdonképpen, és én ott bekerültem a basszusgitártanár Angus Thomas zenekarába, aki olyanokkal játszott, mint Miles Davis, Buddy Miles, aki a Hendrixnek volt például dobosa, a Band of Gypsies-be, stb. És az a Culture Kings nevű zenekarával játszottam aztán Nyugat-Európába pár évig. Tehát, hogy az nekem az egy óriási dolog volt, tehát én ott nem csak a zenét tanultam rengeteget tőlük, hanem az egész életforma, hogy egy amerikai zenekar hogy működik, ők hogy gondolkodnak, hogy mit beszélgetnek, mire figyelnek oda zenében, zenén túl. Tehát az egy borzalmasan nagy dolog volt nekem.
5: Tehát egészen más volt akkor a magyar és a osztrák, vagy hát amerikai oktatási rendszer.
6: Most is
5: és
6: nagyon hát, más egyébként.
5: És hát tulajdonképpen a gondolkodás is. Abszolút. Milyen különbségeket éreztél egyébként?
6: Az európai megközelítés a jazz oktatásának, meg az amerikai között szerintem az a különbség, most lehet, hogy valaki vitatkozni fog velem, mert lehet, hogy egy más amerikai iskolában nem ezt tapasztaltam. Nem tudom. Én azt tapasztaltam meg, hogy az európai az inkább abból indul ki, hogy harmóniák, skálák. Az amerikai pedig a ritmusból. És ez nagyon bölcs dolog. Mert a jazz az igazán amiben más, mint az európai zene. Az a ritmus. Mert ugye az európai, tehát a jazz az arra épül, az jött Afrikában. Meg belegondolunk a jazznek, azért ki vicces, amikor azt mondják, hogy fehér ember miért játszik jazzt. Hát a jazzben sokkal több jött Európából, mint Afrikából. Most bocsánat, ha ezzel valakit megbántok. Tehát ha belegondolunk, hogy a funkciós zenei gondolkodást, tudod mit, tehát ez a tonika, szubdominó, stb. És harmónia rendszer. Az egész harmónia rendszer, az egész skála rendszer az európai klasszikus zene. A hangszerek európai klasszikus zene. Mi jött Afrika? Egyébként nagyon fontos dolog jött, tehát anélkül az nem lett volna, nyilván, de ez csak így lehet egy jazz. Az a ritmus. az, hogy egy folyamatos groove-nak hívja, tehát egy folyamatos lüktető ritmus, most itt tudom talán a legjobban elmondani egyszerűsítve, amire ez az egész dolog épp, attól jazz. Nem a skáláktól, nem a harmóniáktól jazz, mert az a templomi zenéből vették át a harmoniai fordulatokat, leginkább a funkciós gondolkodás, stb. Az egyházi zene, ahol ők találkoztak az európai zenével, zenei kultúrával. Hanem a ritmus, az jön Afrikából. És ez az érdekes, mert ott New Orleansban olyan afrikai emberek is találkoztak egymással, akik Afrikában sem találkoztak volna, az egyik Észak-Afrikából jött, egyébként van egy nagyon nagy film, ebben abban ezt nagyon jól elmondjuk az egyszerűen, hogy sajnos rövid ideig játszották a mozik, hogy New Orleans a zenevárosa. És a Steve Gadd meg ilyenek más beszélnek erről, hogy, és ott végig ezt mondják, hogy ha nincs, nem is tudom, ki mondja ott ki, de fekete ember, afroamerikai mondja egyet, ha nincs európai klasszikus zene, nincs ez. Tehát ha most belegondolunk, hogy az, hogy harmónia sorok vannak, ez csak Európában alakult ki. Ilyen egy sehol a világon. Tehát, hogy akkordok egymás után. Tehát, hogy az európai zenében ugye két dolog működik együtt, hogy van egy akkord sor, egymás után akkordok, ami önmagában is gyönyörű, ha csak az akkordokat egymás után lejátszuk. Van egy dallam, ami szintén gyönyörű önmagában, és ha nincs semmi kísérlet, akkor is. Hát nem kell mindig kísérni valamit, hogyha egy hangszer vagy egy énekel, énekel valami. És akkor van ez, amikor ez a kettő együtt működik, egyszerre szólal meg, és egymáshoz is passzolnak. Egyenként is érvényesek, és együtt is érvényesek. Tehát ez abszolút egy európai gondolat. És ez és nem is olyan nagyon régen alakult ki Európában sem. Tehát ez egy pár száz év, ha visszamegyünk. Tehát, hogy, és ez találkozott ezzel a afrikai olyan ritmikus gondolkodás, hogy úgy összívjuk politikának, amikor más-más ritmust játszik, külön, most nem akarok ebben nagyon belemenni, más hangszerek, és akkor mit tudom, az egyik 4/4-be játszik, másik 3/4-be, és akkor 12-nél, a legkisebb közös többszörösnél találkozunk. Talán így tudom a legegyszerűbben, nem? Most Afrikában olyan politikák vannak, hogy a törzs dobol, különböző és 3/4 óránként találkoznak. Tehát irgalmatlan. Tehát ott olyan ritmus kultúra van, amit nem tudunk elképzelni. Ők azt fejlesztették tulajdonképpen tökére, és akkor a jazzben született az meg, hogy egy más ritmus gondolkodás, és tehát a jazzben a legfontosabb a ritmus, most ezt az egészet ezért mondtam el, és az amerikai iskola az innen, ebből az irányból közelít inkább. És nem abból, hogy skálák, akkordok. Tehát volt olyan óra abban az amerikai iskolában, hogy senki nem játszott témát, senki nem játszott szólót, csak a zenekar egy kíséretet játszott. Hogy az tudja úgy játszani azt a lüktetést, ahogy mondjuk egy medium swinget kísérni kell, vagy egy latin számot kísérni kell.
5: Mondhatjuk a te játékodra azt, hogy a blues, a jazz és a rock hatások egyedi integrációja, ahol a tradicionális jazz improvizáció és a harmónia találkozik a rock-blues gitárszólamokkal. Igen. Ez így helyes megfogalmazás?
6: Tökéletes. Síromra ezt írom. Abszolút, mert ugye amikor engem megkérdezett Faragó Miklós kiváló gitáros, még a jazz tanszakra, amikor akartam bekerülni, ő is segített. Egyébként Tóth Gyuszi készített fel a Tóth Gyula, a Stúdió 11 vezetője, és nagyon hálás vagyok neki mai napig. Ő készített fel a jazz tanszakra fölvétel, ugye mindig sokan jelentkeztünk, 30 fölött arra három helyre, nagyon sokat köszönhetek neki. És aki elméletből is, ez bár jó voltam abból, de hát a biztonság kedvére azért tréningeztem magam a elméleti felvétel, és Faragó Miklós kiváló gitáros.
5: Akkor ez még a gimnáziumi időszak alatt gimi volt,
6: után,
5: amikor...
6: Gimi után, én először műegyetemre akartam menni, mert nagyon jó, hát nem tudom, hogy nagyon, de jó voltam matek fizika, vagy szerényem nekem, jó voltam matek fizikából, csak ugye a többi tantályból elég gyönge jegyeim voltak, és először nem vettek fel a műegyetemre, és közben Botos Tibor embertelen jogítás, vagy a fia is kegyetlen jogítárosok, tanihoz jártam gitárni, és ő vetette fel, hogy menjek a jazz tanszakra. Most ez is egy sztori, hogy ez aztán hogy sikerült, de most nem tudom, hogy idő hiányába ebbe belemenjek-e. Belemenjek? Jó. Na, a lényeg az, hogy tehát a gimi után akkor rájöttem, hogy hát mit akarok én műegyetemre, hát mi akarok én igazán lenni? Aha. Hát gitáros akarok lenni. Hova kell? És gondolt a Botos Tibornak, hát akkor jazz tanszakra kell menni. És az a következő féleképpen történt. Azt tudtam, hogy hol van a jazz tanszak, mert a postás művelődési házban volt a Benczúr utcában, ahol esteinként, vagy délutánonként pontosabban volt a postás zenéskola, és onnan jártam tanulni gitározni. És én oda egy időben jártam a Politis Dimitris nevű ember, nagyon aranyos, embertelen jó gitáros, És amikor ugye bementem délelőtt ugyanabba az épületbe, tudtam, hogy akkor van ott a jazz tanszak délelőttönként, és valahogy a Babos Gyulához, de véletlenül mentem, nem tudtam, hogy milyen napon van, bementem. És ki jön velem szemben, mint Politis Dimitris. Szóval szevasz, azt mondja, mit keresel itt? Hát elmondtam neki, hogy hát te figyelj, gondoltam olyanra, valaki javasolt, hogy én a jazz tanszakra jöjjek. Szóval jaj, de jó napon jöttél be, pont itt van a Gyuszi, mert két nap volt, amikor, egy héten, amikor tanított. Na, gyere, aztán beviszlek hozzá. Hát bementem, hát gondoltad, zapszemet, hát ott a Babos Gyuláért, azért elég izé volt, és azt mindig elmondtam, hogy szerényen, hogy hát ennél gondoltam, és na, az jó, és te is görög vagy, már nevemre annyira nem figyelt, és ugye a politizmit is olyan kreóbb volt, meg én is, te is görög, hát elmondom, római vagyok. Ja, jó, na, azt mondja, figyelj, nézd, én egyet tudok neked mondani, egyébként, amit mondott bárkinek, tehát ez nem azért, mert római. Gyere be gitárral, meghallgatlak. És én egy, ugye, akkor ilyen teljes hályok Kovács módon, főleg Hendrixeket tudtam gitározni, bementem, játszottam Hendrixeket. És nagyon klassz volt majd Gyuszi, ezzel nem azt kezdtem mondani, hogy te most mit játszol, Hendrixeket, azt mondtad, hogy jazzt akarsz majd tanulni. De meghallgatott nagyon komolyan, elmondta, hogy szerintem mi a pozitívuma, annak, amit tudok, mi a negatívuma, mi az, amiben le vagyok maradva ahhoz, és akkor mondta azt, hogy én azt javaslom neked, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő azt mondta, hogy tehetségesnek érezlek, én azt mondom, hogy Tóth Gyuszihoz járjál, és ő fel fog készíteni a felvételét. Így is lett. És ott Tóth Gyuszi, hogy említettem, nagyon köszönöm neki, most is, mindig. Ugye erre felkészített, ugye nagyon sokból kellett, nagyon kevésbe bekerül, hát gyakoroltam is, mint az állat, természetesen nyilvánvalóan.
4: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a család történetéről és a tanulmányairól. Tartsanak velünk holnap este is 22:05-től a folytatás érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Elég
0: szól nektek a diknóta. 100.3 Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kócé Angéla a roma nők példaképe. A roma közösség számos olyan kiváló nőt adott Magyarországnak, akik munkájukkal hozzájárultak a társadalom fejlődéséhez, valamint a cigány kultúra és értékek megőrzéséhez. Közülük az egyik legismertebb, Kócé Angéla, szociológus, kutató és emberjogi szakember, aki hosszú évek óta dolgozik azért, hogy a roma emberek, különösen a roma nők lehetőségei javuljanak. Munkássága nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is elismert. Kócé Angéla roma családból származik, ezért már fiatal korában megtapasztalta, hogy a tanulás, a kitartás és az elszántság milyen fontos szerepet játszik az ember életében. Már gyermekkorában hitt abban, hogy a tudás képes megváltoztatni az emberek életét, ezért nagyon sokat tanult és folyamatosan képezte magát. Egyetemi tanulmányai során a társadalmi egyenlőtlenségek, a roma közösségek helyzete és a nők szerepe iránt kezdett mélyebben érdeklődni. Kutatóként leginkább a roma nők életével foglalkozik. Vizsgálatai során arra keresi a választ, hogyan lehetne javítani a roma családok életkörülményeit, miként lehetne több fiatal számára biztosítani a tanulás lehetőségét, valamint hogyan lehetne csökkenteni a hátrányos megkülönböztetést. Munkája során mindig hangsúlyozza, hogy minden embernek egyenlő esélyt kell kapnia a tanulásra, a munkára és természetesen a boldog életre. Kócé Angéla nem csak kutatóként ismert, hanem előadóként is. Számos egyetemen tartott előadásokat Magyarországon és külföldön is. Tudományos munkáival hozzájárult, hogy a roma emberek történelmét, kultúráját és mindennapi kihívásait egyre többen megismerjék. Fontosnak tartja, hogy a roma közösségekről ne előítéletek, hanem valós ismeretek alapján alkossanak véleményt az emberek. Munkásságának egyik legfontosabb üzenete az, hogy a roma nők rendkívül fontos szerepet töltenek be családok és közösségek életében. Sok roma édesanya óriási áldozatokat hoz a gyermekeiért, és mindent megtesz azért, hogy jobb jövőt biztosítson számukra. Kócé Angéla szerint ezek a történetek megérdemlik, hogy minél többen megismerjék őket. A tanulás fontosságát mindig kiemeli. Úgy véli, hogy az oktatás az egyik legerősebb eszköz arra, hogy valaki megvalósíthassa az álmait. Ezért folyamatosan bátorítja a roma fiatalokat arra, hogy tanuljanak, fejlesszék képességeiket és higgyenek önmagukban. Szerinte a tudás olyan érték, amelyet senki sem vehet el az embertől. Kócé Angéla munkáját hazai és nemzetközi szervezet is elismeri. Kutatásai és előadásai hozzájárultak ahhoz, hogy a roma nők helyzete nagyobb figyelmet kapjon Európában. Nevét ma már sok egyetemen és tudományos konferencián ismerik, ahol rendszeresen osztja meg tapasztalatait és eredményeit. Példája mutatja, hogy kitartással, szorgalommal, tanulással nagyon sokat lehet elérni, nem csak a roma közösség számára jelent inspirációt, hanem minden olyan fiatal számára is, aki hisz abban, hogy a tudás és a kemény munka képes megváltoztatni az életét.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 6-a, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László gitáros, zenész szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk koncertjeiről és szakmai sikereiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: És akkor én gyakorlatilag ugye 85-ben érettségiztem, és 87-ben kerültem aztán be a jazz tanszakra, akkor az első év az elment erre, hogy rájöjjek, hogy mit akarok, a 86 és akkor 86-87-es tanévben, meg már akkor erre készültem, már tudtam, hogy mit akarok. És 87 szeptemberétől elkezdtem tanulni a jazz tanszakon.
5: Akkor érdekes, hogy nálad tulajdonképpen a 10 éves korod azért nem abból, tehát, hogy te biztosan tudtad, hogy mi akarsz lenni, hanem akkor ez egy útkeresés volt.
4: Ez egy furcsa dolog, egyébként pont a nővéremmel erről beszélgettünk. Az az igazság, a szívem mélyén én pontosan tudtam, hogy mit akarok. Mert én azért is voltam nagyon rossz tanuló a gimnáziumban, 3 tantárgyban voltam jó, matek, fizika, magyar irodalom. Az összes többi, ott egy volt a lényeg, görbüljön. Meg ne bukjak, mert azért ez kellemetlen. De nekem arra módom, hogy én délután igazán ezeken kívül tanuljak, nem volt. Mert én csak zenét hallgattam, gitároztam, illetve mindig volt zenekarunk, és mi úgy hívtuk, hogy próbálunk, de nem játszottunk egyébként sehol, de próbáltunk. Szinte naponta. Tehát tulajdonképpen én már akkor erre készültem, ami aztán azért, csak még nem tudtam. Tehát én azt tudtam, hogy én ez gitáros akarok lenni, csak amíg ez a jazz tanszak tulajdonképpen nem jött be a képbe, hogy én hol akarok tanulni, addig, meg egyáltalán még akkor nem tudtam, hogy én a jazzzel akarok igazán foglalkozni. Tehát az úgy negyedik gimibe jött be, hogy rájöttem, hogy van egy műfaj, pláne akkor ugye megismertem ezeket a, ugye kialakult ez úgynevezett fusion jazz, amit én mai napig játszom, tehát John Scofield, Mike Stern, ugye Török Györgynek köszönhetem, aki szintén tanárom volt Todd Jussi előtt, hogy például ő mutatott nekem először Mike Sternt és John Scofieldot, tehát akkor jöttem rá, hogy van egy olyan stílus, ahol az a bluesos dolog, amit én nagyon szeretek, az találkozik a jazzzel. De egy kicsit olyan hangszínen játszanak, mint Hendrix, kicsit bluesosabban játszanak, mint egy mainstream blues gitáros, a kompozíciók is sokszor olyanok, mert nekem a blues, azért nem lehettem volna én soha blues gitáros, mert én harmónia mániás vagyok, és az, hogy 3 akkordból álljon egy szám, az nekem nem jön be. Vagy bejön, csak hogy nem úgy, hogy egy egész lemezen, vagy egy egész koncert, inkább így mondom, mert imádom a bluesokat, csak hogy tehát az, hogy egy egész lemez, vagy egy egész koncert 3 akkordból álljon, az nekem nem jó. Tök jó az, csak nekem nem. Mert én gyerekkoromban rengeteg Beatles hallgattam, mai napig így popzenekar szinten a kedvenc zenekarom a Beatles, és ott irgalmatlan erős kompozíciók voltak. Na most Hendrix ezért volt nekem egy nagyon nagy megfejtés, mert ő nagyon bluesosan játszik, de nagyon erős kompozíciói vannak. Tehát ő nem blues lemezt csinált, soha. Nem, amit ő akkor játszott, hogy akkor úgy hívták, hogy pszichedelikus rock, tök mindegy. Ő neki nagyon erős kompozíciói voltak, de minden hangból volt a blues. Ezért ugye Miles Davis-szel akartak közös lemezt, és amutána a könyvében azt írja Miles Davis, nagyon rövid ideig tudtak együtt játszani, mert meghalt szegény Hendrix 27 évesen. De már meg volt kötve, le volt kötve a stúdió, ők együtt fognak fölvenni lemezt. És azt mondta a könyvében, azt írja Miles Davis Hendrixről, hogy azért utána egész életemben Hendrixet kerestem, mert aki úgy tudott bluesgitározni, mint Hendrix, az nem tudott nyitottan gondolkodni a zenéről, aki meg tudott nyitottan, mint John McLaughlin, azok meg nem tudtak olyan eredeti módon bluesgitározni, mint Hendrix. Tehát a Hendrix nekem ezért egy nagyon nagy megfejtés volt, mert egy Hendrix lemezen nem csak bluesok vannak, hanem azon erős kompozíciók vannak, csak épp minden hangba benne van az a hihetetlen blues íz. És én azt mondtam visszatérve, most térek vissza Faragó Miklóshoz, amikor ő megkérdezte tőlem, hogy te miért akarsz a jazz tanszakra menni? Akkor én tök világosan meg tudtam mondani, hogy miért. Voltam 19 éves, 18-19. Mondtam, hogy azért, mert én ötvözni akarom Jimi Hendrix stílusát, amit én már ismerek, a jazzzel, és én ezt mai napig ezt csinálom. Tehát sokkal jobban láttam ott az elején a célt, mint egyébként időközben azért eltéved az ember. Nem eltéved, csak sok mindent be kell járni. Tehát sokszor az ember az út elején jobban látja a végcélt, mint útközben. Mert aztán az ember útközben történik mindenféle nagyon helyesen persze.
5: És egyébként hogy ismerkedtél meg Jimi Hendrix-szel? Hiszen ő az, aki tulajdonképpen végigkíséri a pályádnak a
4: bizonyos
5: a fővonalát.
4: Igaz. Igen. Bár ez is olyan, hogy tulajdonképpen Hendrixeket játszó zenekarom az nagyon későn lett, mert én nagyon sokáig ettől nagyon ódkodtam, hogy olyan zenekarom legyen, hogy Hendrixhez. Jó, hát ugye persze én feldolgozásokat játszom, tehát nem úgy játszom, mint ő. Olyan volt, hogy más zenekarában, például az amerikaiakkal játszottunk Hendrix számokat egyébként. Hát vele úgy ismerkedtem meg, többen az teljes véletlen rádióban meghallottam. Egyrészt, másrészt volt egy unokatestvére, Mágó Béla, aki Bécsben élt, szegény már őse él, és ő aztán elkezdett hazajárni Magyarországra a szüleivel, nagyon sokáig nem jöhettek haza Magyarországra, és ő is nagyon szerette Jimi Hendrixet, és akkor ez valahogy úgy egyszerre történt, hogy ő is mutogatott dolgokat, és a rádióba is meghallottam, és akkor utána már nagyon elkezdtem keresni, tehát hogyha zseppénz, mindig pénzt kértem minden szülinapnél, és mondtam, hogy eszébe ne jusson senkinek ajándékot adni, mert már mentem a lemez, a fonográf dobosának, a Németosztinak volt lemezboltja, ilyen, és ott aranyárba voltak ilyen lemezek, mert normál lemezboltban, szociálisban ilyet nem lehetett, és akkor ott már elkezdtem megvenni Hendrix lemezeket. Tehát akkor így szépen ez így bejött az életembe. Mondom, az, hogy olyan zenekarom legyen, az egy teljes véletlen, az úgy jött az életemben, hogy lett ilyen, hogy jazz, Hendrix jazz zenekarom, hogy volt egy olyan bandám, hogy Beatles-eket játszottunk jazzesen, a Kőszeg Imre dobott benne, Olá Péter bőgözött, és Lakatos Gyuszi, a közös barátunk, ugye a Rádió C-ből, ő zongorázott benne. És azért érdekes módon, és jazzesen játszottuk a Beatles-eket, érdekes módon azért 2-3 Hendrix abban már volt így jazzes feldolgozásban. És amikor 2007-ben a Fonóba egy nemzetközi Hendrix fesztivált szerveztek, akkor László András barátom fölhívott, és azt mondta, hogy te figyelj, tudom, hogy van 2-3 Hendrixek, tehát a Kőszegivel, amit már játszottok ilyen jazzesen, szóval csak egy 50 percet kéne játszani, hogy nem mindegyik zenekar ilyen cover band legyen, akik úgy játszák a Hendrixeket, ahogy van. Tehát, hogy kvázi imitálva a Hendrix dolgok. Hogy nem tudnál összerakni még egy-két Hendrix számot, csak egy 50 percet tudnátok játszani Hendrixet. És mondtam, ó, dehogy nem. És akkor trióba játszottunk, hogy Kőszeg Imre, Olá Petésén, és meghangszereltem még gyorsan még pár Hendrixet, és játszottunk egy 50 percet, és az annyira sikeres lett a buli. Tehát olyan, a második zenekar voltunk, a Bornemi Szádán volt az első, aki egy szál gitára magyarul játszott Hendrixeket, mint kakuktojás, mi voltunk a második kakuktojás, utánunk jöttek a coverbandek, tehát hogy olyan őrül, pedig először beled, mert úgy kezdtem, hogy bemondtam a mikrofonba, hogy most Hendrixeket fogunk játszani, de másképp. És egy ilyen borítas hangat körül, meg kellett volna hallgatni az eredetit. Na, és ritkán válaszolok a színpadról, de akkor igen. És mondtam, hogy figyelj, én bármi belefogadom, hogy többször hallottam az eredetit, mint te. És akkor itt akkor lett egy csönd, úgy, és bekezdtünk. Az XX was 9 című szám, és erre Imre borzalmas a jó swingetünk. Tehát, hogy bekezdtünk, és attól kezdve megőrültek az emberek. És akkor azt mondtam, hogy gyerekek, hát ha ezt én is ennyire szeretem, jó, hogy mindig azt mondtam, hogy nekem nem lesz olyan bandám, hogy Hendrixeket játszak, mert annyira nagyon tisztelem őt, én nem akarok egy kis Hendrix lenni. De ha ez így jazzes, mert ennyi, akkor csináljuk komolyan. És akkor megalapítottam a Band of Gypsies Reincarnation-t, amiben ugye ez a ritmus szekció maradt, hogy Olá Péter. Kőszegében, és akkor elhívtam a akkor első cimbamosunk a Rácz Laci volt, Lukács Miki lett aztán a következő, amikor ő Bécsbe költözött, és a Fekete Pistit elhívtam trombitán, és így lett meg tulajdonképpen az első zenekar, és akkor az 2010-ben úgy lett a lemezünk, hogy én azt mondtam, hogy most kéne egy lemezt csinálni, de azt mondtam, hogy úgy nem csinálok lemezt, hogy egy nagyon híres, tehát egyértelműen világhírű amerikai zenész ne játszol rajta, és akkor január 10-én 2010-ben megtaláltam olyan, hogy az e-mail címét Randy Breckernek, a nagyon híres, talán a leghíresebb jazztanítások a világon, akkor már volt egy-két YouTube link koncertfelvételünk ebből a Hendrix Jazz programból, és elküldt, írtam neki ismert egy levelet, és körülbelül 10 perc múlva jött egy válasz, én ezt azt hittem, hogy spam, ki akartam törölni, mert más e-mail címre válaszolt, mint ahol én küldtem. Csak láttam az első sort, mert olyan volt az a felület, nem, akkor még nem ez a Gmail, meg egy más íző volt, az első sor, és kódó volt írva, hogy hey László, I like your music a lot. Nagyon tetszik a zenét. És akkor megnyitottam már az e-mailt, és akkor, hogy tudnék neked segíteni, és nem tudom micsoda. És hát írtam, hogy nagyon egyszerű, pár számra kéne játszani. És akkor így fölvettük a kísérletet, elküldtem neki Amerikába, ott rájátszott, és akkor 4 számba játszott ezen a lemezen, és amúgy a Fekete Pisti trombitált a többi száma. És akkor ezt a lemezt elküldtem a Downbeat magazinnak, annak nagyon-nagyon híres chicagói jazz újságnak, a leghíresebb jazz magazinnak, és miután, hogy írjanak róla kritikát, ugye ők azt annyira nem szeretik, mert az akkor nem kapnak érte pénzt, mert az egy így, azt szeretik, a hirdetsz náluk, és akkor... És, de miután a Randy Brecker játszott a lemezen, ezért érdekes volt számukra, hogy egy ennyire híres amerikai játszik rajta, és hogy Hendrix, és írtak egy nagyon jó kritikát róla, és akkor a Bértesi Barbarát megkerestem, ez 11-ben volt, hogy 12-ben lenne 70 éves Jimi Hendrix, és mi lenne, lenne
5: a Művészetek Palotájának a
4: szervező, jazz, egyik jazz szervező, vagy a jazz szervező, így van. és megkerestem, hogy mi lenne egy lemezbemutató koncert Hendrix 70. születésnapjára ezzel a bandával, úgyhogy Randy Breckerrel. És azt mondta, hogy ezzel egyetlen egy baj van, hogy ő a nagy terembe akar egy koncertet erre a 70. születésnapra, de Randy Brecker túl sokszor volt már Magyarországon, nem egy akkora kuriózum, és fél, hogy nem fog megtenni a nagy terem. Mondtam, hogy semmi baj, mert nekem van egy még jobb elképzelésem, mert ezt hozzá kell tennem, hogy én kb. 18 és voltam, amikor először láttam Steve Gaddnek a Steve Gaddin Session, azt hiszem az a címe, oktató videókazettáját, akkor indultak ezek az oktató videókazetták 80-as években, és ott stílusokat mutat, tehát nem azt mutatja, hogy így fogd a dobverőt, úgy fogd a dobverőt, meg nem tudom, és nekem attól kezdve az ott a életem legnagyobb álma, hogy én egyszer Steve Gaddel játszak. Különösen, hogy ott az olyan stílusokat, ami bőgővel volt, és nem bassgitárral, Eddie Gomez bőgőzött. Ők így nagyon híres ritmus szekció egyébként, nagyon sok lemezen játszottak együtt. És mondta, és én addigra már teljesen csak a vaktában leleveleztem velük, megtaláltam nekik is az e-mail címüket, akkor már lemezt el tudtam küldeni, ezt a Randy Breckeres lemezt, hogy ha én valaha tudnék szervezni valamit, eljönnének-e velem játszani. És mind a ketten azt írták, igen, hogyha meg tudod azokat a feltételeket teremteni, ez jó, tetszik ez, amit csinálsz, akkor jövünk. Na és én ezt mondtam a Barbarának, Bértes Barbarának, hogy én ezt leleveztem a Steve Gaddel, mi lenne egy olyan koncert, mert ők együtt még nem játszottak Magyarországon soha. Steve Gadd az addig egyszer játszott a Paul Simonnal, tehát nem jazz, illetve egy zárt körű, egy mobil szolgáltató zárt körű bulián játszott jazz valakivel. A Eddie Gomez is talán kétszer volt Nagy Kanizsán Magyar Fesztiválon, amikor 80-as években, aztán a Steps Ahead-del Debrecenben, vagy, de az mind a 80-as években, hogy mi lenne, ha ez a nagyon híres ritmus szekciót hívnánk el, és én meghangszerelek egy következő adag Jimi Hendrix számot jazzesem, és azt én utána ki is adnám lemezen ezt a koncertet, és ez így is lett. Hogy a Fekete Pisti játszott velünk akkor ezen a koncerten, így voltunk Quartetben, és akkor ez 2012-ben megvalósult, hogy a nagy álom, hogy Steve Gadd, Eddie Gomez ritmusza, hát arról nem, még álmodni sem mertem egyébként, hogy az Eddie Gomez lesz a bőgős hajca a Steve Gaddel esetleg valaha össze. De így alakult, és akkor az tényleg Electric Angel-en, ugye van Hendrixnek az a híres lemez, az Electric Ladyland, hát ilyen angyalföldi vagyok, tehát Electric Angel-en címmel ki is adtam ezt a koncertet.
5: Az Angyalföld egyébként máshol is megjelent, igen, már a lemezeit között, hiszen van egy Blues from Angel Land.
4: A Quintetten.
5: A Quintetteddel, igaz? Ami egyébként, igen, későbbi, az már 2019-es.
4: Igen. A Quintettel az a nagy különbség, hogy saját kompozíciómat játszom, és ez az első, egyébként a második lemez az most nagyon hamar fönt lesz a streaming csatornákon, annak For My Parents, tehát szüleimnek lesz a címe. Most töltődnek fel ezekre a szokásos streaming felületekre. Az első lemez, hogy említettem, igen, az a Blues from Angelland. Ez érdekes, ez még jazz tanszakos voltam, amikor ezt egyszerűen megtaláltam, mert készültem ilyen jazz történeti előadásokat szoktam tartani, és a Friedrich Karcsi jegyzeteiben néztem bele, és odaírtam föl még annak idején Blues from Angel, hogy egyszer kéne egy ilyen lemezt csinálni. Hmm. És akkor mondom, tényleg akkor legyen az első lemez címe ennek a quintetnek, hogy Blues from Angelland, vagy Blues Angyalföldről, és egyébként nagyon érdekes, azért nem akárkik, rajtam kívül nagyon jó gitárosok származnak, ugye Radics Béla angyalföldi volt, és minek van köze Hendrixhez, és Tátrai Tibor. És mindegyikünknek Hendrixhez van köze. Szóval két ilyen legenda származik onnan, hogy Radics Béla, Tátrai Tibor. Na mindegy, tehát, hogy gondolom, hogy legyen ez a cím, és hát nagyon sok vendégzenész játszik a lemezen, Tony Lakatos, Randy Breck. Például ezt a Blues from a címadó számot, azt sikerült úgy fölvenni, hogy még szegény Póka Egon basszus gitározik rajta, azt én nagyon szerettem volna, hogy ő játszik, én őt imádtam, Solti Jancsi dobol abba a számba, és Randy Brecker játsza a szólót. És hát a többi számom, hogy Samko Jancsi van a Quintetben, kiváló dobos, hát önkor én még fiatal srác voltam, ami már vezető zenészekkel játszott, Kolman Gábor, a Budapest Jazz Orchestra vezetője, szaxofonos, először ezen a lemezen még kiváló, nagyszerű barátom Fekete Pisti trombitál, most Bér Zsolt már a másik lemezen Bér Zsolt, nem azért, mert összevesztünk volna, ezt nagyon gyorsan mondom, semmi közel összeveszéshez, hanem egyszerűen így alakult a zenei egyeztetések, tehát semmi közel nem vesztünk össze Pistivel, imádjuk egymást, most a Bér Zsolt van velünk, Kocsi Zsolt barátom a basszusgitáros, a Hendrix zenekarokban is, Hendrix jazz zenekarokban is Kocsi Zsolt a basszusgitáros, Bér Zsolt Kolman Gábor, és ott Hajas László, a jazzszanszkos osztálytársam, a dobos, belük játszom. Tehát a quintetben saját számokat játszunk, nagyon-nagyon szeretem azt is. És ugye van most egy új Hendrix formáció, amivel a mostanában talán a legtöbbet játszunk, aminek az a neve, hogy Halper Hendrix World, és azért ez a World zenére utal, mert ebben Balogh Kálmán vagy Lisztes Jenő a cimbalmos, két hihetetlen nagyon el vagyunk keresztve cimbalmos ügyben, mind a ketten zseniális világot járó zenészek. A népi fúvós hangszerekkel játszik Szokolai Dongó Balázs, aki szintén a világot járó művész, és abban az említett ritmuszekció Hajas Laci és Kosztyu Zsolt játszik velem.
5: Hogy jön össze egyébként Hendrix, a cimbalom és a népi fúvós hangszer? Ez nagyon érdekes számomra,
4: igen,
5: egy első hallásra.
4: Valahol egyébként nagyon érdekes dolog ez, mert azért nagyon könnyű a dolgot összehozni, mert eleve Jimi Hendrix zené az egy nagyon improvizatív zene. Tehát azért ugye a gitárszóló minden számban van. Tehát, hogy van egy téma, ő pláne koncerteken hosszasan gitározik, majd megijönnek. Tehát, hogy a logikája a zenéjének nagyon, nagyon hasonló. Na most a blues ráadásul egy erősen pentaton irányultságú zene. Tehát valahol még azt mondom, hogy a magyar népzenéhez még ilyen értelemben is van köze. Tehát, hogy a pentatón az mind a két zenének nagyon erősen alapjaként tekinthető. Most persze ez az kell, de hogy lehessen az, hogy legyen benne cimbalom meg furja, ahhoz az kell, hogy olyan zenészeket hívjon az ember, aki nagyon-nagyon szabadon tud gondolkodni, stilárisan. Tehát ennélkül, mert például most mondok egy példát, akkor legutóbb játszottunk ezzel a Halper Hendrix World-el a Budapest Jazz Clubba, és hagyd dicsekedjekkel, most biztos azt mondják, hogy milyen gizda vagyok, nem baj. Olyan teltházat játszottuk, hogy két plusz sort kellett betenni, tehát ennél több embert nem lehet beengedni a BJC termébe, 170 ember azt hiszem. Tehát, hogy de ez annak köszönhető, hogy ugye ez ennyire izgalmas, hogy látják, hogy Hendrix és Lisztes Jenő és Szokolai Dongó Balázs, hogy lehet? Na most van, pont igen. a Rick Toldon amerikai, aki Bécsben, akik barátainkvel szoktunk játszani, nagyszerű dobos és énekes, ő meglepetésre eljött erre a koncert, és természetesen a ráadásszámot, a Red House Blues-t akkor ő énekelte. Ő egyébként ismerte srácskorában véletlenül személyesen Hendrixet, ma a bátyja egy ilyen gimi zenekarban együtt játszotta Hendrixet, amíg nem sztár Jimi Hendrixet. Na most persze olyan retardó. Na most azon ájult el igazán, hogy amikor játszok a blues, hát persze, hogy jó, hát tudok blues gitározni, de hát az mindenki játszik gitán, de amikor a Lisztes Jenő játszott rá egy embertelen cimbalom szólott, majd Szokolai Dongó Balázs egy-két kört herpizett nagyon jó, szármonikázott nagyon jól, de utána fölvette a népi furuját, és úgy furujázott rá, mintha az a hangszer erre lett volna kitalálva, akkor a Rick barátom az dobott egy hátas szinte. Tehát, hogy ennek azért az a titka, hogy olyan zenészek kellenek, akik megtalálják a helyét ennek, és én azért nagyon szerettem ezt a formációt, mert ebben nekem minden gyökerem benne van. A roma gyökér ugye a cimbalommal. Ugye a családban is voltak cimbalmosok, meg hát nagybátyám is már volt, stb. És hát azért magyarok vagyunk, bocsánat. Hát a magyar népzene az nekem ugyanúgy gyökerem. Hát azért, ez azért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy cigányok és a magyarok. Ez a halálom egyébként. Ez a halálom. Mert miért én nem vagyok magyar? Na most azért ezen gondolkozzunk el. Ez az anyanyelvem. Ebben a kultúrában nőttem fel.
5: Így van.
4: Zenei tagozatos általános iskolában népdalokat tanultuk. Tehát én azért ezt gyűlölöm. És egyébként az én zenekarom a legjobb példa arra, hogy ilyen nincs. Zene van. Amerikai Hendrix számot játszunk jazzesen, cimbalommal, furujával, és minden oké, ha mindenki azt csinálja, ami oda jó. Nincsenek korlátok, nincsenek határok. Tehát ahogy Bacsi Kelek, most nem tudom, hogy sajnos a könyvemben kiemeltem egy ilyen idézetettől, hogy azt mondta, a zene az egy univerzális üzenet, vagy valahogy így van az eleje, és én ezt a zenémen keresztül mutatom meg. Vagy hogy a cigányok feladata megmutatni, hogy a kultúrák univerzális, akkor egy nagyon-nagyon jó idézett van az első írő, hogy én a zenémen keresztül mutatom ezt meg. Így van, én is a zenémen keresztül mutatom ezt meg, hogy csak zene van, csak művészek vannak, és nincsenek határok, és mindent lehet mindennel a jó ízlés határain belül. Ez persze egy nagyon relatív dolog, hogy mit tekintünk jó ízlésnek, természetes. Mindenki a maga módján csinálja a maga dolgát, és aztán az elválik, hogy az, mert azért ne felejtsük el, hogy a művészet az úgy működik, ha a közönség rá rezonál. Tehát én lehet tarthatom a legnagyobb művészetnek, amit én csinálok, ha senkit nem érdekel, és lehet, hogy tényleg nagyon jó. Értelmetlenné válik egy pillanat alatt, ha senkinek nem mond semmit, sajnos. Tehát ez egy, tehát a F. Zámba öcsi mondta, a bizottság együttes, ugye ő fest, ő képzőművész alapvetően, a bizottság együttes egy 80-as években egy ilyen nagyon klassz avantgárd zenekar volt, mind képzőművészek voltak, szentendreiek, és lett ez a, akkor nagyon népszerű zenekar, és azt mondta, hogy a fest, és ezt mondta a festészetre, és zenére, mindegy, mire, művészetre, hogy a másik emberben lévő művészt kell megszólítani. Ez nem baj, hogy ő nem úgy művész, hogy fest vagy zenél, de az fog érdeklődni a művészek felé, akiben van egy adag művészet, még akkor is, ha ő maga nem csinálja, nem zenél, nem fest, nem csinál filmeket, stb. De van egy érzékenysége, van benne egy darab művész, csak ő azt nem használja, mert ő mással fog, mérnök, vagy mit tudom, csak. Tehát, hogy annak kell rárezonálni arra, amit mi csinálunk. Tehát, hogyha olyat csinálunk, ami a világon senkit nem érdekel, akkor pech. Lehet, hogy nagyon jó, csak a dolog nem kezd el működni. Mert a dolog az onnan kezd működni, amikor, mint amikor egy impresszionista, miért mai napig az egyik népszerűbb képzőművészeti, festészeti irányzat? Mert az nagyon a lelkéhez szólt az embereknek, nagyon könnyű volt arra rárezonálni. Mai napig, hát ilyen 100 millió dollárokért kelnek el Monet képek meg. De ezért, mert ha az most mindenki odaállna a képeket, és azt mondaná, hogy hát ezt nem tudom. Vagy egy Picasso, miért tud? Hiába a három úrú nőt festett, de abban valami olyan volt, amiért az, akkor az emberek azt mondták, hogy ez de izgalmas, de jó. Ha nem mondták volna, akkor ma nem tudnánk, hogy ki a Picasso, és ugyanúgy tudott volna festeni, mint ahogy tudott. Csak nem tudnánk róla, mert valamiért pehesen alakult, nem sikerült valakiket megszólítani. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én úgy érzem, hogy ezzel a zenekarral, hogy ennyire sok dolog ötvöződik benne, nagyon könnyen jutok oda az embereknek a lelkéhez. Mert annyira sok apróság van, cimbalom, bassgitár, dob, gitár. Mert én azt hiszem, hogy én abban gitározom egyébként különösen nem jó szó, tehát a különlegesebben esetleg egy ilyen feldolgozás szempontból a Hendrixet, mint esetleg más, és most lehet, hogy gizdőjük, és mindenki elhord mindenek, hogy általában, aki Hendrixet ismeri annyira, mint én, az általában nem tud annyira jazzt játszani, mint én. És aki annyira ismeri a jazz, mint én, az általában nem szereti Jimi Hendrixet. Na most ez nem jó meg rossz kérdés, ez egy szituáció. Tehát én azért ezekkel a dolgoknak az ötvözésével, és egy picit a saját kompozícióm is ilyen fusion zenék, tehát ahol amiben benne van azért a blues, stb. Tehát ugye a saját kompozícióm is valahol ennek az ötvözeteknek az együttese, hogy én ezzel próbálok olyasmit létrehozni, ami nekem is, és másoknak is izgalmas, amihez valahogy lehet kapcsolódni. És az valami, én általában ezt hála jó Istennek sikerülni szokott, meglátjuk azt, amit hozzájövő.
5: A fusion zenében való kreativitásodnak az egyik példája, ha szabad ezt mondanom, amit egyébként a YouTube csatornán is láttam, az Old School Funk Returns című albumról egy olyan kompozíció, mondjuk így, ahol egy régi Casio szintetizátort használsz. Tehát számomra ez elképesztő volt az a videó.
4: Ez egy nagyon picit, tehát ezt tegyük hozzá, egy 35, tehát a legkisebb
5: Casio.
4: Hát olyas, ilyen 35 centi, vagy nincs 40 szerintem. Amikor jazz-tanszakos voltam, tehát ez ilyen 90 körül. Én akartam egy kicsit kísérletezni, hát akkor még hol volt számítógép, meg kísérletezni otthon zenékkel. És hát olyan sok pénzem arra, hogy most valami drága dolgot vegyek, nem is volt, meg hát amiért volt, azt a gitára költöttem, hát mit tudom, a saját dolg. Mert szüleim hál' Isten nagyon segítőkészek voltak, és erejükön felül. Tehát amikor kimentem Bécsbe az iskába, olyan gitárokkal mentem, hogy a német srácok, akik tele voltak pénzzel, elájultak. Volt egy Gibson 335-ös, meg egy Fender Stratocasterem, elájultak. Magyar gyerek jön onnan a keleti blokkból, és ezek a hangszerek. Pedig nem voltak olyan gazdagok a szüleim. Tehát erejükön felül. Értékelték, hogy én ezzel komolyan foglalkozom, stb. Stb. Na szóval, hogy akartam valamit, ami kis dobhang van, vagy valami. Na most megvettem, ez nagyon olcsó volt, ez a kis legkisebb Casio. És úgy ügyködtem, hogy volt két magnóm, két stereo magnó, és akkor az elsőre először, ugye ebbe a kis Casio-ba elindítottam egy dob, voltak benne dobritmusok, akkor beállítottam, hogy a billentyűk olyan basszusgitár hangszínen szóljanak, mert azt már ki lehetett választani a hangszínen, és akkor rájátszottam arra a dobritmusra egy basszusgitár motívumot, akkor az már megvolt, akkor ezt ebből a magnóból átmentem a másik magnó sztereó egyik csatornájába, a másik csatornára, ugyanezen a kis szintén fúvósokkal, fúvós hangszínen följátszottam a témát, akkor ez is megvolt, akkor ez megint ugye egy bekerült egy kazettára, akkor azt vissza az első magnóra, és akkor rágitároztam. Na most amikor ezt a lemezt csináltam, egyébként ez a verzió is fönn van a YouTube-on, poénból fölraktam, akkor ezt a lemezt csináltam, azt mondtam magamnak, hogy ezt én most egy picit komolyabban megcsinálom ezt a számot, nem sokkal csináltam, nem olyan, ugyanazon a hangszeren játszottam, mert megvolt ugyanez a Casio szintim, csak ugye már számítógépen több sávra lehetett dolgozni, és akkor külön fölvettem ugye egy sávra azt a dobritmust, külön rendesen a Casio-ra basszust, a fúvósokat már nem egy szólamban, hanem ugye akkor, mert ezen a szintén nem lehet egyszerre csak max. Két hangot megszólaltatni, ezt elfelejtettem mondani. Tehát akkor többször följátszva, hogy egy kicsit a fúvósok is több szólamúak legyenek, rágitároztam, jobban összekevertem természetesen, és akkor így ez a Casio Funky Bells, az elején ilyen harangokkal, az is, aki szintiben van, aki a harang hangszerek, én ezt rögtön kihasználtam, és akkor ez lett a cím, hogy Casio Funky Bells, és ez rajta van ezen az albumon, de ezen van egyébként egy olyan szám is, ami nagyon, hozzám nagyon közel áll, az a cím, hogy With My Family. Ja, a két nagybátyámmal, Mágó Béla cimbalmas és Mágó Károly primással, valamint a unokatestvéremmel, Mágó Károlyjal szerettem volna egy felvételt csinálni annak idején, már a 2000-es évek elején. Az valahogy nem úgy sikerült, hogy én szerettem volna, de a vonós része az megmaradt. És akkor ahhoz most csináltam úgy egy számot, hogy egy új dobritmussal, egy teljesen más számot, azok a harmóniákkal, amiket ők játszottak, és akkor én arra más gitároztam rá, tehát egy új kompozíció született, az lett a cím, hogy With My Family, ez is fönt van a YouTube-on, és ennek a képi világát Kocsi Zsolt barátomat kértem, hogy csinálj meg, úgy csináltam, hogy én most digitalizáltam a család fotóit, anyukám családja fotóit, ez több száz fotót jelent, legtöbb zenekari kép, hogy ők hívták banda kép, ugye ezt tudni, hogy a cigányzenekart háborút bandának hívták, ez csak ilyen újkori dolog, hogy cigányzenekar, mindegy.
5: Vagy népi zenekar.
4: Hát az a szocialista, igaz? Igen, népi igen. Zenekar, ez a szocialista. Na mindegy. És amíg megy a szám, addig a családunk régi képei mennek, tehát a század elejétől mennek a képek.
5: Egyébként a műsor elején én úgy konferáltalak fel, hogy gitáros zenész szakíró. És ez számomra is csak most derült ki, hogy én amikor néhány évvel ezelőtt lapozgattam egy magazint, egy régi újságot az Országos Széchenyi Könyvtárba, most derült ki, hogy tulajdonképpen azt te adományoztad az Országos Széchenyi Könyvtárnak.
4: Igen, tökben megengedtem, hogy lemásolják.
5: Hiszen te nagyon intenzíven foglalkoztál a családod révén a cigányzenével is.
4: Így van. Ugye a Rádió C-zit visszanyúlunk, amit te említettél. Ugye én tökben sose rádióztam, de akkor 2001-ben akkor indult a Rádió C. Én megkerestem egy műsor ötlettel, még nem is feltétlenül, hogy én csináljam, csak hogy észrevettem, hogy van egy generáció, akik kitörlődtek, miután diszidáltak a magyar kultúrtörténetből, de úgy Bacsik Elekra, Gondolk Csányi, Matyira, Banyák Kálmán, stb. Kiváló, mert ők mind diszidáltak, és hogy a velem egykorú romák sem is hallottak róluk. Nekem szerencsém volt, ma a nagybátyáim együtt barátkoztak, meg együtt játszottak velük adott esetben, nem mindegyik ők, de jó párjuk, de barátkozás szinte mindenféleképpen. Tehát én gyerekkorom óta hallgattam a történeteket róluk, és én szerettem volna ezt megörökíteni, és akkor még éltek, ugye ők már nem ugyanakikről sajnos szó volt, de a barátok, családtagok, zenésztársak, igen. És akkor lett ez a Zenész Legendák című sorozat rádióban, amit én csináltam, aztán csináltam a Rádió C-be sok minden mást is, és akkor ebből lettek a könyvek, és akkor ugye elkezdtem, hogy mondtad, ezt kutatni, és amikor Suha Kálmán bácsi, kiváló primás elhunyt, az özvegye az én nagybátyámnak, Mágó Károlynak adott egy olyat, hogy össze voltak szépen fűzve a cigányzenészek lapja számai 1908-tól 11-ig. És hát ebben hihetetlen érdekes cikkek voltak, és ugyanezek, aztán ugye lett ebből több kötet, a Zenész Legendák 2, amiben a valaha Rákfogóba játszó zenekarok tagjai mesélnek, akik már éltek, tehát velük lehetett személyes interjút pályájukról, tehát lett a Zenész Legendák 3, ahol az első rockzenész generáció mesél, mint például Ferenc Károly, Horváth Csáli, Solti Jancsi, tehát így is jött az ismertség részben a pályaikról, de az első zenészlegenda könyvben főleg ezek, az, akik így kitörlődtek, mesélnek, illetve ebből a zenész, cigány zenészek lapjából nagyon sok cikket belemásoltam ebbe a könyvbe, nagyon izgalmas cikkek, például a Rigó Jancsiról ilyen folytatásokban jelent meg, hogy épp milyen kalandban vannak, és megszöktette a Simai hercegnőt, és New Yorkba egy gyilkosságügybe keveredtek, meg nem ítélték ők el, nem ők voltak a gyilkosok, de mindegy, szóval egy ilyen folytatásos regény tulajdonképpen, és ez, tehát így ebből a rádiósorozatból így könyvek is lettek.
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és hiánypótló könyv, hiszen amit általában fel lehet lenni és általában használunk, az például a Markó Miklós cigányzenészek albuma. És ez valahol ennek a folytatásaként érzem, hiszen amikor olyan igazán népszerű és híres prímásokról, vagy éppenséggel klasszikus zenészekről, mint Sivó József, Ruha István, és akkor még sorolhatnám, hogy kik vannak a könyvben. Tehát róluk írsz, az ő életrajzukat írod, az ő életművüket ápolod és tartod életben, akkor ez számunkra is nagyon fontos. Mint klasszikus zenészek, mint cigány zenészek, és mint természetesen roma művészekként, mint
4: zenészekként is, ugye, Bacsikellek például. Igen, és ez azért is,
5: ez nagyon fontos.
4: Nagyon fontos, hogy példaképek, és még egy szempontból, ahogy említetted, és ez nagyon igaz, nagyon fontos, mert ugye én elsősorban a sztorikat akartam megőrizni, amit az idős zenészek egymás közt mesélnek. Igen ám, de azáltal, hogy én ezekre a zenészekre felhívtam a figyelmet, például Kunszent Miklóson, ahonnan Banyák Kálmán származik, fogalmuk nem volt, hogy onnan egy ilyen ember származik, aki volt a New York-i filharmonikusok koncertmestere, stb. Stb. És az én könyvem által, akkor ők elkezdtek nyomozni, akkor már mert azóta ugye az internet is sokat fejlődött, és találtak olyan cikkeket, amit én még akkor nem találhattam, meg ugye azóta van az a, nem tudom annak mi a neve, hogy be vannak digitalizálva ilyen régi cikkek. Van valami neve, de most ezt nem fogom tudni mondani.
5: Arcanum.
4: Azaz. És ott például Banyák Kálmáról megtaláltak olyat, amikor gyerekkorában írnak róla, hogy van egy zseniális kisfiú itt Kunszent Miklóson, stb. Tehát, hogy a lehetőségek is nyíltak, és ők azóta emléktábla van róla, stb. Stb. Tehát megemlékeznek, vagy Bacsikelekről azóta két könyv is megjelent, mind a kettőben idéznek is az én könyvemből, és mind a kettőben az elején van, hogy Halper László írta le először Bacsikelekről. Tehát, hogy elindítottam egy, és most úgy néz ki, hogy ha minden sikerül, mert 100 éves, ebben az évben lenne 100 éves Bacsikelek, emléktábla is lesz abban a házban, ahol született. Tehát, hogy elindítottam egy olyat, hogy ezekre a művészekre én felhívtam a figyelmet. És akkor mások még hozzátették a maguk kutatómunkáját, stb. Úgyhogy, és amit említesz, nagyon igaz, hát ezekre az emberekre lehetünk büszkék. Tehát ezek olyasmit vittek véghez, ami nemzetközileg is borzalmasan nagy értékek, és hála jóság, most már nagyon a fiatal generációban hihetetlen muzsikusok vannak, de hát ők tekintették, ahogy a Babos Gyula mondta nekem egyszer egy interjúban, hogy ő mondjuk elsősorban a jazzistákról beszél, de ez mindenire igaz. Szóval nekem, hogy tudod, azt mondja, hogy az, hogy mi itt vagyunk, az mindig az előttünk lévő generáció kitartásának köszönhető. És hozzátett, hogy azt mondja, szerintem ez mindenben így van, de a jazzben biztos.
5: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a koncertjeiről és szakmai sikereiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
6: Roma Szalon. Rádió Dík.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick.

0: Rádiódik.
1: Nem csak romáknak. Rólunk neked.
0: Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Zsuki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 7-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Halper László, gitáros, zenész, szakíró a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a sikereiről és a zeneipar múltjáról, jelenéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Tehát ezek az embereknek a nyomvonalán megyünk mi tovább. Onnan indulnak. Ugye Radics Béla játszott ugye romaként először úgy Jimi Hendrixeket Magyarországon, hogy azt a feelinget is át tudta adni, holott rádiókból leszedett, hát nem, meg a lemezeket se lehetett itt szinte megkapni csak. Tehát, hogy milyen nagy dolog, hogy van egy Radics Béla, aki Jimi Hendrix szellemiségét el tudta hozni Magyarországra. Tehát ezek nagy dolgok, nagyon nagy dolgok. Tehát ezekre nagyon büszkének kell lenni, és nem szabad elfelejteni.
5: A rádió nagyon jelentős a te életedben, hiszen nem csak a Rádió C-ben és itt a DIK rádióban, hanem egy másik kereskedelmi rádióban is már hosszú évek óta dolgozol. Mit jelent ez számodra? Ez a fajta, mondjuk azt, hogy oktató munka, vagy hát küldetés?
4: Hát én megmondom őszintén, hogy én borzalmasan örülök annak, hogy van olyan lehetőségem, hogy a zenészeket és akár az új lemezeiket, vagy esetleg egy portréműsor kapcsán be tudom mutatni ezeket a nagyszerű muzsikusokat. És azt gondolom, hogy én azért egy zenésszel másképp készítek, ahogy te is, igen, interjút. Tehát igyekszem persze nem szakmai beszélgetésbe átvinni, de mégiscsak azért jobban tudom talán, hogy mit szeretne egy zenésszel mondani, mi az, amire fel kell hívni a figyelmet az albuma kapcsán. Tehát, hogy azáltal, hogy a szakmában benne vagyok, az ez nyilvánvalóan jelent egy előnyt. És egyáltalán engem ez az egész dolog ott a Rádió C-ben nagyon megfogott. Egyébként ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ott nagyon sok mindenre kaptam lehetőséget, hogy tényleg Popper Pétertől atomfizikusokig csinálhattam bárkivel interjút, tehát voltak olyan műsorok, ami nem is zenei témájú volt, ezért is lehetett aztán belőle ilyen sok könyvet csinálni, mert például volt a vasárnapesti Soul to Soul című műsor, ami 2 órás volt, és én mindig tudatosan egy vendéget hívtam, tehát nagy interjúkat tudtam csinálni. Ez egyszerűen rájöttem, hogy ez engem borzasztóan érdekel, és hogy valami hiányzott az életemből, ami addig nem volt meg, és ez mai napig elkísérül, úgyhogy ez nekem borzasztóan nagy öröm.
5: Mondhatni, hogy ez egy hobbi?
4: Annál azért több.
5: Ez tulajdonképpen egy küldetés.
4: Igen.
5: És egyébként,
4: igen,
5: amiket...
4: Ha nem akartam ezt a nagy szót használni, de az.
5: Igen. És egyébként az interjú készítés által tulajdonképpen egyfajta kordokumentumot készíthetünk,
4: igen,
5: a zenészekről, ami, igen, nagyon-nagyon jelentős.
4: Amikor feldolgoztam azt a generációt, akik miatt elkezdtem például a zenész legendákat, utána elkezdtem a még élő legendákkal. Nem tudtam, hogy szegények ilyen hamar fognak elmenni, mert nem voltak olyan idősek. Tehát nem gondoltam, hogy mondjuk a Jávori Vili, vagy a Lakatos Peceg Géza, hogy ők 60 évesen fognak elmenni, de hogy elkezdtem velük interjúkat csinálni, és a rockzenészek közül is, aki például a harmadik kötetben van, most már nagyon-nagyon sokan nincsenek itt. Tehát, hogy én akkor elkezdtem a még élő legendás zenészekkel beszélgetni, és hogy hát most már sajnos utólag azt kell mondjam, hogy nagyon nagy szerencse, mert szegények már nagyon sokuk nincs itt, és már nem tudja ő maga elmondani az életét. És akkor én még azt még el tudtam érni, hogy elmentem hozzájuk. Például Patkány Dezső bácsa, ugye a híres patkánycsalád, a legendás patkánycsalád, a horvát patkánycsalád. Hát, hogy a legkisebb testvér, ugye a Dezső bácsi még élt, amikor én ezt csináltam, és hogy vele még személyesen tudtam interjút csinálni, és mesélte olyan történeteket, bizony Arizonában, amikor a Cifra volt a zongorista, az ő bátyja, akinek tényleg Patkány volt a beceneve, tehát innen mondjuk ezt az egész családra, hogy mind kiváló, embertelen zenészek. És hogy ezek voltak ott az Arizonában, és akkor őt küldték el, mert ugye mindig kellett játszani az új slágereket, ami jöttek az amerikai filmekkel. Azt mondta neki, hogy menj el, itt van a pénz 2 filmre, de utána hazajössz, és hangról hangra tanítod meg nekünk a slágert, ami a filmös, aki olyan füle és memóriája volt, hogy hangról hangra az akkordokkal minden megmutat, hogy ezt játszották a filmbe. Tehát ezek hatalmas dolgok. Tehát, hogy ezeket még meg tudtam kérdezni ezektől az emberektől. Tehát ez nagyon örülök, hogy... Tehát én azt mondom, hogy ez egyetlen dolog, amire azt merem mondani, az életemben objektíve értelme volt. Mert az, hogy most én gitározomnak van-e értelme, vagy nincs, azt a közönség eldőtt. Van, aki azt mondja, hogy nem érdemes engem meghallgatni, van, aki azt mondja, hogy szeret engem meghallgatni. De amire objektíven azt merem mondani, hogy ennek értelme volt az én életemben, az ez. Hogy ezeknek az embereknek én emléket állítottam, és hogy a műsoromban, a jazz műsoromban ma is, ha valakinek megjelenik egy lemeze, az az első, hogy én szeretném a műsoromban bemutatni, hogy milyen nagyszerű albumok készülnek mai napig Magyarországon, milyen nagyszerű muzsikusok vannak, és én ezt nagyon nagy kedvel teszem, és nagyon nagy örömmel. És azt mondom, hogy ez az egyetlen, amire azt merem mondani, hogy objektíve értelme van.
5: Nemrég volt egyébként egy Rádió C-s találkozó, néhány nappal ezelőtt, néhány héttel ezelőtt, és számomra egy fantasztikus élmény volt, hogy ismét találkozhattam a régi kollégákkal.
4: Igen, nekem.
5: Neked mit jelentett egyébként a Rádió C? Nagyon kíváncsi lennék, hogy te akkor hogy érezted magad?
4: Fú, nagyon jó. Olyan, sose fog visszatérni. De tehát is olyan szabadságot kaptam, azt látták, hogy nekem ez nagyon van kedvem. Olyan szabadságot kaptam, ami gyakorlatilag, ezt most már tudom, hogy az szinte páratlan. Nem, hogy szinte, az páratlan. Tehát, hogy ott akinek ötlete volt, ambíciója volt, tetre kész volt, és valóban az abszolút segítették és teret adtak. Eleve volt egy óriási lelkesedés ebben a dologban. Egy olyan szabadság egyébként mindenféle téren, ami szerintem ma abszolút példátlan, és ma már nem lehetne. Tehát én azt mondom, hogy az nagyon-nagyon nagy kár, hogy ez megszűnt. Tehát egy olyan érték, tehát és az volt benne nagyon klassz, hogy az mindegy volt, mert amikor én például megkerestem a rádiót, ez nagyon érdekes, hogy vasárnap este jött ez az ötlet, és telefonáltam be, és a Daróczi Dávid pont benn volt vasárnap este 8 órakor, és elmondtam, hogy én miért ilyen, és azt mondta, hogy jó, gyere be holnap, írd le, hogy mit akarsz, és elolvasom. Nyilván kíváncsi volt, hogy le tudom ezt írni rendesen, ezt az ötletet, meg mi. Na mindegy, így indult a dolog. Tehát, hogy ott mindegy volt, hogy neked milyen háttered volt. Uh-huh. Ott egy volt a lényeg, hogy azt gondolták, hogy te tehetséges vagy arra, amit csinálni akarsz, vagy nem. Tudod-e, hogy mit akarsz csinálni, vagy nem? Ha tudtad, hogy mit akarsz, és látták benned azt, hogy te ezt meg fogod tudni csinálni, akkor azt mondták, hogy gyere és próbáljuk ki. Ez borzalmas a ritka, hogy ez az életben megadhat. Ilyen nem is lesz soha többet. Én azt gondolom, és az egy nagyon fontos dolog volt, tehát ennek a népnek a nehézségeivel is foglalkozott. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ott nem csak arról volt szó, hogy akkor most csináljunk valamit, hogy mi. Az is volt, mert a kívánság műsort, ugye az egy borzalmas, hát ugye zenészek voltak a zenei szerkesztők, tehát nagyon hamar elterjedt, hogy a legjobb zenei kínálat, stb. De az is nagyon sokrétű, tehát minden stílus volt benne. És tehát, hogy Poncok Béla vezető, hogy a zseniálisan a kívánság műsort, ő egy sztár lett ott nagyon-nagyon gyorsan. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok minden volt, de ennek a népnek a nehézségeit is, a problémáival is foglalkozott. Tehát nem amellett, hogy mondjuk egy kívánság műsor meg egy ilyen happy műsor volt, és abban az volt a klassz, hogy mindenki jól érezve. Na mindegy, hogy én azt gondolom, hogy az olyan szerintem talán nem is lett soha többet. Az akkor lehetett, akkor és ott.
5: És szerinted mit jelentett a közönségnek, a hallgatóknak a rádió cél?
4: Óriási dolog.
5: Ez a legfontosabb.
4: Óriási dolog volt, mert akkor élték azt, ugye, hogy mondjam, tehát romának lenni, én azt gondolom, most én csak a magam köréről, tehát a zenészekről tudok beszélni, ami az én családom származott, mert más nem ismer az ember úgy, mint a sajátját. Tehát ennek a népnek, mondjuk, ugye ez Budapesten volt elsősorban fogható, hát neten mindenhol, de Budapesten. A zenészeknek, a zenész romáknak ugye nem volt lassan anyanyelvük, tehát ugye, nem, ugye rá, még egyébként a 36. Rász Laci még megtudta azt csinálni, ez a nagyon híres primás, hogy csak olyat vett be a zenekarába, aki beszélt cigányul. Szóval nem vacakolt ez, de most mindegy, ezt tegyük félre. Ugye miután az előttünk lévő generációk már érettségiztek, bekerültek iskolákba már a 19. század végétől, nyilvánvalóan az lett az a nyelvük, amin az iskolába tanultak. Ez mindenhol, aki disszidens, azoknál is jött. A második generáció, aki amilyen iskolába járt, az lett az anyanyelve. Ez természetes. Tehát, hogy nem volt igazán már egy nyelv, nem volt egy saját vallás, hát a romák nagy része az enyém, katolikus, keresztény katolikus emberek. Egy volt a szubkultúra, meg a foglalkozás. Hogy zenész. Tehát úgy is mondta nagybátyám, amikor a Mágó Károly, amikor elmondtam, hogy én gitáros leszek, akkor roma lettél. Tehát az, hogy roma és zenész, az majdnem ugyanazt jelent. Valaki azt kérdezik, hogy mivel foglalkozik, és zenész, ott hozták, hogy roma.
5: Hát a zenész cigányoknál, na, tehát a romongroknál.
4: Én most azért hangsúlyozom, én erről beszélek. Uh-huh. Én erről beszélek, mert ezt ismerem. Na most, és hogy miért mondom ezt a Rádió C kapcsán? Ugye ez egy óriási dolog volt így Pesten, hogy az a szleng, amit mi használunk, és most csak ezért meséltem ezt az egészet, amit mi ismerünk, és ami szubkultúránk, az megszólalt a rádióból. És aztán persze nem csak rumungró műsorok voltak, hogy azok az emberek is, akik más csoporthoz tartoztak, azoknak is voltak műsorok, és megszólalt az a fajta habitus, az a fajta a rádióból. De nem olyan módon, hogy most a gádzsok hagyd nevessenek ezen. Mert ugye nagyon sok olyan műsor van, meg olyan megnyilvánulás a világban, hogy ez a nép csak arra van kitalálva, hogy jaj, igen, de hülyék ezek, jaj. Nem. Ez nagyon fontos dolog. Nem. Nem díszcigányok voltunk, hoppácska. Hanem ott nagyon komoly értékek teremtődtek. Most mondok egy példát, a Popper Péterre majdnem 2 órás interjút csináltam, fölraktam a YouTube-ra. Amikor legutóbb néztem, hónapokkal ezelőtt 730 000-en kattintottak rá. és ez egy cigány rádióban hangzott el, és roma dolgokról is beszéltem vele is, nem csak arról, de az ő fiatalkori tapasztalata, hogy ő olyan vidéken is élt, és a romákkal megismerte. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem akart poén, nem poént csináltunk ebből, hogy cigányok vagyunk, és nevessenek azon, hogy jaj, de miék meg, hanem ez egy nagyon komoly dolog volt, mindenki maximálisan komolyan vette, mert azt nem szabad elfelejteni, hogyha egy kisebbségként szólalunk meg egy rádióba, vagy bárhol, akár egy koncerten, akárhol, mi egy egész népet képviselünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Ahogy külföldön például magyarként járt, amikor az amerikaiakkal játszottam a Culture Kings, ami kultúra királyokat jelentett, hogy mindegyikünk máshonnan jött, akkor én ott képviseltem Magyarországot is. Mert úgy mondták be, hogy a gitáros Leslie Harper from Hungary. Ez nagyon fontos dolog. Ez, és ebben a szituációban, hogy Rádió C, mi képviseltünk egy népet, minket nem csak cigányok hallgattak, és nagyon sok nem cigány hallgatott, sokszor a zenei kínálat, akármi miatt, tehát mi ott képviseltünk valamit, és komolyan képviseltük, és nem akartuk, hogy minket kinevessenek, és ezért hallgassanak. Ezek nagyon fontos dolgok.
5: Hát ezek az értékek, amiket tulajdonképpen közvetítettünk. Legalábbis én határozottan ezt gondolom, hogy az értékközvetítés volt a küldetésünk. Mondjuk ezt, hiszen én ez határozottam lenni, azt ez egy, vallom, hogy ez egy küldetés volt, és mai napig is az.
4: Én viccből úgy mondtam akkor, de most volt, hogy minek határozom meg. Én polgárjogi harcosként határoztam meg. Zenész és polgárjogi harcos, és én azt gondolom, hogy az voltam. Bizonyos értelemben.
5: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hol látod magad akár 5-10 év múlva?
4: Hát nagyon sok tervem van, aztán, hogy ebből mit sikerül megvalósítani. Mondjuk könnyű helyzetben, mert életem legnagyobb álmát megvalósítottam, van lemezem, játszottam Stigvédel, sőt lemezem is van belőle. Ugye ma, ahogy említettem, hogy most kerül föl a streaming csatornákra a Quintettemmel a For My Parents című új albumom. Már föl van véve, most kezdem el keverni, azért csak nem akartam úgy meghalni, hogy nem csinálok egy Beatles jazz lemezt, úgyhogy föl van véve a Beatles jazz lemez. Most fogom elkezdeni keverni, tehát ebben az évben az meg fog születni. Ha sikerül megteremtenem, mert nyilván barátságból ilyet egyszer lehet kérni, ha ez sikerül valamilyen hátteret találnom, én nagyon szeretnék ezzel a nagyszerű muzsikusokkal, ugye Horváth Csáli, Frenners Károly, Solti Jancsi, és meg akár másokat is ebbe bevonva még egy pár ilyen kvázi popzenei dolgot is megcsinálni, ami hozzám szintén közel áll, esetleg még ez is benne lehet a dologban, úgyhogy gyakorlatilag annyi a tervem, hogy ezeket a formációimmal rendszeresen játszok, hogy eddig a Quintettel, a különböző Hendrix Jazz formációkkal, ugye időnként külföldre is sikerül kikerülnünk, azon is dolgozom, hogy minél többször esetleg játszhassunk külföldön, úgyhogy gyakorlatilag meg szeretném ezt a rádiózást is megtartani, úgyhogy tökben az lenne klassz, hogyha én ezeket a dolgokat, amiket most csinálok, azt tovább csinálhatnám. Ennyi lenne a dologban a terv.
5: És amikor nem dolgozol, vagy nem a zenével foglalkozol, akkor hogyan kapcsolódsz ki? Hiszen nemrég alapítottad meg például a Harper Designt is, és igen, akkor itt egy picit mesélj, légy szíves édesapádról is.
4: Így van. Tehát ugye hozzá kell tennem, hogy apukám egy olyan jó órás volt, Harper László, az ő nevét viselem nagyon büszkén, meg kell próbálni méltónak lenni ez a névhez. Egyébként egyszer kérdezte valaki, hogy egy zenészekről a csatba beszélni, hogy ez most mit jelent nekem a később. Azt, hogy meg kell próbálni ezekhez méltónak lenni, akik előttem voltak. Nem egyszerű, mert borzalmasan komoly emberek, és apukám is. Hát amikor szegénykém apukám meghalt, akkor ilyen órásiparos újságban azt írták le róla, hogy ez a szakma egyik legnagyobbja ment el. Most azért ennél többet nagyon nehéz elérni egy életbe. És ő mellette nagyon komolyan repül, versenyszerűen repülő modellezett, tehát ilyen távirányításos, ami a 70-es években nagyon nagy szám volt, hogy ilyen távirányításos repülőkkel versenyeztek, azt ők építették a repülőt is, stb. Tehát ha azt mondom, hogy nagyon korán kezdtem zenével foglalkozni, még korábban kezdtem bütykölni. Mert hogy van egy ilyen kis cselédszoba, én most ott abban a lakásban lakom, ahol felnőttem, ott van ugyanúgy az a kis műhely, a konyhából nyílik egy nagyon pici cselédszoba, ilyen 2,5 méteres, 2,30 vagy nem tudom. Az volt apukám modellező műhely, ez most is egy műhely. Egyrészt az ő szerszámaival. Ahogy vasárnapi óta modelleket építette, ugye én oda kitotyogtam, és már én ott fúrtam, faragtam. Tehát a zenénél sokkal hamarabb kezdtem fúrni, faragni. És hát ebből adódik egyfajta kézügyesség, mert az ember gyerekkorban csinál, hát az mindig valahogy megmarad. És amikor a Covid jött, akkor engem egy nagyon nagy csalódás ért, mert Randy Breckerrel lett volna 3 koncert, úgy lett volna, hogy egyik nap a Bécsbe a Porgy és Bess Jazz Clubba játszunk, következően a Budapest Jazz Club és a harmadik a Debreceni Jazz Fesztivál. És ezt a Covid elfújta. Már meg voltunk hirdetve a bécsi klubba, meg mi. Na most akkor én egy picit nem tudtam zenével foglalkozni, mert borzalmasan csalódott voltam, és elkezdtem, ugye otthon kellett maradni, Barkácson, és én mindenféle régi tárgyból csináltam, órákat, lámpákat, meg nem tudom. És akkor hát annyi volt, hát mondom, hogy ezzel mit csinál, hova rakom ezt? És akkor kitaláltam, mert a apukám órás üzletében a Balcsinszki úton, most én ilyen nagyon klassz kézzel készült dizájn kis tárgyak vannak, és akkor én arra gondoltam, azt nem én csinálom nyilvánvalóan, és arra gondoltam, hogy hát ha van ott az a borka, nem lehetne kirakni egyet, kettőt, mert akkor a lakásban nem tudom hova rakni, és hát ha megvennék emberek, és így is lehet, hogy ez, úgy eladogatom ezeket a dolgokat, most ha van rá egy vállalkozás, tehát nyilvánvalóan ez nem egy megélhető, nem, ez csak egy ilyen kiegészítése, de elsősorban nem is az anyagi kiegészítését csinálom, hanem ez egy bor, nekem a legnagyobb kikapcsolódás, amikor így bütykölhetek, mert egyrészt apukám szerszámait használom nagyrészt, és nagyon jó érzés azokat kezembe venni, amiket ő olyan sokszor a kezébe vett, és ugye az egy tényleg egy nagyon más dolog, mint a zenével, vagy rádió, vagy bármivel, egy más jellegű dolog, kitalálni, hogy egy régi fúróból hogyan lesz lámpa, egy régi lemezjátszóból hogyan lesz falióra, tehát ez a végülis nekem egy dolog, ami közös bármiben, amit csinálok, hogy mindig kreatív dolgokat csinálok, tehát akár cikket, a Kortárs maga online-on van egy cikk sorozata most a könnyű zene fejlődéséről például, ami nagyon izgalmas, tehát nem csak a jazz, hanem Amerikából, hogy elindult ez a fajta könnyű zenei forradalom a 20. század elején, amiben aztán belekerült a Beatles, belekerült a minden, és a Miles Davis, és a, ugye, az is egy nagyon kreatív dolog, rádióműsort csinál, te aztán tudod, hogy milyen kreatív dolog, te magad is csinálod, ugye zene is, amit pláne a jazz, amit én csinálok, ugye nincs megmondva, hogy mi hogy kell lenni, én döntöm el, hogy hogy kell lenni. Úgyhogy egy van, ami mindent összefog az én életem, hogy olyan dolgokkal szeretek foglalkozni, amit én találok ki gyakorlatilag ennyi.
5: Számtalan koncerten voltál már. Volt olyan emlékezetes esemény, amire szívesen emlékszel vissza bármikor? A te koncertjét.
4: Ja, az én koncertem. Hát hogyne. Hát vegyük rögtön mindjárt a Steve Gaddel, Eddie Gomez-el, ugye ki 12-ben.
5: Ja, MIPÁ-s koncert, igen.
4: Így van, és
5: igen.
4: Ugyancsak a MIPÁ-ban az 50. születésnapomra két koncert. Ez egyik volt a MIPÁ-ban, és a másik is nagyon emlékezetes. Amikor 50 éves lettem, abban az évben a MIPÁ-ban játszottunk tényleg a Randy Breckerrel, tehát az is összejött, hogy a Randy Breckerrel játszunk. És a Budapest Jazz Clubban volt egy kifejezetten a születésnapomon, tehát december 10, még a édesanyám is élt, hála Istennek ezt megérte, és akkor úgy volt, hogy a következő vendég, ingyenes koncert volt egyébként, természetesen szülinapi, következő vendégek voltak. Charlie, Tátrai Tibor, Török Ádám, Babos Gyula, Szakcsi Lakatos Béla, Kőszeg Imre, Solti János, Kati Horváth Lajos. Hát remélem nem hagytam ki senkit.
5: Tehát hát egy igazi sztárparádé.
4: Igen. Na most ebből adódó, amiután ez ki volt írva, hogy ők lesznek a koncertes, jegy nem volt, ebből adódó nem csak azok jöttek el, aki a szülinapomra rám volt kíváncsi, olyan teltház lett a Budapest Jazz Club, hogy az egész jazz club megtelt. Tehát nem csak a terem, hanem fönti rész, ahol a jam session szokott lenni, alul a kávézó, és még az utcán is álltak. És hát hangsúlyozom, hogy nem az én 50. születésnapom miatt lett ekkor a teltház. Ja, még szegény Lech Pisti is játszott, aki azóta ugye sztrókot kapott, és rá nem sokra, és többet ilyen hangszeren, hál' Istennek közöttünk van, remélem nagyon javul, de akkor játszott eddig közönség előtt utára, tehát bocsánat, hogy őt kiadtam, Lech Pistit, nagyszerű ember. Tehát, hogy egy akkora teltház lett, és hát még ha nem is az én születésnapom miatt, de hát mekkora érzés egy ilyen teltház előtt. Tehát ez akkor nagyon nagy élmény, amikor ez az Angus Thomas, akit említettem, basszusgitárosnak bekerültem a zenekarába, neki úgy kerültem be a bandájába, hogy a első Billiard fél tíz klub csinált, mielőtt átköltöztek az új helyükre egy kis minifesztivált, és ők mondták, hogy hozz le az amerikai suliból amerikai zenészeket, és játszatok itt egyet. És akkor le tudtam hozni ezt az Angus Thomas-t, meg a Rick Toldent is, aki velem énekelni szkodom, hogy nagyszerű dobos, és hát az is egy hihetetlen hangulatú koncert volt. Életem egyik legemlékezetesebb. És mindenféleképpen most, amikor játszottam ezzel a Halper Hendrix World-el, akikkel egyébként csináltunk már egy lemezt, a Voodoo Child című albumot tavaly előtt, most ez a koncert, ami tényleg ennyire nagy teltház lett a Budapest Jazz Klubban, amit azért nem egyszerű összehozni, hogy ennyire sok ember legyen a mai világban egy jazz koncerten, és nagyon élveztem játszani, nagyon nagy élmény volt, tehát ez is egy nagyon-nagyon emlékezetes. Tehát van azért az ember életében egy pár olyan koncert, amit sose fog, ha pedig azt kérdeznéd esetleg, hogy amit nem én játszottam, mi volt a legnagyobb élmény, nagyon könnyen tudok válaszolni. Kétszer játszott Miles Davis Magyarországon, 89-ben, 89-ben és 90-ben. Ezek voltak életem legnagyobb koncertem, és a két jegy az mindig itt van nálam. Az mindig velem van.
5: Számos külföldi turnén is játszottál már. Melyik volt az a hely, az a város, ami nagyon megérintett?
4: Hát a Culture Kings-szel játszottunk a legtöbbször, ugye hát az a csak Nyugat-Európában játszottunk gyakorlatilag. Hát mindenféleképpen Ausztria és Németországbeli klubok. Uh-huh. És hát volt egy nagyon nagy koncertünk.
5: Hát Ausztriában tanultál tulajdonképpen. Igen. Tehát igen. Akkor ez nyilván közel áll a
4: szívedhez. Igen, és volt egy nagyon nagy koncerteként, ami talán a csúcspontja volt ennek a Culture Kings-nek, hogy volt akkor 94-ben, ugye akkor nagyon sikeresek voltak, volt egy Fornam Blunt nevű amerikai zenekar, egy lemezes zenekar lett, tehát aztán nem lett nekik második albumuk, de azzal az elsővel borzalmasan sztárok voltak akkor, és egy ilyen európai turnében voltak, és a sportcsarnok, egyik sportcsarnokban játszottunk előttük. És ráadásul nagyon nagy sikerünk volt, és ez mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szép emlék. Akkor tényleg láttam azt, hogy egy ilyen amerikai sztárzenekar, mert volt egy ilyen nagy agyon tetovált kövér ember, és az volt a szakácsuk. És mi is abból lehetünk csilit főzött. Én olyan csilit az életemben nem ettem. Barom jó volt. És egy ilyen agyon tetovált, egy ilyen bőrcsek is ember, ott kavart, mondom, úristen, most hát így, mi máshoz vagyunk szokva, drága anyáink, főzik a drága. Töltő, tudod, más feeling. És az nagy darab tetovált ember, és akkor belekóstoltam olyan óvatos, hát mondom, úristen, ez nagy, és az a Fornam Blunt-szal jött, tehát ő volt a szakácsuk. Mentük velük körbe, mi is ehettünk vele. Tehát, hogy beleláttam ebből, hogy a háttérből, hogy hogy működik egy ilyen zenekar, nagyon érdekes volt. Az is egy nagyon nagy emlék az a koncert.
5: Sokat beszéltünk a jazzről, a bluesról, amik azért rétegzenének mondhatjuk.
4: Abszolút, persze. De hogy ezért érzed? Is tetszik ennyi.
5: Igen, tehát te hogy érzed, milyen jövő vár erre a műfajra? Mi lesz vele 10-20 év múlva?
4: Mindig lesz.
5: Én mindig lesz gondolom. Jazz.
4: Én azt gondolom, hogy mondjam, mindig lesz, tehát most réteg, kétségtelen, de ha most belegondolunk, azért Budapesten is azért vannak klubok, nagyon jó klubok. Szerintem az képest, milyen pici ország vagyunk nyáron, tök sok fesztivál van. Uh-huh. Én nem síratnám ezt a műfajt, megmondom őszintén, egy biztos. Tehát most, hogy ennyire sokszor kértek előadásra, meg cikksorozatokat, azért egy dolgot azért látni kell. Ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni, mi történt a 20. század elején a populáris zenében Amerikában? Ugye, de most hangsúlyozom, hogy nagyon leegyszerűsítem a képletet. Talán túlzás is. Ugye, de nem, azért nem túlzás, de hogy New Orleansba született meg az a swinges lüktetésű zene, amiből aztán a jazznek a különböző ágai nőttek ki, és a Mississippi deltában a blues, amiből pedig a rock zenének a különböző ágai nőttek ki. Ezek természetesen a két dolog mindig hatott egymásra, ez nem kérdés. De alapvetően, na most az az igazság, hogy az ezredik bört nem lehet lehúzni ebből a fúzionálásból. És a világzenében megpróbáltak más stílusokkal, indiai zenével, stb. Fúziókat létrehozni, nagyon jó dolgok születtek, de ennyire termékeny nem. Mint ahogy Amerikában, ahogy említettem, az afrikai zenekultúra és az európai zenekultúra találkozott. Tehát azt látni kell, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években, egész 80-as évekig, ilyen 2-3 évente jöttek, akár a jazzben, akár más populáris stílusokban, az új stílusok. Most mondok egy rövid példát, ugye 63-64-re teszik a Beatles őrületet, amikor letarolták Amerikát is, 64-ben volt az első turnéjuk Amerikában. Az Elvis Presley még nem volt 30 éves, és már ciki volt. Na, majd nem volt elég népszerű, ciki volt. Mert a Beatles egy annyira új zenei megfogalmazást, és szövegvilágot, és egyáltalán viselkedést, és mindent hozott, amitől már az Elvis akkor már nem egy forradalmi embernek számított, mint az 50-es évek közepén, hanem addigra már ugye csinált azokat a gyengécske kis filmeket, ő addigra nem egy progresszív ember volt, hanem kicsit ciki lett. Na most nézzük, hogy alig telt el pár év, de most a jazzben nézzük, hogy a 40-es években kialakul a bebop, 50-es évek elején a Miles Davis-szel jön a cool. Tehát ilyen ilyen három évente jöttek, akkor a popzenében, hogy jó, a Beatles által ugye elkezdtek odafigyelni, mert addig nem figyeltek, amikor az angol zenekarokra, akkor már jöttek a rockzenekarok, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a nem, tehát, hogy ilyen pár évente jöttek szöges ellentétei annak, akkor jöttek a hetesek, ilyen a Foo Wars zenekarok, a Blood Sweat and Tears, a Chicago, stb. Tehát, hogy ilyen alig telt el egy-két év, és jött valami olyan, na most ez ma én úgy látom, lehet, hogy az öreg ember beszél már belőlem, meg lehet engem cáfolni, tegyék meg, nagyon örülök, ha megcáfolnak. Tehát ennyire szögesen más stílusok talán nem jönnek ennyire, hanem inkább a meglévőben jönnek borzalmasan jó zenészek, ami szintén nagyon klassz, de ez kétségtelen, hogy én azt gondolom, hogy 80-as években ez egy picit lelassult, ez a nagyon-nagyon gyors változások, és talán ma ez ennyire nem jönnek karakteresen új műfajok, viszont hihetetlenül képzett, és ugye rengeteg jazziskola van, rengeteg iskola van, ahol ezeket a műfajokat már komoly szinten lehet tanulni, tehát, hogy viszont nagyon-nagyon jó zenészek jönnek, tehát én azt gondolom, hogy mindig máshova tevődik a hangsúly. Most lehet, hogy nincsenek annyira új stílusok, de borzalmasan jó képzett zenészek jönnek. Én nem temetem a zenét, és nem temetem, tehát mindig mindenki a maga korát látja a legtragikusabbnak, mondta Popper Péter, és ebben nagyon nagy igazság van. Miközben vannak persze objektív folyamatok, amit látunk, hogy ennyire talán nem jönnek gyorsan, és jön más. Tehát én azt gondolom, hogy mindig lesznek nagyon jó zenészek, mindig lesznek nagyon jó zenék, ahogy ma is van, és mindig meg fogja találni a maga közönségét. Mindig abban kell valahogy élni, és abban gondolkodni, ami épp van.
5: És mi a helyzet a mai zeneiparral? Tehát te például tudom, hogy nagyon fontosnak tartod a fizikai megjelenését egy albumnak. Tehát igen, egy CD-t, igen. Egy bakelitet, de hát nyilván igen. Az már egy picit idejét múlt.
4: Bár nagy divatja van újra egyébként.
5: Igen, valóban. De mi a helyzet például Spotify-jal, vagy egy igen. YouTube?
4: Most ezzel a következő...
5: És hát akkor természetesen a közösségi médiával, mint a Facebook.
4: Itt most van azért egy nagyon nagy baj. Azért ezt most el kell, hogy mondjam. De a következő van, egyébként már az utóbbi lemezémet már nem adom ki CD-n, mert tényleg nincs értelme. Tehát egyszerűen a legtöbbször az van, hogy én oda akarom valakinek akár a családba adni, és azt mondja, hogy emlékbe elteszem, nagyon köszönöm, de nem tudom mind meghallgatni. Ugye az autóban már nincs, az a modern autóban CD játszó. A számítógépekben sincs már DVD port, tehát gyakorlatilag ez egy idejét múlt dolog. Ez az igazság. A bakelit az azért, hát azért tegyük hozzá, hogy ez csak egy vicces elnevezés, soha nem készült bakelitből lemez.
5: A vinil,
4: ez az egyikén ilyen kis küldetésem, hogy én mindig elmondom, hogy bakelitből sosem készült. Mert az a nagyon régi lemez, az a 78-as Shellac-ból készült, a következő meg vinilból. Tehát bakelitből soha. Ez csak egy ilyen, hogy mondjam, az általam oktató nevelő. Na szóval, hogy annak azért van most egy pici ilyen visszatérése, mert az analóg, tehát az tényleg más, mint... Na most az, hogy gyakorlatilag ingyen ennyi zenéhez hozzá lehet jutni, ez azért tragikus a zenészeknek, mert a financiális alap szűn meg. Tehát annak, hogy valaki a következő lemezt csinálhassa meg, a harmadikat, negyediket is, esetleg nagyobb büdzséből, az azért volt, ma az előző lemezéből eladtak sokat. Tehát ez, amikor jött a Spotify, nem tudom, van egy nagyon érdekes filmcsorolatán a Netflixen, hogy ez hogy indult, holland dolog. És ott is egy nagyon rossz az alapgondolat, a srác, aki ezt kitalálta, az azt mondja, egyébként nagyon érdekes, mert a hat rész ugyanaz a sztori hat ember szemszögéből, ugyanaz. Most az első rész az a srácról szól, aki ezt kitalálta. Az volt az alapelképzelés, hogy a zene legyen ingyenes. Miért? Miért kéne, hogy ingyenes legyen? Az emberek kitalálják, megcsinálják, munkát tesznek bele, pénzt tesznek bele, stb. Miért kéne, hogy ez mit kapok én ingyen? A benzinkútba, a piacon, a nem tudom micsoda. Tehát a Miles Davis mondta, amikor az egyik lemezéből borzalmas sokat adtak el, pedig jazzről beszélünk, nem is popról, és tudott venni egy Ferrarit, hoppácska, és azt mondta, hogy úgy érzem magam, mint egy bankrabló. Olyan sok pénzt kaptam ezért a lemezén, följátszottam csak egy lemezt, és tudtam venni egy Ferrarit. Na most ez nem a Ferrariért érdekes, hanem azért, mert utána azt mondta neki a következő kiadó, hogy szerződj át hozzám, és azt csinálsz, amit akarsz. Ha Big Band-del akarsz lemezt, és csinált is, azt is csinálhatsz, ha szimfonikus zenekarral azt akarsz, mert látták, hogy megvan a financiális háttér az eladott lemezekből. Na most az a baj ezzel az egész tőle, ez gyönyörű, hogy most a YouTube-on mindenhol ingyen hallgatunk zenét, csak és akkor erre azt mondja, mert legalább a kiadó, nem most a kiadó nem jut pénzhez, a zenész se.
5: már kiadó sincs
4: tulajdonképpen. Már kiadó sincs, és a zenész,
5: menedzser sincs.
4: Nincs, és a zenész se jut pénzhez, igen, a zeneszerző se jut pénzhez, akkor mit csinálunk? Mindenki otthon a kis házi stúdió, mert az viszont olcsó lett, mert egy számítógépen nem kell már milliókat befektetni, mint egy analóg stúdióba. Otthon bingizel a izét, följátszod, maga, érted? Vagy egy részét, én például nagyon vegyesen dolgozom, hogy valamit, ha olyan hangszer, amit otthon föl lehet venni nálam, akkor a vonósok sokszor nálam, jó akusztikai véletlen a szobám, azt ott veszük föl, a dobokat nyilván egy stúdió, de mindegy, ebben most nem akarok belemenni, tehát csináljuk, ahogy csinálunk, de gyakorlatilag borzalmasan nehéz ügy az, hogy a lemezből, vagy annak a folyományából nekünk visszajön igazán pénz, hogy abból csináljuk a következőt. Tehát ez egy megoldatlan probléma per pillanat, és én nem nagyon látom azt, hogy ez miből fog megoldódni. De ez már nem az én gondom lesz, én már öreg vagyok. Ez már én azt gondolom, hogy az utánam jövő generációnak a... Hát idén 60 éves leszek, a gyerekkoromban ennyi idős manusok nyugdíjba mentek. Szóval én most nem tudom, nyugdíjba akarnék menni, csak úgy mondom. Tehát, hogy jó, hát évesztes vagyok, tehát még van egy évem 59-ként, mert csak decemberben leszek 60, de most érted? Tehát, hogy gyakorlatilag... Tehát én nem látom már ennek a kiút részét. Tehát, hogy én magam erejéből összehozok lemezeket, fölrakom ezekre a különböző fel, és lesz, ami lesz. Valami persze becsorog, vagy nem tudom, de tehát, hogy nem igazán látom ennek per pillanat a megoldását, holott azt is tudom, hogy az időben visszamenni nem lehet.
3: Halper László gitáros, zenész szakíró volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a sikereiről és a zeneipar múltjáról, jelenéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is, ugyanebben az időben. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Roma művészet, roma kultúra,
1: akkor Roma Szalon.
6: A Rádiódik kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Lakatos Mónika, a roma kultúra virághírű nagykövete. A roma közösség számos olyan kiváló művészt adott a világnak, akik tehetségükkel, kitartásukkal és elhivatottságukkal maradandó értékeket teremtettek. Közéjük tartozik Lakatos Mónika is, aki napjaink egyik legismertebb magyar roma énekesnője. Különleges hangjával, hiteles előadásmódjával és a cigány hagyományok iránti tiszteletével nem csak Magyarországon, hanem a világ számos országában is ismerté vált. Munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a roma zenei kultúra szélesebb közönséghez is eljusson. Lakatos Mónika Budapesten született egy zeneszerető olaszcigány családban. Már gyermekkorában természetes része volt az éneklés és a zene. A családi összejöveteleken gyakran csendültek fel hagyományos cigánydalok, amelyeket az idősebb generáció adott tovább a fiataloknak. Ezek az élmények mély nyomot hagytak benne, és már fiatalon eldöntötte, hogy az éneklés lesz az élete. Pályafutása során mindig arra törekedett, hogy megőrizze az autentikus olaszcigány népdalokat. Számára fontos volt, hogy a dalok eredeti formájukban maradjanak fenn, hiszen ezek a roma közösség történelmét, érzéseit és hagyományát őrzik. Előadásai nem csupán zenei élményt nyújtanak, hanem betekintést engednek a cigány kultúra gazdag világába is. Lakatos Mónika legismertebb együttese a Romengo, amelynek alapító tagja. Az együttes célja, hogy a hagyományos olaszcigány zenét modern koncertszínpadokra vigye úgy, hogy közben megőrizze annak eredeti hangzását és értékeit. Fellépéseikkel Európa számos országában, valamint más kontinenseken is nagy sikert arattak. A közönséget mindenhol lenyűgözi az előadások őszintesége, lendülete és érzelmi gazdagsága. Munkásságát számos rangos elismeréssel jutalmazták. 2020-ban elnyerte a Vomex életműdíját, amely a világzene egyik legjelentősebb nemzetközi kitüntetése. Ezzel ő lett az első magyar művész, aki ezt az elismerést megkapta. Ez nem csak személyes siker volt számára, hanem a magyarországi roma zenei hagyományok számára nagy megtiszteltetést jelentett. Lakatos Mónika mindig büszkén vállalja roma származását. Fontosnak tartja, hogy a cigány kultúrát hitelesen mutassa be, és megőrizze a következő generációk számára. Úgy véli, hogy a hagyományok csak akkor maradhatnak fenn, ha a fiatalok is megismerik és megszeretik azokat. Ezért koncertjein és szereplésein gyakran beszél a roma kultúra értékeiről, a család fontosságáról és a zene közösség formáló erejéről is. A roma kultúrában a család és az összetartás és az egymás iránti tisztelet kiemelkedő jelentőségű. Lakatos Mónika életében is meghatározó szerepet játszanak ezek az értékek, hisz abban, hogy a családban tanult hagyományok adják azt az erőt, amely egész életén át elkíséri az embert. Éppen ezért művészetében is mindig jelen van a múlt tisztelete és az elődök iránti megbecsülés.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ikonikus folklorzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapi alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas dicsőséges gazdag áldásával. Te mész szeszti magtálé, legyél figyelmes, Oszi, mert most

Rádió Dick.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rólunk. Neked.
0: Hírek rólunk. Neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Közlekedési hírek.
5: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Napközben 35-39 fokos forróságra van kilátás.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

0: Nálunk, neked. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, már is itt a péntek, és július 31-e van, tehát nem csak adásokat tekintve az utolsó nap van a hónapból, hanem valóban a hónap utolsó napja is van. Oszkár névnapot ünneplünk ezen a mai napon, úgyhogy kedves Oszkárok, Oszik, nagyon boldog névnapot kívánok. Ma 177 éve valószínűsíthetőleg ezen a napon halt meg Petőfi Sándor költő a segesvári csatában. Ma 140 éve Beirutban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ma 61 éves Joanne Kathleen Rowling, vagyis J.K. Rowling a Harry Potter regények szerzője. Hát szerintem a Harry Pottert vagy látta valaki, vagy olvasta és látta. Olyan ember szerintem nem létezik, aki nem hallott még Harry Potterről. Ez egy ennél nagyobb dolgot szerintem nem is vihetett volna végbe J.K. Rowling az életében, mint az, hogy teremtett egy olyan kultuszt, tényleg egy világot meghódított tulajdonképpen. Ezt bátran állíthatjuk. Ma 117 éve született Halassi Olivér, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, sportoló. 113 éve született Kosári Domokos, történelemtudós. 112 éve született Louis de Funé, francia komikus, színész, remélem, hogy jól mondtam ki a nevét. 105 éve született Bánki Zsuzsa, Jászai Mari díjas színésznő. 104 éve Csehszlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jogakadémia. Aztán 91 éve született Antal Imre, Erkel Ferenc díjas zongora művész, újságíró, műsorvezető, riporter. Hát szerintem Antal Imrét se kell sokunknak bemutatni, ma lenne 91 esztendős. 85 éve született Pályer András, Emerton díjas zeneszerző, énekes, aki a Gedeon bácsi és a Felmegyek hozzád zenéjét szerezte. És végül, de nem utolsó sorban, ma 82 éve halt meg Anthony de Saint-Exupéry, francia regényíró, ugye a kisherceg írója. Na, a péntek is megindult a maga útján, nem sok

0: Harmadik. Rólunk, neked.
1: Nem sokára 7:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják a 11. kerület Bali Sándor utcát, mert javítják a vízvezetéket. A 23. kerület Szent László úton az új telepút közelében lezárják a félútpályát elektromos közműépítése miatt. Tart a vízvezeték javítása a 11. kerület Neszméi úton. Lezárták az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. A 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdáni út között közlekedik. Ez ugye valószínűleg a Sziget Fesztivál miatt van így. A 15-ös autóbusz a Kávin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedűs-Gyula utca megállójában is. Csatorna átépítés miatt lezárták a 20. kerület Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerület Vendel utcában pedig a Szobienszky János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik. Ezzel tudtam most nektek szolgálni, jöjjenek is a roma hírek!

0: 103 Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
3: A roma és cigány zene Magyarország kulturális életének egyik legélőbb és legérzelmesebb része. A közelgő cigány koncertek nem csak egyszerű zenei események, hanem olyan kulturális találkozások is, ahol a hagyomány, a szenvedély és a közösségi élmény egyszerre jelenik meg. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés övezi a roma zenét, hiszen ezek az előadások különleges hangulatot teremtenek. A virtuóz hegedűjáték, a tüzes gitárdallamok, az improvizáció és az érzelmekkel teli ének egyedülálló élményt nyújtanak a közönség számára. A közeljövőben Budapesten és környékén több jelentős roma zenei eseményre is sor kerül. Az egyik legizgalmasabb koncert a Romengo fellépése lesz, amelyet 2026. júniusában rendeznek meg Budapesten. A zenekar az olá cigány zenei hagyományokat ötvözi modern világzenei elemekkel, így koncertjeik egyszerre őrzik a múlt értékeit és szólítják meg a mai közönséget. A Romengo különlegessége abban rejlik, hogy dalaikban egyszerre jelenik meg a szabadságvágy, a közösségi összetartozás és a roma kultúra gazdag zenei öröksége. A koncertjeiken gyakran olyan intenzív hangulat alakul ki, amely szinte táncra kényszeríti a közönséget. Szintén nagy figyelem övezi Lakatos Mónika fellépéseit, aki a roma népzene egyik legismertebb magyarországi képviselője. Hangja különlegesen mély érzelmeket közvetít, dalaiban pedig egyszerre érezhető a fájdalom, az öröm és az élet szeretete. Az ilyen koncertek nem csak szórakozást nyújtanak, hanem kulturális élményt is adnak a hallgatóknak. A roma zene sajátossága ugyanis, hogy a zenészek gyakran a saját életük történeteit, érzéseit és tapasztalatait fogalmazzák meg dalokon keresztül. A budapesti koncerthelyszínek közül kiemelkedik a Dunaparti ponton, ahol rendszeresen rendeznek cigányzenei esteket és világzenei programokat. A hely különleges atmoszférája miatt rendkívül népszerű a fiatalok és az idősebb generáció körében is. A Cigánykedv programsorozat például rendszeresen ad lehetőséget roma zenekaroknak és előadóknak a fellépésre. Ezek az estek gyakran hajnalig tartanak, és nem csak koncertek, hanem közösségi élmények is egyben. Az emberek együtt táncolnak, énekelnek, és egy estére valóban átélhetik a roma zene felszabadító erejét. A modern cigányzene egyik különleges irányát képviseli a kanarró is, amely a hagyományos cigányzenét jazz és swing hatással ötvözi. A zenekar több koncertet is ad Budapesten a következő hónapokban. Az ilyen előadások különösen érdekesek, mert megmutatják, hogyan képes a roma zene folyamatosan megújulni, miközben megőrzi a saját gyökereit. A swing manu stílus különösen energikus és virtuóz, ezért a közönség számára mindig izgalmas élményt jelent. A cigány koncertek jelentőségét nem csak a zenei élmény adja, hanem az is, hogy ezek az események hidat képeznek különböző kultúrák között. A roma zene képes összehozni embereket társadalmi helyzettől, kortól vagy származástól függetlenül. Egy jól sikerült koncert után eltűnnek az előítéletek, és csak a közös élmény marad. Ez különösen fontos a mai társadalomban, ahol még mindig sok félreértés és negatív sztereotípia kapcsolódik a roma közösségekhez.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei.

0: konkurensed nincsen.
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dip.

0: Henas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Fizetés nélkül futva távozott egy budai szálloda étterméből Balla Péter, a Demokratikus Koalíció korábbi EGRI választókerületi elnöke. A volt politikust az étterem egyik dolgozója az utcán érte utol, és úgy tudni rendőri intézkedés is követte az esetet. Balla Péter a Demokratikus Koalíció, DK, egykori EGRI választókerületi elnöke és korábbi országgyűlési képviselő jelöltje egy budai szálloda éttermében fogyasztott, majd a számla kifizetése nélkül futva távozott, állítja Haber Eger, amit az Index szúrt ki. A portál beszámolója szerint a volt politikus egy 4 csillagos budai hotel éttermében tartózkodott, ahol délután 4 órától kezdve fogyasztott. Este 7:30 körül a személyzet rákérdezett, kívánja elrendezni a számlát, mire Balla állítólag egy idegen nevet mondott, azt állítva, hogy egy harmadik személy vendége. Amíg az étterem dolgozói ellenőrizni próbálták az elhangzottakat, a férfi fizetés nélkül elszaladt a helyszínről, maga mögött hagyva egy 50 000 forintot meghaladó számlát. Az étterem egyik alkalmazottja nyomába eredt, majd egy rövid utcai üldözést követően utolérte, és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. A helyszínre érkező rendőrök ezután intézkedtek vele szemben. A Haber Eger azt írja, Ballánál sem személyazonosító okmány, sem készpénz nem volt. A rendőrök ezért előállították, majd a portál információi szerint 72 órára őrizetbe vették. Az ügyben azt is vizsgálják, hogy miért ült be az étterembe úgy, hogy sem iratok, sem a fogyasztás fedezetéül szolgáló pénz nem volt nála. A vendéglátóhely a portál szerint büntető feljelentést tesz az ügyben, emellett polgári peres úton is érvényesíteni kívánja a követelését. Ez egy vérkellemetlen sztori, legalábbis Balla Péternek mindenféleképpen. Na jó, zene következik, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
5: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Napközben 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
5: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Kódik, Kerasz, Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Na, mondok nektek egy pár kirándulós ötletet, ugyanis szerintem a hétvégéket nem feltétlenül csak a strandon lehet eltölteni, hanem akár lehet tényleg egy nagy sétát tenni, jó helyeken enni, inni, beszélgetni, kiülni egy fröccsel, vagy egy sörrel, vagy egy limonádéval, kinek hogy tetszik. Úgyhogy most pár helyszínt mondanék nektek, amire azt mondják, hogy érdemes ellátogatni hétvégenként. Vagy legalább az egyik hétvégén, ugye így értem. Például itt van a Dunakanyar egyik legkülönlegesebb látnivalója, a kétséget kizáróan Drégely vára, amely szabadon belépő díj nélkül látogatható. A 13. században épült erőd Szondi György hősies helytállásának legendáival átszőtt történelmi hely, így a meglátogatása kifejezetten nagy élmény lehet azok számára, akik rajonganak a történelemmel átitatott építményekért. Aztán, hogyha vízparti hangulatra vágyik az ember, akkor irány Délegyháza, ezt mondják, ahol a kavics bányák helyén kialakult tórendszer egy valódi mesebeli kis nyári oázis. Tényleg gyönyörűen néz ki, így a képeken nézzetek ti is utána. A tavak partja lehet sétálgatni, piknikezni, vagy csak egyszerűen élvezni a csöndet, így kiszakadni a nagyvárosból. Szerintem már ez is óriási nagy dolog. Aztán a harmadik állomás Zebegény, amely önmagában is a Dunakanyar egyik legbájosabb települése. A falu fölött magasodó Kóskároly kilátó egész évben ingyenesen látogatható, ahonnan lélegzet elállító panoráma tárul a Dunára, a Pilisre és a Börzsöny vonulataira. Úgyhogy ezeket ajánlják. Egyetlen nap alatt középkori várat, romantikus tavakat és mesés kilátót is fel tud fedezni az ember, és ami a legnagyobb dolog, hogy még belépőjegyre sem kell egy forintot költeni. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek van autója, az mindenképpen Pestről picit kiszakadva látogassa meg ezeket a Pest agglomerációjában található gyönyörű szép kis településeket. Na most pedig zene jön, utána nem sokára jövök vissza.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Zsali vója!
2: Szasztettaj baktálét, amely is a valószínű,

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Nem sokára 8:30 van, jó reggelt kívánok mindenkinek. A 17. kerület Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig. A Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a második kerület Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra kell számítani a második kerület Zöldlomb utcában a Pittypang utcánál vízvezetékjavítás miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, lezárták a 13. kerület Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert felújítják a csatornát. Ezekkel tudtam most szolgálni, és jöjjenek is a nyelvoktató leckék a zene után.

0: ahol a jó kedv kezdődik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
2: Szityúvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
3: Szia Hajni!
4: Szia Ármándó, képzeld, már egyre több mindent értek, de azt mondtad, hogy most megtanítasz engem köszönni illedelmesen.
3: Így van. Hát a köszönéseknek ugye a napszakokban az első köszönésünk, amikor felkelünk, az a jó reggelt, de mi cigányok azt szoktuk mondani, hogy Baktál idéti hára, ami azt jelenti szerencsés jó reggelt.
4: Baktál idéti hára.
3: Így van. Egyébként, hogyha azt szeretném mondani, hogy jó reggelt szó szerint, akkor láss idéti hára, de mi cigányok, akik használjuk nap mint nap ezt a nyelvet, úgy mondjuk, hogy Baktál idéti hára.
4: Baktál idéti hára.
3: Szitjú vaszlos esze?
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

tehát idén tüdőgyulladással küzdött és bordatörést szenvedett, most pedig újabb daganatot diagnosztizáltak nála, ezúttal a hangszálán. A műtéten már túl van, és 16 sugárkezelést is megkapott, de a kezelés sorozatnak még nincs vége. A mi kis falunk sztárja a Fókusznak mesélt legújabb megpróbáltatásáról, amelyről rögtön a pozitív oldalát emelte ki. Mint elmondta, élvezi, hogy otthon lehet, és gyermekei rendszeresen meglátogatják. 16 sugárkezelésen vagyok túl, 32-t írtak elő. Prostatarákkal indult, és az szétterjedt, 3 bordarákom volt, gerinctőrák, 2 nyirokmirigyrák. Tulajdonképpen fél év alatt arrivederci, de ez 3 éve volt, magyarázta a kameráknak a színész. Bár Revicki Gábor elképesztően viszontagságos időszakon ment keresztül, és most is komoly megpróbáltatásokkal néz szembe, a munkával hosszabb időre sosem állt le. Folyamatosan forgatott az RTL népszerű sorozatával, emellett színpadon is szerepelt, és esze ágában sincs feladni a reményt. Én nem törődöm ilyesmivel. Ezzel kénytelen vagyok, mert egyenesbe tapasztalom, hogy baj van, de az egyéb rákok nem számítanak. Nem kimutathatóak. Nem újult ki a régiek közül semmi sem, hanem úgy néz ki, vagy legalábbis úgy értékelem én, hogy folytatódott. És hát hova menjen egy színésznek, ha nem a hangszálára, fogalmazott Revicki. Jelenleg ideje nagy részét otthon, családja körében tölti, de most is beiktat néhány munkanapot, hiszen javában zajlik a Mi kis falunk 11. évadának forgatása. A 71 éves színész tervei szerint még ősszel a színpadra is vissza szeretne térni. 77 éves színész idén ősszel a színpadra is vissza szeretne térni. Nagyon megható volt ez a riport, én láttam is a televízióban, és most olvasva is azért is akadtam bele egyszer itt ott, mert bár nem vagyunk semmilyen kontaktban sajnos, egyszer találkoztam csak a művész úrral, de egy nagyon jó kisugárzású, egy nagyon kedves, egy nagyszerű művész, egy igazi, nagybetűs művészről beszélünk, és ilyen olyan szomorú ezt olvasni, hallani, látni. Na de hát ez van. Na, sajnos az élet az nem mutatja meg előre a forgatókönyvet. Na, most viszont én megmondom erről a forgatókönyvet, zenék következnek, időjárás, közlekedés, és 9 után pedig jövök vissza drága Völgyi Zsuzsimmal, és kezdődik a Süss felnap, úgyhogy maradjatok ti is velünk.

0: 100.3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a Tiszakeszi Moratva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Speis Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a félútpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Napközben 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: Füstfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádió Dík. Süsfelnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt, itt a péntek és a hónap utolsó napja, ugyanis július 31-e van. Jó reggelt mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez milyen nap?
1: Kérem tisztelettel, július utolsó pénteke, és július utolsó napja is ráadásul. Tehát, mert július
2: 31-ét
1: mutat a naptár.
2: Szeretem, amikor így meg vagy vadulva már korán reggelről gyuszik el. Jaj, de jó! Mindjárt vége a nyárnak!
1: Annak nem örülök. Nem örömömben mondom én ezt, csak jó pofaságból, hogy ilyen kis napi érdekesség tulajdonképpen. De szerintem, aki azért nézi a naptárat, az látja, hogy mi a helyzet, úgyhogy azért nem mondtam semmi újdonságot tulajdonképpen. Képzeljétek el, ma 61 éves amúgy Joanne Kathleen Rowling, vagyis J.K. Rowling, ugye a Harry Potterek szerzője.
2: Fiatal.
1: 61 esztendős.
2: Fiatal.
1: És gondolj bele, most se túl öreg, amúgy apámmal egy idős. És mióta van már Harry Potter, ugye? Hát már 20 éve.
2: Jó régóta, igen. 20 éve több, nem?
1: Mondom neked,
2: de lehet, hogy igazad van.
1: Hát van 20 éve. Figyelj, amikor én érettségiztem, akkor jelent meg az egyik Harry Potter kötet, mert emlékszem, mert én Harry Potter regényt olvastam az érettségi tételek helyett. És én 20 éve érettségiztem, Zsuzsi. 38 vagyok, 18 évesen érettségiztem.
2: Hát mikor?
1: Érted? És már akkor volt. Sőt. Na mindegy.
2: Valamiért azt gondolom, hogy idősebb. Még idősebb, mint 20
1: mint az asszony,
2: év.
1: Vagy a Harry Potter?
2: Nem, a Harry Potter kötet.
1: Na mindjárt mondom nektek, gyerekek. Azt mondja, miért nem írják ezt így egyszerű valahol Wikipédián? Na, itt van, azt mondja, Harry Potter 7 kötetben. Igen, azt tudjuk. Nézzük már, mikor az első kiadás.
2: 97. június 26-án jelent meg az Egyesült Királyságban.
1: Nálunk meg 30-a. Így van.
2: Igen,
1: tehát 97.
2: nálunk meg 99-ben. Akkor látod?
1: Ja nem, igazad van. Magyar kiadás 99, igen.
2: Igen. Magyarországon kezdte. Tehát akkor még öregebb.
1: Na.
2: Nagyon durva. 97.
1: Mondtam. 97 az eredeti, nálunk meg 99, igen, úgyhogy ezt számítjuk. Na, hát akkor nem mondtam olyan nagy hülyeséget, sőt, nagyon durva, gyerekek.
2: Hát de te 99-ben érettségiztél.
1: Nem, 99-ben a negyedik rész jelent meg, bocsánat. Vagy na, nem. 99-ben jelent meg az első rész, és én érettségi évben az negyedik vagy ötödik részt olvastam, tehát 18 éves voltam, kerek 20 évvel ezelőtt, mikor a negyedik vagy az ötödik rész megjelent. Erre kifejezetten emlékszem, Újpest panel, anyám benyit, miért azt olvasod, mindjárt itt az érettségi. Emlékszem erre, be van égve, becsukom a szemem, és látom, érzem a tavaszi szellőt, ahogy a panelbe beszáll, Istenemre esküszöm, és benyit anyám, látja, hogy Harry Potter negyedik vagy ötödik fejezetét, vagy hatodik, nem emlékszem már, olvasom.
2: Nem mindegy, mit olvasok, az a lényeg, hogy olvasok.
1: Igen, de a lényeg az, hogy 99-ben, tehát 27 éve jelent meg Magyarországon a Harry Potter.
2: Hát akkor sokkal gyerekek, régebbi,
1: nagyon
2: majdnem 30
1: óta.
2: Éve.
1: Na és akkor gyorsan
2: figyelj,
1: egy
2: már akartam
1: fejszámolás.
2: Kérdezni, hogy igen? Miért nem mész el Londonba, a Harry Potter múzeumba, állítólag nagyon nagy élmény, ne nézz így rám.
1: De figyelj, azt hiszem, hogy nem voltam.
2: Ja, voltál?
1: Hát én már réges-rég voltam.
2: Ja, bocsánat,
1: hát én voltam, nem emlékszem, voltam
2: rajta?
1: Londonba másfél hetet.
2: Igen, azt hittem, hogy ez
1: az nem
2: kimaradt.
1: Múzeum, az a forgatási helyszín.
2: De van Harry Potter múzeum is, nem?
1: Az a forgatási helyszín, az ott forgatták a Harry Potter.
2: Tényleg?
1: És úgy hagyta a Warner, ez a Warner Brosnak, egy stúdiója, amit berendeztek múzeumnagyanán, de az maga a forgatási
2: ja,
1: stúdiók.
2: Ja jó, csak így hívják, hogy
1: igen,
2: Harry Potter múzeum.
1: Igen, mondhatjuk így, igen. Azt hiszed, hogy én nem voltam.
2: Bocsánat, te teljesen
1: jött,
2: nem tudom, miért gondoltam ezt.
1: Értem, Harry Potter busz. Képzeljétek el.
2: Te Harry Potter busszal is mentél.
1: Még az exemmel voltunk kint Londonban, úgy ő akkor forgatta a Tim Burton féle Dumbo című élőfilmes adaptációt, amiben tele volt cirkuszi jelenete, és a Hortobágyi díjas Kristóf Krisztiánt kérte föl maga Tim Burton, hogy rendezze be, és Krisztián pedig kivitt magyar táncos lányokat és magyar artistákat. És köztük volt az én annó, az én exem, és akkor ezért én is kimentem, de én mint csak vendég, én nem szerepeltem a filmben, és hát mondanom se kell, hogy aztán a kintlétem harmadik napján már ez volt a program, de ez egy egész napos program, ugyanis Londonba úgy csinálják meg, hogy ez a Harry Potter busz, ez téged fölvesz különböző pontokon, összegyűltök, az is persze külön pénz, összegyűltök, kivisz Londonból, az egy óra, körülbelül egy órát buszoztunk, de közben ilyen busz tévén mentek a Harry Potterből jelenetek, meg nem tudom, kaptunk ott kávét, vagy nagyon cuki
2: de
1: volt.
2: De jó, nagyon? Teát, nem?
1: Vagy te át, igen. És akkor leszálltunk a Warner Bros. Stúdiója előtt, és akkor ott rögtön fogadott, hogy a nagy Harry Potter, de hát én remektem végig az izgalomtól, annyira kivoltam. És akkor bevittek minket, és akkor külön csoportokba osztva végigvezettek bennünket a stúdiókon át, és akkor úgy indult az egész, hogy kinyílt a nagy kap. Bementél a stúdióba, ott elvittek egyik csoportot erre, másik csoportot amarra, és akkor minket elvittek egy ilyen sötét terembe, ahol egy vászon le volt húzva, és ott a három főszereplő, ugye Harry, Ron és Hermione beszélnek hozzád, effektív, ugye, így angolul, és akkor egyszer csak fölemelkedett a vászon, és ott volt az aranykapu az étkezőnek a Harry Potter filmekben a nagy terem.
2: Ez nagyon nagy élmény lehetett.
1: Hülye vagy, meg voltam bolondulva.
2: Hát, te hiszem.
1: Meg voltam bolondulva, és akkor onnantól kezdve végigvezettek minket az összes forgatási helyszínen, láttam ruhákat.
2: Nézd meg a jegyet, hogy mennyi kiviszlek.
1: Sok.
2: Annyira örülsz, annyira ragyogsz.
1: Nagyon jó volt. Én emlékeim szerint
2: ez lesz az ajándékom.
1: Több száz font volt így kettőnknek. Ilyen 200 font, 200-250 font volt per fő, plusz a busz. Nem volt olcsó, vagy valahogy a busszal együtt volt
2: de
1: talán.
2: De nézd meg, ragyogó szemmel mesélsz a mai napig róla, tehát hát az élményeket, élményekre nem szabad sajnálni a pénzt.
1: Ne, hát mutatok neked képeket is.
2: Ha van pénzünk, persze.
1: Mutatok neked képeket is, ha akarsz, hát nekem rengeteg képen van.
2: Ne csak arról mutassál, hogy öltöztettek fel a cirkuszba, hát ilyenekről is mutassál.
1: Figyelj, rengeteg ilyen képen van. Hát én, ahogy megérkeztünk, fotóztam busztól kezdve, a buszúttól kezdve végig, tudod így mindent is, és ez nekem mai napig itt van a telefonomban, és mivel ugye dátumra pontosan, azt is meg tudom neked mondani, hogy melyik évben, melyik napon voltam. Azt
2: látod,
1: is meg tudom nézni. Úgyhogy...
2: Az embernek szüksége van az emlékekre, élményekre, ezért fontos az, hogy elmenjünk, és mondjuk nyaraljunk, gyűjtsünk így élményeket.
1: Az sok kutya nem veszi el tőled, nem?
2: Van. Igen, az a maradandó, nem az értékek, nem. Hanem az emlékek, a jó nyaralás, az ilyen helyeken való részvétel. Nekem például Szingapurban Universal Studio adott ekkora élményt, mint neked most ez. Még Disneyland se adott akkora élményt, mint ez a stúdió. Úgyhogy én meg még mindig arra gondolok, hogy nekem az a bakancslista, hogy oda a kislányt kivigyem és azt lássa. De ha már
1: utazási nyaralásról, szokások.
2: Igen, meg utazásról beszélgetünk.
1: Bocsáss meg, szabad ne feledd, kérlek, 2017. szeptember 10-én voltam ott.
2: Aha, tehát nem is volt rég, 10 éve.
1: Kilenc éve, és szeptember 10-én voltam.
2: És még mindig ragyogó szemmel mesélsz róla.
1: Itt van, tessék a kapu, amit mondtam.
2: Hát, ez nagyon jól néz ki. Ez
1: még milyen sovány voltam. Nézd meg, álmodjuk ezen rajta.
2: Mi az, te voltál? Azt hittem, az egy gyerek.
1: Ne, az én vagyok.
2: Jaj, de csinos, nem változtál semmit.
1: Köszönöm szépen, csak zsíros lettem. Na de nem ez most a lényeg, hogy ki lett zsíros, ki nem. Igen, hanem
2: nyaralás. Mindenkinek más jelent azért a nyaralás.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy az élmény a legfontosabb. Mi mai napig, oké, hogy még nem telt el olyan sok idő, ugye bő másfél hónapja jöttünk haza Rodoszról a feleségemmel, mi mai napig nem telik el úgy két nap, hogy ne hoznánk szóba bármi kapcsán, mert akkora élményt adott nekünk maga Görögország, maga ott Rodosz, maga az, hogy csodaszép luxus szálloda, maga az ételek, a kedves emberek, stb. Annyi élményt adott az az öt nap, nem volt sok, de az az öt nap olyan nagy élményt adott, hogy nem tudunk rajta tovább lépni, és rá vagyunk így izélve még mindig, hogy vaj, de jó volt, és nem tudom, és ezt senki nem veszi el tőlünk.
2: Az biztos, és viszont az is biztos, hogy az Z generáció szerint az X generáció, akik mi vagyunk, már boomerek bizonyos nyaralási szokásokban, mert mi, a idősebb generáció, mi egy nyaralást tervezünk, de az olyan nagyot kell, hogy szóljon. Tehát az olyan pukkanjon. Ha elmegyünk egyet
1: Fú, öreg gyerek, be. Ez nagyon nagy öreg volt, ezt nem láttátok. Szemüveg rajta, olvas. Na, szóval, hogy a nyaralási sok...
2: Elátkoztak, félrenyeltem.
1: De nagy öreg volt ez most, ezt imádtam. Ez olyan, mint amikor én ízélek. Ez olyan. Na jó, lapozzunk.
2: Na,
1: szóval mi boomerek vagyunk, mert mi egy nagy nyaralást tervezünk, igen.
2: De annak pukkannia kell, igen. Az akkor olyan kell, hogy legyen, hogy wow, meg mit tudom én.
1: Hát de nem.
2: Hát én ebben voltatok, értek egyet.
1: Ti is voltatok most nyaralni, egy teljes hetet voltatok a kedvenc hoteledben, Antália, gyerek is jó volt, te
2: együnk,
1: is, anyád,
2: ígyunk,
1: mindenki.
2: Anyát.
1: mindenki jól el volt. Megszokott helyeken.
2: Együnk, ígyunk, ez a lényeg. Igen, egyet tervezünk, de az nagyot szóljon. Jó, anyám nem egyet tervez, azt látod, idősebb, mint mi
1: jó,
2: vagyunk.
1: Jó, mi is voltunk azóta az Amárdiba is, az is nyaralás. Tehát az anyukám, most az, hogy belföldre
2: anyukám,
1: voltunk.
2: Anyukám az nem boomer, az ezek szerint akkor az generáció része, vagy ahhoz tartozik, mert hogy
1: lélekben,
2: ő, mert hogy ő állandóan nyaralgatni jár. Jobbra-balra gyűjti az élményeket,
1: azt
2: emlékeket. De ez lenne a normális egyébként, és látod, az generáció ezért, tehát ő a rövid pillanatoknak is tud örülni. Van olyan, hogy csak hogy barátokkal egy napra elmennek, vagy ide, vagy oda, de mondjuk együtt eltöltenek egy 24-48 órát, és az is már megadja az élményt. Én mostanában az elmúlt időszakban azért ilyen rapid ilyen finom egynapos nyaralásokra, vagy hát ilyen picike kis kiruccanásokra, azért úgy járkálok a barátaimmal, és tényleg jó. Tehát, hogy tényleg működik, tényleg jó az, hogy nem kell feltétlenül elmennünk egy hétre, vagy 5-6 napra, hanem elég, ha csak mondjuk egy éjszakát együtt töltünk, és akkor reggel vagy délbe elindulunk, és akkor másnap este érünk haza, de az alatt is annyi minden történik, annyira pörög a nap, annyira színes, meg hát szervezzük a programokat is, meg ide-oda, hogy ettől úgy hogy mondjam, úgy kielégülsz. Olyan igen. Jó érzés. Lehet, és még nem is utálod meg ez alatt az idő alatt a barátaidat, tudod?
1: Mert nem lesz eleged a másikból. Igen,
2: nem, hanem úgy pont jó, ez pont elég. Persze az is jó érzés, hogy úgy vágysz arra, hogy de jó lenne még egy napot, de ezt itt kell megfogni szerintem, pont itt. Mert lehet, hogyha van egy egész hét így a barátaid, akkor lehet, hogy egy idő után már klikkesedtek, már
1: igen,
2: nem úgy
1: igen,
2: izé,
1: meg összebalhéztok
2: van,
1: már dolgokon.
2: Van egy kis finom izé, balhé.
1: Hisz nem értek együtt a hétköznapokban, tehát ezáltal igen, egy nyaralás az tud közelebb is hozni embertársadhoz, meg jó igen. Eltávolítani
2: igen,
1: is tud.
2: Igen, sajnos igen. Így van.
1: De való igaz, hogy én is amúgy... Mondjuk tavaly mi nem voltunk ugye sehol. Mi ezért idén egy kicsit meg vagyunk vadulva a feleségemmel, és ugyan voltunk Rodoszon, utána elmentünk a szülinapomon Zamárdiba, igaz az csak 3 nap volt, ugye, vagy igen, 2 éjszaka, nem, 4 nap, 3 éjszaka volt, és még most is tervben van nekünk, hogy szeptemberben meg Isztambulba megyünk egy szintén egy ilyen 4 nap, 3 éjszakányira.
2: Ezt kivel beszéltette meg?
1: Ha majd szólni fogok időben, ha nem jövök be, elhiheted.
2: Ezt a kivel beszéltem?
1: Elhiheted, hogy szólni fogok időben, és már foglaltunk is szállást, amit nem kellett még előre kifizetni. Nagyon jó árban van, mert szeptember már ugye nem főszezon.
2: Jó, csak most le nem mondjátok, mert volt már egy Isztambul, amit egyszer lemondtatok.
1: Jó,
2: persze,
1: de előtte pont bejelentették, hogy bombáztak
2: igen,
1: fölötte.
2: Igen, tudom, teljes joggal hozzá is tettem.
1: Szóval, hogy igen, hogy pénz ide, pénz oda, nyilván az a pénz más helyre is mehetne a későbbiekben, meg nem tudom, de úgy vagyok vele, hogy mivel tavaly nem voltunk, idén meg úgy tényleg olyan csodaszép nyár van, úgy az ember kicsit ilyenkor meg van vadulva, vagy legalábbis az én magam nevében beszélek, hogy én most szívem szerint az összes pénzemet, ami van, én most elnyaralnám. Azt utána meg zsíros kenyeret nem ennék eleget.
2: Beindultál.
1: Nagyon, nagyon, mert én nagyon ritkán mentem, és tavaly nem voltunk sehol, de tavaly előtt is Füreden voltunk, meg Zamárdiba, tehát belföldön. Ami úgy csodaszép, meg nagyon jó, meg hangulatos, de hogy úgy nem egy igazi utazás hangulatot az, hogy te most itt a déli pályaudvaron fölülsz, és lemész másfél óra távolságra, vagy 2 óra távolságra egy balatoni városba.
2: Na, de jól tükrözi egyébként ez a kutatás is, mert hogy te már egy millenár vagy,
1: igen.
2: És a millenárok számára a szabadság elsősorban a feltöltődésről szól, tehát arról, hogy az év során több rövidebb utazást is beiktattok, gyakran közösségi oldalakon keresnek inspirációt a következő úti célhoz, és szívesen választanak különleges szálláshelyeket, wellness programokat, vagy akár olyan helyszíneket, amelyek valamilyen egyedi élményt kínálnak. Én is egyébként a millenárisokhoz tartozom.
1: Figyelj, de igazából ez nem baj. Tehát, hogy azt gondolom, hogy persze egy nyaralás elsősorban igen pihentető legyen. Én ezért is szeretem azt, amikor tényleg olyan szállodába megyünk, ahol tényleg all inclusive-at nem szeretem. De az, hogy legalább egy reggeli
2: legyen. Mi a
1: bajod vele?
2: Az, hogy lehet akkor... enni egész nap?
1: Aha, nem tudom, nekem az all inclusive sose vonzott, mert akkor nem is, nem mész máshova, mindig csak benneszel, kínhagyják azokat az ételeket, túl sokat csinálnak belőle.
2: De vagy, hogy is.
1: Hát most ki lett rosszul nemrég. kettőnk közül.
2: Hát jó, de most így belefutottam a 26 év alatt, te érted egyszer egy ilyenbe, de egyébként meg nem meg volt jó. Mérvadó.
1: Jó, nem azt mondom, hogy általános, csak úgy én nekem nem, de hát ez most személyfüggő. Én nem szeretem az all-inclusive dolgokat, én nekem elég,
2: mert
1: hogyha...
2: Mert szeretsz kimenni a kis helyi tavernákba, meg ilyen helyekre. Igen, csak mondjuk a Török Rivierán nincsenek helyi tavernák, tehát ott másra van szakosodva ez a dolog. Na mindegy, jobbulás, Jusszikám.
1: Bocsánat.
2: Egyébként a boomerek a hagyományokra és a családra szoktak szavazni, hogyha nyaralásról beszélünk. A nyaralás a jól megérdemelt pihenés jelenti, sokan a tengerparti üdüléseket, vagy hajóutakat hát is választanak. Igen.
1: Te mennél hajóútra?
2: Hát persze, hogy mennék.
1: Tényleg?
2: Vagy az all-inclusive szállodákat, hát hogyne? Hát én dolgoztam hajón, és én tudom, hogy milyen ott az ellátás, milyen ott étkezni.
1: Most komolyan?
2: Hát dolgoztam majdnem 10 évig hajón, akkor
1: tudom,
2: féltem.
1: Azt tudom, de...
2: Most miért félnék?
1: Nem tudom.
2: Most miért félnék, hogy csak egy hetet vagyok ott, amikor éltem ott 3 hónap alatt a víz
1: és
2: alatt.
1: És pont vihar lesz?
2: Volt viharunk.
1: És?
2: Hát mozgott a hajó rendesen, kapaszkodtam a mikrofonálványomba, az biztos.
1: Hát és az jó volt?
2: Jó volt, aha.
1: Tényleg?
2: Igen, nevettem akkor is. Nevettem az embereken, néztem a színpadról, hogy mint egy vonalzóval áttolnák egyik a táncparkettet egyik oldalról a másikra, és ők is élvezték, nevettek rajta. De nem volt halálfélelmünk, volt halálfélelem érzésünk.
1: Jó,
2: és
1: Isten,
2: ott is például nagyon jó az étel, ott azért vannak tengeri dolgok is, ilyen tengeri kütyüket is szolgálnak fel, és az is egy jól inkluzív utazószálloda, és jó, tényleg nagyon nagy program lehetőségek vannak. Színház, báró, éttermek.
1: Emiatt vonzana nagyon amúgy, pont azért, most viccen kívül kérdeztem, hogy félsz, de aztán persze igazad van, eszembe jutott, hogy dolgoztál hajón, azok, akik dolgoznak hajón, azok nem szoktak utána félni, de én bevallom neked az őszintét, én nagyon össze lennék kulázva, tehát hogy nekem valamiért nem tudom, nekem ez, hogy ez a tenger, ami a víz a legnagyobb úr, az vitán felül áll, és hogyha belekerülsz egy olyan örvénybe, egy olyan viharba, hogy mert nem mindig van ilyen idő, mint most, a tengeren
2: se. A szél nagyon tudja mozgatni, nem is feltétlenül a vihar, nem az eső, hanem inkább mindig a szél az ellensége a hajóknak. És ugye a szél generálja a hullámokat is.
1: Már pedig nyílt terepen azért nagyon nehéz elkerülni, nem tudsz izébe vonulni a hajóddal, fal mögé, vagy nem
2: figyelj,
1: tudom.
2: Most, hogyha megnézed, az utolsó ilyen hajókatasztrófa az a Costa Concordia volt, és azóta nagyon nem volt hajós, hál' Istennek hajós tragédia vagy baleset.
1: Hát jó,
2: a Costa óta, és a Costa az is már lassan 20 éve, hogy ez a...
1: És a múltkora izé?
2: Hogy ez megtörtént.
1: A vírusos, tudod, az egérvírusos, mi volt az?
2: Hantavírus.
1: Amúgy az, hogy eltűnt azóta, nem is beszélnek róla, hál' Istennek.
2: Akkor ezek
1: lekopogom.
2: Szerint igen, nem volt, de mondta a szakértőnk,
1: Rusvai
2: virológusunk,
1: Miklós.
2: Igen, hogy kevés az esélye, hogy ebből
1: hogy olyan világjárvány legyen. Na de minden lényeg, hogy ott is egy ilyen luxus hajó volt. Nesze,
2: igen,
1: ott be vagy zárva,
2: de...
1: nem tudsz elmenni se onnan,
2: hova
1: mész.
2: Jó, de nem haltak meg az emberek, és túlélték, és nem süllyedt el. Én úgy értem ezeket a hajós drámákat, tehát nem volt semmi hajós katasztrófa Costa óta. Én úgy tudom, az volt a legutolsó.
1: Én sem nagyon hallottam hírét. Szóval a hajós kirándulás amúgy nagyon izgatna amúgy, pontosan emiatt, hogy színház.
2: És mégis.
1: De ezt mondtam,
2: mert
1: hogy izgatna,
2: annyira mondtad, hogy annyira félsz.
1: De ne, ezt de mondom, hogy
2: lehet,
1: izgatna,
2: pont
1: de
2: ez a jó benne. Lehet, hogy pont ez a jó benne, hogy hú, de izgalmas, de hú, te félek, de izgalmas.
1: Persze, beülnék
2: ez
1: a színház.
2: Ez olyan, hogy hullámvasút, tudod, amikor fölülsz, és közben halálosan izgulsz, félsz, de azért fölülsz.
1: Rá, igen. Na, ugyanígy vők a hajóval, hogy nagyon elmennék egy ilyen hajó körüli útra, nagyon luxi lenne.
2: Szerintem első körbe ülj fel egy Dunaira. Ülj fel, menjetek el Szentendrére. Na, látod, pedig az is veszélyes. Az is veszélyes. Az is miért? Tehát a kis hablányt, hogy sodort. Na, meg lehet ott is sajnos egyébként fulladni. Nézd meg, hogy ráment egy nagyobb hajó, egy picikére.
1: De az nem úgy, de azért az, hogy a Buda és Pest közötti szakaszon te Szentendréig lemész hajóval, azért az ne hasonlítsuk már ahhoz, hogy a földközi tengeren nulla száraz föld, ameddig a szemmel lát, csak a víz.
2: Jaj,
1: azért ne hasonlítsuk
2: de jó,
1: össze.
2: Tudod, milyen jó érzés?
1: Gondolom.
2: Imádtam. Azt előztette ki az agyamat a legjobban, amikor felálltam, mert nálunk úgy volt én az MSZ-n dolgoztam, és akkor ott a hajó órába lehetett felmenni a stábnak napozni, meg ott is volt egy kicsike kis medence, ilyen kis áztató, és álltam mindig a hajó órába, és néztem a vizet, és egyszerűen attól nyugszol meg. Nagyon sok pszichológus is ajánlja, hogyha bármilyen lelki problémád van, bármi ilyen feldolgozatlan ügyed, akkor menjél le vízpartra, és a víz az valahogy úgy átmossa ezeket a negatív gondolatokat, negatív energiákat.
1: Nem, az otthon eresztek egy kádvizet.
2: Nem, azért nem ugyanaz, tudom, mint amikor állsz egy tengerparton, és nézed a hullámzást, vagy érzed azt a szellőt, a tengeri illatot.
1: Jaj, de jó volt görögbe is az.
2: Meg hát látni a természet csodáit. Például ott a földközi tengeren is láttam delfineket, ment a hajó ezerrel, és ezek úsztak mellette. Sajnos nem, pedig azt, de megnézni.
1: Azt mondja, sajnos nem. És cápatámad megharapta volna a hajót?
2: De jó! Vagy ugrott volna fel.
1: Persze.
2: Jaj, de jó. Na, ez egy örök élmény. Imádom a cápákat.
1: Örök élmény lett volna, de életed utolsó élménye is lett volna valószínűleg.
2: Ha megtámad egy hajót, egy óceánjárót, hát beletört volna pár foga.
1: Hát azért, hogyha kommunába ment volna, akkor nem tudom. Na mindegy, nem akarom senkinek elvenni a kedvét.
2: Csápa egyedül jár vadászni.
1: Egyedül
2: jár. Na mindegy, jó a hajó, menjetek hajóra is.
1: Amúgy én is azt tanácsolom, mert én is nagyon-nagyon örülődöm, hogy győzzem el a félelmemet, mert amúgy meg biztos vagyok benne, hogy iszonyat nagy élmény.
2: Hát én csak rábeszélni tudlak.
1: Tudom, de én meg mondom, akarom is, de közben félek.
2: Ne legyél öreg, és ne akkor...
1: Pont, hogy öregen kéne mennem, mert hogyha véletlenül is süllyedek, már nem mindegy, nekem öreg vagyok.
2: Na, pont ez történt, ezért hoztam szóba, hogy ne öregen szállj fel a hajóra, tudod, hogy mennyiszer volt olyan, hogy éppen, hogy felszállt a hajóra, és szegény már se indult a hajó, már le is kellett szállítani, mert már nem élt. Hát volt most, olyan esküszöm.
1: Hát de most,
2: volt
1: jó,
2: ilyen.
1: Hát most az nem.
2: Beszálltak a vendégek Genovába, és felszálltak, feltolták szegény idős embert, a oxigén palackkal, mindennel,
1: Jézusom.
2: És még mielőtt elindultunk volna a hajóval, már le is kellett szegényt szállítani.
1: Szegény. Lehet, hogy az volt, hogy utolsó útjára indult volna. Nem?
2: Tudod, mennyien jönnek el így, hogy utolsó útra elindulok a hajó?
1: Amúgy én is így képzelem el magam. No,
2: ez
1: púrón.
2: A Ezt meg se tudod tapasztalni, mert éppen, hogy csak föltolnak a hajóra, az mellé is tolnak.
1: Igen. Amúgy én tényleg így képzelem magam
2: púron. Szegény, annyira örült, tudod, hogy,
1: lehet,
2: hogy végre eljutottam, itt vagyok.
1: Én ezt így látom magam, pont mondjuk 30 év múlva, leszek 68-70 éves, és akkor elmennék egy ilyen útra.
2: Na ne várj addig, nem szabad, nem. Tehát, hogyha vágysz valamire, akkor igenis győzd le a félelmedet, és indulj el.
1: Na jó, meglátom. Egyelőre... Nem tudom. Egyelőre még nem tudom. De nem is most kell tudni.
2: Én nagyon szeretném a gyerekemet elvinni egy hajóútra. Ő is vágyik rá. Számtalanszor, amikor a rakparton megyünk, akkor mindig kérdez, hogy anya, elviszel majd egy ilyen hajóútra? És
1: hát
2: mindig...
1: először vidd el itt a Dunán, azt meglátjuk, hogy bírja-e. Mert lehet, honnan tudod? Nem tudhatja még, hogy tengeri beteg.
2: Nem, tengeri beteg.
1: Hát honnan tudod? Nem vitted még hajón.
2: Hát dehogy nem. Hát dehogy nem utazott már hajón, semmi baja nem volt. Hát voltunk már hajós kiránduláson. Na és azokon a kis jaktokon, meg tattokon, azokon tényleg úgy megy, azokat dobálja a hullám. Na ott lehetsz egyébként tengeri beteg. Egy ilyen óceánjáró hajón meg se érzed, hogy elindult. Tehát, hogy kinézel az ablakon, és akkor már elindultunk, persze.
1: Aha,
2: tehát ott nem
1: persze,
2: érzed.
1: Jó, hát ez más, ez
2: egy ilyen nagy gigahajóknál azért nagyon én nagy szél kell, hogy legyen, és nagyon örült nagy hullámzás, hogy azért azt megmozgassa.
1: Persze. Na és akkor mekkora lehet, ha megmozdítja? Jaj, nem is akarok belegondolni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityvaszlosa szám.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Időjárás.
1: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli eszél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Napközben 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
1: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkót utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: sem rozsdás puskát. Süss fel nap, 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, július 31-e van, és július utolsó pénteke. Szép reggelt mindenkinek.
2: Végül is elmondta már itt adásban, hogy minden nap el fogja mondani, hogy ez a július utolsó napjait tapossuk.
1: Így van. Sőt, hát tovább, hát ugye említetted már, talán hét elején, vagy hát összefolynak a napok, nem emlékszem majd mikor, de hogy ugye te kicsit félsz is már attól, hogy ugye mindjárt itt az augusztus, ami azt jelenti, hogy egy hónap, és kezdődik is az iskola.
2: Nagyon félek, igen. A tanulástól is félek. Komolyan, azt hiszed, hogy viccelek.
1: Hanyadikos lesz a gyerek?
2: Negyedikes.
1: Negyedikes. Az mi az, ami csak megbirkózol?
2: Azt mondják, hogy mindig a negyedikes anyaggal, harmadikassal is nehézségeim akadtak. Figyelj már, de tényleg, most amikor még nem is csak a matek, de egy csomó minden, amit tanulnak nyelvtanból. Hát rengeteg olyan dolog van, amikor így pislogsz, hogy...
1: Kemény, mi?
2: Igen, hogy nem tudod feltétlenül így rögtön csípőből tudod ezeket a válaszokat, azért hát nyelvtanból is vissza kell frissíteni a memóriádba, hogy hát, Zsuzsi, milyen nyelvtani szabályok vannak, meg...
1: 36 éve voltál általános iskolás alsós.
2: Igen?
1: Hát most, ha 44 vagy, akkor igen.
2: Ótya, úristen, mi kimondani is.
1: Na mindegy, azt mondják... Érted, hogy miért emlékeznél rá?
2: Azt mondják, hogy mindig a páratlan számban lévő tagozat az a nehezebb, tehát itt most a harmadik volt a nehéz, itt azért tanultak törteket is, meg maradékos osztás, meg ezres számrendszerbe való osztás, és hogy a páros az mindig könnyebb, tehát hogy a negyedik az inkább azt hallottam, hogy inkább így felfrissíti a harmadikban tanultakat, azért hozzácsapódik egy-két új téma nyilván, de hogy matek szinten azért inkább az emlékeztető, frissítő, tehát ugye a harmadikos tananyagra visszacsatol inkább a negyedik.
1: És azt építi tovább.
2: Egy picit tovább, igen, de olyan.
1: És akkor majd az ötödik lesz a kemény.
2: Hát igen, most gondold el, hogy ötödikbe aztán felsős, ott bejön egy csomó minden új tantárgy, akkor ott
1: római
2: már...
1: Római jog.
2: Ott már PTK, BTK, akkor ott már elengedik a kis alsós tanárnéniüket, és egy csomó új tanárt is kapnak. Egy kicsit félelmetes. Én emlékszem, hogy ötödikbe, amikor átléptünk, akkor volt bennem dras, be voltam drasolva, hogy mi lesz, hogy lesz, soha nem felejtem el, itt van előttem, pedig 36 éve is volt már, hogy az első órákon, az osztályfőnöki órákon bemutatták az új tanárainkat, és csak így ültem félve, és néztem, hogy hú, mi lesz ebből.
1: Jaj, ki ez odá?
2: Igen.
1: Hát igen.
2: Úgyhogy ez még az arany élet, így az alsó, én azt gondolom, igen, aztán utána már felső, az kemény lesz, úgyhogy még egy picit.
1: És utána a gimnázium. Na de...
2: Még egy picit ebbe az évbe lehet lubickolni, én azt érzem.
1: Abszolút, én is úgy így gondolom, és még akkor ne is beszéljünk arról, amit fel akartam hozni ezzel kapcsolatosan, hogy még neked, meg még az általános iskolások zömének, meg még a gimnazisták zömének is szerintem szerencséje van. Beszéljünk egy picit az egyetemistákról, ugyanis most voltak a ponthatárok kihirdetései, ugye rengeteg ismerősöm, nekem is, biztos te is láttad, megosztották, felvették ide, oda, amoda. És ez még a jobbik rész, amikor jelentkezel egy általad preferált egyetemre, ahol megkapod az SMS-t az elmúlt, azt hiszem múlt héten voltak a kihirdetések, hogy kit vettek föl, kit nem, és örülsz, happy vagy, jaj, de jó, felvettek. Ide, és most jön a nehézség, mert aki nem budapesti, de budapesti egyetemre szeretne járni, annak jön a lakhatás probléma. És ilyenkor sajnos, hát ez egy pofátlan tematika, bocsánat, hogy így kimondom, de annak tartom, hogy ilyenkor fölnyomják az egekbe az albérletárakat Budapesten.
2: Persze. Mert hogy kollégiumok nagyon már nincsenek, vagy ha vannak
1: de
2: is,
1: vannak, csak
2: de teltházzal működnek.
1: És meg azért, jó, sok család nem engedheti meg, hogy ne kollégiumba adja a gyerekét, de azért kollégiumba lakni azért értelemszerűen más, mint mondjuk
2: egy saját albérletben.
1: Itt írják,
2: szerintem
1: hogy...
2: egyébként tök jó buli lehet. tök jó buli lehet egy kollég. Ez szerintem...
1: Azt gondolod?
2: Igen, azt. Bárkivel, akivel eddig beszéltem, és volt kollégista, azt mondta, hogy élete legjobb élményei volt a kollégiumban élés. Okay. Mert hogy ott azért együtt vagy, ha jó a szobatársad, jó fej.
1: Na akkor, hát ez az.
2: Jó, de ha nem jó fej, akkor kérvényezheted, hogy akkor legyen egy csere, vagy bármi.
1: Igen, nem mint a börtön, hogy
2: nem, ez nem börtön, igen. Nem.
1: Az van,
2: nagyon
1: van
2: nagy kész. Bulik vannak ott.
1: Az igaz, jó, tehát, az igaz. Azt látni, hogy Amerikában is.
2: A korosztályod van ott, fiúk, lányok. Szerintem elképesztő jó lehet kollégistának lenni.
1: Az igaz, mondjuk. Jó, ebben a részében egyetértek, orgiák, stb.
2: Na, gondolod, de kiszakadsz anyádéktól,
1: igen.
2: És szabad vagy, és a haverok, és ugye más dolgod nincsen, akkor jelen pillanatban csak az, hogy tanulj, meg az, hogy bulikálsz.
1: Megéljél. Jó, igazad, tudod mit? Meggyőztél, maximálisan igazad van.
2: Lennék kollégista.
1: Viszont, hát már kicsit mi már ott izék lehetnénk, most felügyelő tanárok szerintem, mikor osztályilag.
2: Lennék felügyelő is.
1: Az is igaz, mondjuk. Az van, azt írják, hogy a kollégiumi férőhelyek korlátozottak, és hát óriási az árkülönbség, ugye az albérlet és a kollégium. A kollégium mindössze havonta 18 ezer forintba kerül, satszper.
2: Nagyon jó, látod?
1: Az nagyon-nagyon-nagyon baba.
2: Baráti.
1: Viszont átlagban Budapesten a lakások 260 ezer forintok. De például a drágább kerületek, mint a második vagy az ötödik kerület például ilyen, arra azt írják, hogy ott akár 350 ezer forintos bérleti díjjal is kell számolnunk egy átlagos méretű társasházi lakás esetén. A 11. kerület, itt vagyunk ugye most, is rendkívül népszerű a diákok körében, ott 300 ezer környékén mozognak az árak. Ha valaki olcsóbb megoldást keres, akkor külső kerületekben akár 200 és 220 ezer forintért is lehet találni lakást, viszont akkor ott meg az utazással megy el rengeteg idő, metró, busz, villamos, csattara.
2: Valamiért ezzel nem tudsz mit csinálni.
1: Ez Budapest. Mindjárt mondok majd még nagyvárosokat, de ez Budapest.
2: Én azt gondolom, hogy én, mint lakástulajdonos, azért azt szerintem az életed legnagyobb értéke a lakásod. Szerint, mármint egy átlag embernek. Egy átlag embernek a lakása egy nagy érték. Az élete, munkája, benne van minden. Nem tudom, hogy nem adod oda könnyű szívvel. Nem adod oda könnyű szívvel, mert félsz, hogy megrongálják, félsz, hogy majd... Tehát, hogy olyan megbízható embereket is keresel, hogyha kiadásra szánod a lakásodat, meg...
1: Tehát erre van a kaució például.
2: Hát igen, de volt már, láttam olyat, hogy bizony egy kaució már ilyeneket nem tudott fedezni, hogy a parkettán nyomták el a csikket. Azt már nem tudja egy kaució fedezni, mert azért egy parkettázás, főleg, hogyha nem egy ilyen laminált parketta, hanem mondjuk esetleg egy gyertyán parketta, amit szalagba raktak, vagy hát úgy raktak le kézzel, érted? Uh-huh. Nem csak így ömlesztve.
1: Miket tud gyerekek?
2: Hát azért, mert nálam is gyertyán parketta van, és nagyon drága volt. Iszonyatosan drága volt.
1: Akkor kikecserélni az egészet ilyenkor? Hogy...
2: Hát igen, meg felcsiszolni, meg fellakkozni, szóval, hogy ez azért nem mindig tudnak olyan rongálást csinálni emberek lakásokban, amit nem mindig tud fedezni egy kaució.
1: Nézd, ezt a részét aláírom, igen, hogy az ember a lakását nem adja oda csak úgy, és főleg diákok, nyilván lesz buli, isznak,
2: igen,
1: ezt a részét tudod mit? Maximálisan elfogadom. Ettől függetlenül azért tartom picit pofátlannak ezt a folyamatos emelkedést az vagy mondjuk még ezt sem mondanám, hogy emelkedik, mert igazából most írják ezt a átlag 250 és 300 közötti. Figyelj, évek óta ennyi. Én albérletbe élek 10 éve, és ennyi, évek óta ennyi. Tehát, hogy ezt mondjuk ilyen szempontból visszaszívom, olyan és saját magam megdorgálom, hogy mégse tartom pofátlannak, mert mégsem az, mert évek óta ennyi. Tehát nem emelkedett olyan durván. Még mindig vannak azért olyan lakások, amik, de ez régen is volt, hogy azért, mert szép maga a lakás, és mondjuk egy új építésű izében van, képesek érte elkérni 40 négyzetméterért 400 ezer forint plusz rezsi közös költséget. De hát figyelj, aki hülye és meg kivizeti, hát vigye! Hát így vigyel, van. Hát most mit bánom én? Tehát, hogy így engem van. Aztán annyira
2: választási
1: mondjuk...
2: Választási lehetőséged van?
1: Így tehát van, ez az egyik. A másik,
2: sok lehetőség van kiadás, vagy kiadói lakás közül választani.
1: A másik meg azt, hogy tudod, be tudják hülyíteni a főleg a vidékről fölköltözötteket sajnos ilyenkor, hogy például kiírják jó környéknek az olyat, ami amúgy abszolút nem jó, mint például a Korvin sétány, amit halálosan mind, most is látok mai napi hirdetéseket, nyilván emiatt, ugye, hogy költöznek most föl lassacskán az egyetemi kezdő egyetemisták ugye Budapestre, és akkor ugye hát mit látnak? Ó, itt egy pláza, boltok, ó, itt van mellette az egyetem, ó, itt a metró, stb. Stb. De azt nem írják oda ezek a tulajdonosok persze, hogy amúgy pár csöves bellakik a házba, mindenki kristályozik a környéken, egy darab rendőrt nem fogsz látni, se közterületfelügyelőt, stb. Stb. Ezt nem írják oda természetesen, de ott is kiadnak egy 30-40 négyzetméteres lakást 250-300 ezer forintért, és akkor még olcsót mondtam. Uh-huh. Szóval én ezt tartom inkább pofátlannak, hogy ez a szemtelen része a dolognak, hogy...
2: Hát hogy, jóban nem írhatja oda feladásba, hogy mikor feladja a lakást, hogy hát összkomfortos, felszerelt konyha, hűtő van, mosógép van, van egy pára, a házba szoktak lenni hajléktalanok, akik néha ott alszanak, ne ijedjetek meg ettől. De amikor de figyelj, kiléptek az ajtón, akkor ott van egy pár illuminált állapotban lévő ember.
1: Folyamatosan, tehát arra számítsatok, hogy az előttünk lévő zöld területen folyamatosan fekszenek a hajléktalanok, és perbedrogozott fiatalok, és rendőrt ne hívjatok, mert úgyse jönnek oda, meg nincsenek a környéken, mert ez így van.
2: Mennyire hát az durva, a nyolcba ez így van. Igen, és hogy tényleg azért ott van egy egyetem, és rengeteg egyetemista járkál ott, azért ezek, hogyha most az én gyerekemről lenne szó, aki mondjuk felvételt nyert, és 19 éves, védtelen fiatal lány, akkor lehet, hogy 50-szer meggondolnám, hogy oda engedném lakni.
1: Ugye?
2: Sőt, inkább ugye, nem. Ugye? Inkább
1: én
2: nem.
1: Is ezt gondolom, én maximálisan ennek a pártján vagyok, és ezért is próbálom. Ha esetleg valaki vidéken online hallgat bennünket, ha megtisztel a jelenlétével, akkor én azt tanácsolom, hogy itt Budapesten nagyon vigyázz a 7., 8., 9. kerületet, messziről kerüljétek el albérlet szempontjából, nem jó környékek. Hiába írják oda, hogy jaj, közel van ez, és akkor mi van? És akkor mi van?
2: Igen,
1: sétáljon inkább a gyerek 200-300 méterrel többet, vagy menjen le két metró megállót ahhoz, hogy bevásároljon, vagy ahhoz, hogy ezt csináljon, azt csináljon. De ne. Én magam saját tapasztalatból mondom, hogy ne higgyetek
2: nem
1: ezeknek a...
2: Nem engedték te se a gyerekeket ilyenre.
1: Hát én évekig értem a nyolcba. Hát én biztos, hogy nem. Hát én saját magamat nem engedném vissza a felnőtt létemre, de hogy is? Nem. Ingyen se, nem, hogy ki... Figyelj, hát én, ha valaki most azt mondom, hogy ingyen adott egy lakást, azt mondanám, hogy tartsd meg. Komolyan mondom. És nézd, én azért is tartom magam korrektnek, mert például aki olyan vevőjelölt jött még a mi lakásunkra, ami szintén a nyolcban van, olyan, aki nem tudta, hogy mire számítson, uh-huh. Én azért őszintén elmondtam a dolgokat. Mondtam, hogy igen, hát sajnos.
2: Lenni egyébként.
1: Figyelj, megmondtam, hogy nézd, meg jó kérdezte a vevőjelölt, hogy és milyen a környék. Mondom, nézd, őszinte leszek, 8. kerület, ne várj nagyon nagy dolgokat, nem a felsőbb 10 000 lakik itt a környéken.
2: Éjszakára ne hagyj nyitva a kocsidat. Ne felejtsél benne semmit.
1: Igen, tehát azért én frankóba elmondtam a pozitívumokat, de elmondtam ugyanakkor ezeket a részeket is, hogy nézd, nem a felső 10 000 lakik itt, és ne várjál itt akadémiai székfoglalóra meghívókat, mert ez nem az a környék. Na, hát most ez, és azért imádom ezeket a kiírásokat, mikor látom, szembe jön velem egy-egy Korvin sétányos lakás, hogy jaj, Budapest legszebb része, és mondom, én meg úgy okább így ez a édes Istenem, mondom, hogy bepróbálják hűíteni az embereket. Budapest legszebb része. Hát konkrétan nem egyszer láttam, hogy az utca közepére volt szarva gyerekek. Hát és az nem kutyakaki volt. Az Budapest legszebb része, a 8. kerület. Nagyon csúnyabb lenne, hogyha az lenne Budapest legjobb kerülete. Hát akkor nagyon nagy bajban lennénk szerintem. Úgyhogy vidékről hallgató, drága hallgatóinknak szeretném felhívni a beszélés figyelmet, hogy ne higgyetek ezeknek, ne tévesszem meg, hogy szép új építésű, meg mit tudom én, ne dőljetek be.
2: Igen,
1: akkor már vigyétek ki a gyereket a 13-ba, Újpestre,
2: Zuglóba.
1: Ezek jó kerületek. Picit perem, de jobb. Inkább utazzon többet a gyerek, ha van kocsi, a pláne, ha metrózni kell, buszozni kell, villamosozni. Budapesten nagyszerű a tömegközlekedés, én azt gondolom. Tehát van rengeteg villamosunk, buszunk, trolling. Inkább százszor inkább én erre buzdítanám a friss... Mit nevetsz ki?
2: Hát, hogy mennyire nagy elánnal mondod, de jó.
1: Segíteni szeretnék, igen, segíteni szeretnék, mert tényleg pont ebből kiindulva, amit te mondasz, hogy jönni fognak ide lányok is tanulni, nem csak fiúk. Mert fiút még azt mondott, hogy jól van, tud magára vigyázni. De egy fiatal, védtelen, ahogy te magad is elmondtad, egy 20 éves lány, aki most kezdi majd az egyetemet, behűítik ezekkel, és azt mondják, hogy jaj, tényleg de szép, meg de jó helyen van, meg izé. Aztán utána meg megy haza este, és bármi konfliktusba keveredik, már pedig nem kizárt ezekbe a kerületekbe, amiket felsoroltam, hogy ott esetleg egy atrocitás érje esetleg a hölgyeket, de még a fiúkat is.
2: Így tehát, van, hogy persze.
1: Én tényleg azt tudom csak tanácsolni a vidéken élő hallgatóknak, akiknek most jön fel a gyerek Pestre, hogy nagyon nézzetek körbe, és nagyon kérdezzetek utána a környéknek, hogy hova viszitek, mert inkább tényleg utazzon többet az a fiatal srác, lány az egyetemig, meg a bevásárolni, stb. Mintsem, hogy jó van ez itt, mert központ. Nem szabad. Központi helyre, és ja, és metró közelbe se.
2: És kollégiumban hogy lehet egyébként pályázni? Mi a bejutási lehetőség erre, hogy ők kíváncsi lennék, hogy lehet mondjuk egy kollégiumot megpályázni, hogyha mondjuk valakinek tényleg ilyen szűkösek a keretei, vagy lehet, hogy ez tanulmányi eredmény alapján is van egy kollégiumi kiosztás, de már gyuszi pötyögi, és mindjárt elmondja.
1: Már pötyögöm, mert fogalmam sincs.
2: Aha, kíváncsi lennék, én se tudom ezt.
1: Hogy... Azt mondja... A felvételi eljárás, a felvételi ponthatárok kihirdetése után az egyetemi Neptun rendszerben kell benyújtani a kollégiumi jelentkezést igazából. Rendszerint csatolni kell a szociális helyzetet igazoló dokumentumot, a lakcímet, valamint a tanulmányi eredményeket. Aztán az intézmény a szociális helyzet és a tanulmányi eredmények alapján dönt a férőhelyek odaítéléséről.
2: Gondoltam. Tehát, hogy ha valaki jobb átlaggal végez, akkor az esélyesebb egy kollégiumi.
1: Meg igen, ez a szociális helyzet, ez megint csak az ugye egy picit, hogy azt is bizonyítanod kell, ez is amúgy, úristen, nekem ez is olyan kellemetlen, nem? Hogy bizonyítanod kell azt, hogy figyeljen már, drága egyetem, mi csórók vagyunk. Nem? Tehát picit ilyen ez, hát hogy nem engedheti meg
2: lesz,
1: a családom.
2: Nem az, hogy vidékről, igen, hát be kell nyújtani, gondolom, egy nyilatkozatot, hogy mi az átlag keresett ott a családnál.
1: Pontosan
2: mennyire,
1: ezt.
2: Hát igen, hogy vidékről jönnek, igen.
1: Pontosan ezt, igen, hogy a szüleim összkeresete nem haladja meg, amit tudom én, 600-700 ezer forintot, ezáltal nem tudják nekem a budapesti 250 ezer forintos albérleti árat kifizetni. Igen, valami ilyesmit kell bizonyítani, és ezért cserébe jól is kell tanulni annak a gyereknek,
2: igen,
1: hogy ne az legyen, hogy épp, hogy egy kettessel fölvették őt, hanem
2: nem
1: olyan
2: kell
1: pontszámot. Hát nem, ott nem átlag, ugye ez a pontszámot nézik, ugye?
2: Gondoltam amúgy, hogy ennek függvényében vannak ezek odaítélve.
1: Igen, igen. De nincs is ezzel baj alapvetően, mert ez pont valamelyik nap volt a reggelibe egy srác, azért mondom, hogy srác, mert olyan 20 éves körül van, akit fölvettek a Yale-re, vagy hát nem vettek föl, hanem egy ilyen cserediák programszerűségen belül pályázhatott arra, és valami tényleg maréknyi, hát a Yale Egyetem Amerikában, egy óriási giga egyetem, ugye, és hogy ő az egyike volt azoknak a maréknyi fiatalnak, aki felvételt nyert oda, és mondta ő is, hogy nagyon-nagyon hosszú rosta volt, és nagyon kemény, és mutatta a kollégiumi szobát, figyelj, komoly albérletnek megfelelő az a, jó mondjuk az a Yale Egyetem, tehát nyilván nem lehet összehasonlítani egy mit tudom én milyen egyetemmel.
2: Nézd, szerintem azért itt sem lehetnek azért olyan feltétlenül rosszak a kollégiumi lehetőségek, mert vannak új építésű kollégiumok, hogyne, amik kívülről is tök jól néznek ki.
1: Nézd, biztos vagyok,
2: belülről
1: hogy egy...
2: meg úgy alakítod, ahogy te szeretnéd, meg ahogy a szobatársad, nem is tudom, hogy hány négyzetméteresek lehetnek ezek a szobák.
1: 100.
2: Szoba.
1: 150 négyzetméter. Nem tudom, 20-30
2: De biztos, hogy jól, tehát egy ízlésed szerint be tudod rendezni, alakítani. Én tudni, hogy ha itt tartanék, és egyetemista lennék, én biztos,
1: te menni, vinne a véred.
2: Igen, én kollégiumba szeretnék lenni.
1: Jány kollégiumba.
2: Igen.
1: Amúgy például ilyenekre gondolván, hogy például, amit tudom én, a Semmelweis Egyetem, ami nagyon-nagyon híres, és nagyon sok külföldit is vonz ide, na ott például biztos vagyok benne, hogy menő a kollégium is.
2: Ugye?
1: Hát ott biztos vagyok benne. Na de hát oda, na hogy kerülsz be?
2: Meg a menü, meg a déli menü, milyen jó lehet.
1: Biztos, hogy jó halózás. Biztos.
2: Hú, nehogy jelentkezzek valami egyetemre.
1: Semmelweis, egy drága orvos lennél, látod?
2: Végre már.
1: Végre letennéd.
2: Végre már nem csak a győző viccből mondaná, hogy itt van dr. Völgyi Zsuzsanna,
1: hanem tényleg
2: ott lenne,
1: hanem
2: a tényleg.
1: Hát az hosszú meló lenne, ugye 3 év a sima, és utána 3 év a mester. Tehát az 6 év, akárhogy számolom.
2: Nem is olyan sok, Gyuszikám, nem jelentkezünk. Te még voltak terveid, hogy valamit tanulsz.
1: Most is van tervem, igen. De hát nem egy Semmelweisre? Hát tudod, milyen pontatárok vannak ott?
2: Elmennénk kollégiumba, gyereket meg otthon hagynám.
1: Én meg az asszony, persze.
2: Otthon hagynám.
1: Bocsi, kollégiumba költözöm. De hát pestiek vagyunk, miért költözöl? Nem, oda kell költöznöm, hogy a diáktársaimmal legyek.
2: Segítünk egymásnak, persze. Megírni az EH-kat.
1: És úgy mondanának, hogy csókolom, Gyuszi bácsi. Tudod, hogy a fiatal 18 évesek.
2: És segítünk egymásnak megírni a beadandókat.
1: Igen, igen. Hát én, ha megyek
2: tanulunk.
1: Is, ha megyek is egyetemre, ha még esetleg felvennének, vagy lenne cél, csak levelezőre már.
2: Hát nyilván már, nem tudsz másba, hát, csak felnőtt oktatásba részt venni egyértelmű. Fizetned kell már, érte?
1: Nem vészes, amúgy megnéztem, vannak egyetemek, ahol nem vészes amúgy a felnőtt képzés, és kapsz egy diplomát. Na. Kérdés inkább az, hogy mitől mész vele többre?
2: Menj egy fél év.
1: 300. Uh-huh. Akkor az egy év 600. Segítek, és akkor 3 év, 3x6, 1 millió 8.
2: Jó, ki lehet azt, meg lehet, hogy a részletfizetési lehetőség is.
1: Vagy ha most valakinek van, akkor most kifizeti az ember, és akkor túl vagy rajta. De 3 év, akkor után megkapod, igen, inkább az a fontos, hogy tudd, hogy mit akarsz ezzel kezdeni már. Mert hogyha most csak azért, hogy most azt mondtad, hogy diploma, most például neked lenne most itt helyszínen egy, most mondjunk csak gyorsan valami szélsőséges példát, mondjuk egy gyógyszerészeti diplomát, most itt a rádióban azzal mit kezdesz?
2: Igen. Fontos, érted? A cél.
1: Így van, tehát hogy nem mindegy, mert hogyha a munkádhoz kell az, hogy te továbbképezd magad, és legyen diplomád a magasabb fizetésért, az megint más. De ha csak jó pofaságból, hát annak aztán hát ilyen büfészakot megcsinálni azért, hogy te most legyen diplomád, hát annak aztán az égvilágon sem értem 1 millió 8 000. Büfészak, azt nem hallottad még?
2: Nem még.
1: Büfészaknak szokták nevezni pont azt, amihez én értek, a kommunikáció szakot szokták büfészaknak nevezni. Holott kikérem magamnak, mert igenis nem egyszerű jól kommunikálni, azt szokták büfészaknak nevezni bizonyos egyetemeken.
2: Nem hallottam.
1: Az ilyen magasabb egyetemeken, az ilyen nagy Károli Gáspár, meg ezeken, ahol tényleg meg annyi komoly szak van, és akkor egyszerűen be van szúrva, hogy kommunikáció, és akkor arra mondják, hogy na, van büfészak is. És akkor tudod így, az bár nyilván egy orvosin, vagy egy jogtudományin, azért ott nyilván kicsit komolyabb tanulmányokat kell folytatnod, és akkor erre mondják, igen, hogy ez büfészak. De kikérem magamnak, meg kikérem minden kommunikáción végzett,
2: köszönöm,
1: vagy
2: neke,
1: tanulón.
2: Neke a nevembe is.
1: Na, a Zsuzsi nevében is. Kikérjük, nem szabad. De ez valóban ez egy ilyen szájhagyomány útján ez terjedt el, igen, a kommunikáció és médiatudomány, ez a hivatalos szaknak a neve, és ez büfészaknak szokták egyes egyetemekkel nevezni, de nem helyesen.
2: Na, most pedig nézd meg,

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A vízügy szakemberei készen létben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készen létbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Napközben 35-39 fokos forróságra van kilátás.
0: Közlekedési hírek.
2: Egyirányosítják Budaörsön a Károly Király utcát, a Szabadság utcától a Baross utcáig vízvezeték felújítás miatt. A 40E autóbusz, illetve a 940-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Károly Király utca megállót, illetve a 287-es autóbusz a Baross utca megállót sem a budaörsi lakótelep felé. Egyirányosítják a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát a második kerület Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 15. kerület Páskomliget utcát a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Lezárják a 6. kerület Ó utca Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Völgyi Zsuzsi fésül, Makagyuszi még kócos. Süss fel nap. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, csodaszép pénteket kívánunk mindenkinek július 31-én, vagyis július és a hét utolsó napján. Sziasztok!
2: Nagyon szomorú!
1: Dehogy szomorú,
2: szomorú! De, nem akarom, hogy véget érjen a nyár.
1: Ja, ja, annak én is. Ja, azt hittem, hogy azért mondod,
2: nem
1: hogy
2: a pénteken mindig vidámnak kell lenni. Nem akarok újra iskolába menni.
1: Hát azt mondjuk, látod, megértem. De csodaszép időnk van. A mai napon csodaszép idő lesz a hétvégén is, úgyhogy tudnak menni az emberek strandolni ide, oda, amoda. És még azért a nyár még igaza van a Zsuzsinak, közelít a végéhez, de még pont kereken egy hónapunk van.
2: Rohadt kevés.
1: Hát nem sok.
2: Kevés.
1: Hogy
2: nagyon
1: elrepül
2: gyorsan
1: az idő?
2: Elmegy, igen.
1: Belegondolunk abba, gyerekek, hogy nemrég volt új év, és tényleg így átléptünk 2026-ba, meg nem tudom, karácsony, új év, nem tudom, mi véget ér. Nekem ugye a tavaszi hónap tűnt hosszúnak, most így kivételesen, és most tényleg ez a nyár, belegondolok, hogy már több mint egy hónapja itthon vagyunk az a Nászútról, meg már túl vagyunk az én szülinapomon, és ott is elutazunk, és annyira távolinak tűnik, vagy ugye az egész olyan gyorsan lement
2: ez azt jelenti. Tehát ez nyilván akkor azt jelenti, hogy nem unatkozol nyáron, hanem azért pöröksz, jössz, mész, mozogsz, hát, mindig van valami.
1: Gyorsan elrepül. Hétköznapon azért deunatkozhatsz
2: én
1: is.
2: Sose felejtem el, mindig, amikor már kezdődött az iskola, akkor mindig az első szeptemberi hónapban lebetegedtem. De már észrevette akkor az énektanárnőm, hogy mindig iskola kezdésnél belemegyek egy arcüreggyulladásba, egy ilyen betegségbe, egy ilyen felső légúti betegség mindig úgy elkapott, és megfejtette, hogy ennek lelki eredete van. Tehát, hogy ahogy megjön, beüt a szeptember, te rögtön beteg vagy, mert kezdődik az iskola. Én bele tudtam betegedni.
1: Igen.
2: Most is. Most is kezdődik az iskola, és belebetegszem. Az a baj, hogy ugye azért egy szülőnek nagy felelőssége az is, hogy a gyereket iskolába indítja, hogy mi történik vele az iskolába. Én például mindig ez a szorongó típus vagyok, pedig nem gondolnám magamat annak, vagy nem tartom magam annak, de mégiscsak amikor kiszáll a gyerekem az iskola előtt, akkor mielőtt puszit adok neki, vagy miközben puszit adok neki, hogy mindig így kérem a Jóistent, hogy vigyázzon rá, mert valahol azért csak szorongom
1: az,
2: igen, attól, hogy mi történik vele ott egész
1: van.
2: Nap, igen,
1: persze,
2: mások
1: persze.
2: Vigyáznak rá, esik, nem vagyok ott, nem tudom figyelmeztetni olyan dolgokra, amikre szoktam, hogyha ott vagyok. Szóval ez azért rossz érzés egy szülőnek átadni így a gyereket, főleg amikor még mondjuk óvodás, vagy rosszabb esetben bölcsödés.
1: Ó, hát
2: amikor
1: persze, akkor picike
2: még
1: nagyon.
2: El se tudja mondani. Szóval még ki se tudja magát fejezni, hogy mi történt a bölcsibe.
1: Igen,
2: hogy
1: igen.
2: Ki volt-e cserélve a pelusa, hogy kapott-e normálisan enni-inni akkor, amikor szomjas volt. Szóval ez szerintem egy szülőnek nagyon nehéz, és az általános iskola is, de szerintem még a felső tagozatok is.
1: Szerintem meg a gimnáziumban már mondjuk nem.
2: De ott is azért van bullying, van egy csomó minden, amivel szembe kell
1: azért,
2: nézzen a gyerek.
1: Ott már, igen, de ott már azért, mint szülő gondolom azt, hogy kevésbé aggódsz a gyerekért, 30 évesen is nem erről van szó, csak ott már azt gondolom, hogy gimnáziumban egy picit kevesebb az a fajta helikopteranyaság, mint egy a te lányod esetében egy 9 éves gyereknél. Tehát nyilván azért teljesen más összehasonlítani egy 9 meg egy 15 éves gyereket. Azért 15 éves már azért tinédzser, már bontogatja a szárnyát, fiúzi.
2: Na, akkor meg attól leszek idegbeteg.
1: Na, azért megint egy másik téma, várja, abban most ne is menjünk most bele.
2: Nem akarok agygörcsöt kapni.
1: Az egy megint egy másik téma, igen, a fiúzás, csajozás, az megint egy másik kategória. Jó. De megértem, hogy most, amiért aggódsz, az teljesen reális egy 9 éves gyerek esetében, de később meg, igen, ott meg majd azért, hogy na, ki viszi el randira, vagy ki nem viszi el, mondjuk a lányodnak tetszik valaki, de az nem vesz róla tudomás se, akkor ez neki rossz érzi.
2: Nehézkes időszakok még, igen, erre szokták mondani, kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond.
1: Igen, ez valahol mindenkivel probléma, mert ha a fiú is vagy, én a magam sztoriából tudok megint csak merítkezni, nekem is volt gimnáziumban olyan lány, akiért oda voltam majdnem 3 éven keresztül szinte, tehát 9., 10., 11., és azért mondom csak ezt a 3-at, mindjárt jön a csattanó, hogy azért csak happy end lett a vége, tehát én 3 évig teljesen oda voltam azért a lányért, ő volt a osztály legszebb lánya, egy szőkehajú, kékszemű, nagyon baba, majdnem baba, mert Beának hívták, gyönyörű szép csaj, és hát úgy nem láttam nagyon sose esélyét annak, hogy esetleg velem bármi legyen, és gyerekek érettségi évben csak megkaptam, úgyhogy végül is az akkor egy sikertörténet volt.
2: Mennyit imászkodszál te ezért? Mennyi imaszálta el az hát ajkadat, éjszakáidat?
1: Nem emlékszem.
2: Sírva imádkoztam, jó Istenhez.
1: Figyelj, nem emlékszem már, de biztos, hogy nem kevés. Biztos, hogy nem kevés, mert mondom, konkrétan 9-től 11. év végéig én a BA-ér olyan szinten oda voltam, hogy én nagyon-nagyon akartam őt, én, de nem csak én, az
2: na,
1: volt a gond,
2: kitartó voltál, és megjött az eredmény a kitartásodnak?
1: Még ezt sem mondanám, mert egy idő után feladja az ember, mert azért 3 évig nem fogsz lehorgonyozni egy csaj mellett, aki látott, hogy idézőjelben
2: szerelem mellett, igen.
1: Tehát, hogy így azért lássuk be, ő járt ők közben más fiúkkal, akkor én azt féltékenykedve néztem, szomorú voltam, igen, és akkor, de közben én is jártam másokkal, azok nem érdekeltek annyira, csak tudod, hogy legyen
2: mindig
1: valaki.
2: Csak a Bea,
1: igen, és akkor 12-ben valamilyen csoda folytán, tényleg nem emlékszem már, hogy már volt Messenger, hogy hívták ezt? MSN, és egyszer ott bátorságot vettem, és úgy éreztem, hogy most tudtam, hogy szingli is, meg minden, és akkor előtte lévő napokban valamiről ott beszélgettünk már szünetbe, de csak így dilizés szinten, meg minden, akkor is ugye bolon voltam, és ráírtam, hogy nem akar-e velem randizni, és mondta, hogy de.
2: Bátraki a cseresznye,
1: igen, megtört a jég, és akkor onnantól kezdve egy 2 vagy 3 hónapig együtt is voltunk.
2: Aztán mi volt, elrontottad?
1: Megtörtént minden, amire vágytam, és akkor utána, utána úgy szakítottunk, igen, ő szakított, igen, arra emlékszem fixen, hogy ő szakított, hát gondoltad, hogy nem én 3 év után végre megkapom azt.
2: Mégis kevés voltam neked.
1: Valamilyen szinten így történt mindez, igen. És, de nem az volt a baj, hanem kiderült utólag, mert aztán szakítottunk, ez azt hiszem úgy volt, hogy érettségi évében ugye ilyen év eleje fele, ilyen szeptember-október körül összejöttünk, még karácsonyozni is együtt karácsonyozni, vagy tehát nem együtt, hát de adtunk egymásnak ajándékot, minden, és akkor másik év elején meg szétmentünk, és akkor ő rá egy pár hétre össze is jött egy akkor 25 éves palival, holott ő akkor ugye 18 volt, és akkor hát kiderült, hogy ő jobban csípte az idősebb fiúkat. Na. Aztán utána mentségére szóljon, végeztünk ugye az iskolában, ugye leérettségiztünk, egy rövid ideig tartottuk is a kapcsolatot így az osztályjal, meg nem tudom, és akkor ő még mindig azzal a palival volt, úgyhogy mentségére szóljon, lehet, hogy jobb volt így, hogy velem szétmentünk, vagy szétment, mert hogy...
2: Neki biztos jobb volt.
1: Aztán azóta már nem hiszem, hogy azzal a pasival van, vagy hát nem tudom, de
2: ha
1: de
2: valaki
1: nem
2: tud
1: hiszem.
2: Esetleg beáról 06-30-30-30-100.
1: Bea, itt vagy. Igen. Szóval vannak ilyen sztorik szerintem azért fiatalon, amikor úgy az ember egy picit így lelkesedik olyan valaki iránt, akit úgy nem kap meg. Felnőttként már talán kevesebb ilyen van szerintem, hogy felnőttként picit jobban átlátod, hogy van esélye, nincs esélye.
2: Már nekem volt felnőttként is olyan, akinek mellettem aludt, ezt egész ilyen azért imádkoztam a Jóisten, ez úgy szeressen belém, csak szeressen belém, nem szeretett belém.
1: De ha már veletted aludt, akkor várjál, hát akkor már valami volt.
2: Hát volt, de nem szeretett belém, látod, már annyira nem volt, hogy belém szeressen, látod, volt ilyen nekem is, hogy nem tudtam elérni ezt a szintet, pedig egész éjjel imádkoztam a Jóisten, ez, hogy csak kérlek, de ez lánykoromban volt még.
1: Lánykoromban mikor volt?
2: De felnőtt
1: volt,
2: 30 éves voltam.
1: Mikor lánykoromban volt, rég volt már, vagy
2: 30 évesen lánykorom volt még, hát én még lány voltam.
1: Igen. Nem tudom, mert ez így egy érdekes dolog, ez a vágyakozás, vágyakozás, ez jó szó talán erre, hogy felnőttként is van jó, nem azt mondom, de valahogy én felnőttként mindig jobban, vagy legalábbis azt gondolom, hogy jobban átláttam mindig azt, hogy kiné van esélyem, kiné nem.
2: Te neked már akkor meg volt keményedve a szíved. Már akkor olyan más voltál, hát megváltoztál.
1: Meg úgy valahogy egy idő után nem is kapcsolatot kerestem, ugye, ezt is ugye nem titok, hogy a 20-as éveimben azért én nem nagyon a kapcsolatokat hajszoltam, és ott meg nem érdekelt, hogy most belém tudná szeretni, vagy sem, mert én sem akartam ő belé szeretni, az megint egy másik dolog. De tiniként sokkal jobban azt érzed, ott még össze is tudod keverni egy picit a testi vágyat, a szerelemmel, vagy nem tudom, tehát hogy azért ott azért nagyon magával tud rántani téged egy ilyen, hogy ó, az osztály legjobb csaja, ó, milyen csinos, ó, akkor nyílnak ugye így a dolgok, és akkor ó, jó, milyen lehet vele az, meg az, és akkor nem, tehát ugye egy picit azért ez is dominál,
2: jó,
1: szerintem.
2: De jó, hogy még nem tartok itt.
1: Te még nem, de már most én magam
2: a lányomnál.
1: Volt. most én magamról beszélek, hogy én ugye mondom, gimnáziumi évekről beszélek, és nagyon sokaknak így volt, hogy tényleg voltak ilyen. Hát volt egy lány is szegény, őt már nem nevezem meg, egy osztálytársnőnk, aki meg egy barátomért volt nagyon oda, de olyan szinten, hogy ő viszont végig kitartott a 4 éven át, tehát egészen 9-től érettségi végéig kitartóan bele volt esve abba az osztálytársunkba, aki amúgy a barátom volt, és ő is persze közben pasizott, meg volt más barátja, meg mit tudom, de azért a srácért azt érezted, hogy ő bárkivel jár, bármi történik, úgy eldobna mindent, mint egy égő vasat konkrétan, hogy így, ja, enyém leszel? Igen, már dobott el mindent, de nem történt meg neki viszont.
2: Szegény.
1: Tehát vannak nem van happy end-e záródó történetek.
2: Nem úgyhogy... mindig tud, igen. Nem mindig tud beragyogni minden sztori az életedbe.
1: Igen. Na de reméljük a mi sztoriaink igen, viszont most 2 darab zenére csak elfutunk, és jövünk még hozzátok vissza egy utolsó megszólalással júliusban, illetve például.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Köszönöm, hogy bántottál, ezzel segítséget nyújtottál. Így lettem olyan, amilyen vagyok, a csajok a sebeim

0: 30-30-100.
1: Na, ahogy mondottam, vala, kettő darab zene után vissza is tértünk, egy jó kis Junior meg Tíbos Csík Laci feat után itt is vagyunk veletek, a hónap és a hét utolsó megszólalásával. Szerbusztok ismételtem.
2: Egy kicsit szomorú is vagyok, egy kicsit örülök is, a pénteknek örülök, de a hó végének már annyira nem, viszont
1: igen.
2: Jön a...
1: Holnap már augusztus 1.
2: Igen. Jön a havi bér, úgyhogy mégiscsak örülök.
1: Igen, mindjárt jövő héten fizetés van, gyerekek, úgyhogy
2: jön a,
1: igen.
2: Jön a havi bér.
1: Igen.
2: Jön a nyugdíj.
1: Igen, jön a nyugdíj, igen. Hát bizonyos embereknek a nyugdíja. Na, az előző megszólásunkban itt ugye elkezdtünk beszélni, hát mondjuk teljesen véletlenül és random, de én ezeket imádom a legjobban, hogy tiniként ezek az álmodozások, vágyakozások bizonyos emberek iránt, de tegyük föl, hogy már túl vagyunk a házasságon, tegyünk föl azt is, hogy már évek óta házasok vagyunk, akár a választottunkkal, akár egy teljesen másik férfival vagy nővel, és nagy divat lett állítólag, hát most divat, ki szerint divat. Ez a sleep divorce, az egész szó szerinti fordításból úgy azt jelenti, hogy...
2: Tudod, mi ez?
1: Na.
2: Ez a külön alvás.
1: Igen, sleep külön divorce, alvás. Magyarul alvásválás, egész szó szerint ezt jelenti
2: nem
1: a tükörfordítás. Így van, és az azt mondják, hogy nem a távolodásnak a jele, hanem sokan azért döntenek emellett, hogy végre kipihenten ébredjenek, türelmesebbek legyenek, és a közös időt is jobban meg tudják élni. Én valahogy ezzel én nem tudok azonosulni, de téged, hozzád fordulok nagy szeretettel.
2: Tudtam, hogy én leszek a tanácsadó.
1: Igen,
2: ebbe. Megmondom.
1: Te jónak
2: megmondom,
1: ezt?
2: Megmondom, majd én megmondom.
1: Na, mondd meg.
2: Az van, hogy nekem volt olyan, hogy az úriember úgy zengette a horkolásával az egész házat, hogy még a negyediken is hallották meg, még a földszinten is, hogy a jó éjszakája van, tehát hogy mély álomba merült, és egy ilyen alvás mellett, vagy hát egy olyan ember mellett, aki így horkol, azzal nem tudsz normálisan aludni.
1: Tudsz.
2: Tehát az tényleg úgy képzeljétek el, hogy az oroszlán kiáltása. Wow! Mikor ki van fújva a levegő, visszaszív, és aztán wow! Vagy van, amikor így teljes néma csönd, akkor azt hittem, hogy éppen megfullad. Igen. És akkor...
1: De jó.
2: Jön egy ilyen.
1: Jaj, Csóró nagyapám Isten nyugtassa, ő volt ilyen. Mentünk nyaralni valahova, még kisgyerek voltam, és hát egyben nyílnak a szobák valamilyen szinten ezekbe a apartman házakba is, meg minden. Alszunk unoköcsémmel egy szobában, nálunk mellettünk, vagy kettővel odébb nagyapám, meg nagyanyám, és ugyanez. Nagy csönd, és egyszer csak a semmiből ez a hangerő, igen. De olyan föltekerve a decibel.
2: Nem tudom úgy csinálni, ahogy ezek az emberek csinálják álmukban.
1: De abszolút értem, miről beszélsz, és szerintem
2: nem
1: sokan.
2: Lehet. Nem lehet gyuszi lekövetni, ezt még altatóval se bírod. Tehát ez egy olyan kellemetlen, olyan rossz érzés így aludni, hogy ezzel nem pihened ki magad egyáltalán, és annyi videót látunk ilyen megosztott, tehát ilyen a közösségi médiában, mennyien osztják meg, hogy tényleg így felveszik a házastársaikat, hogy hogyan horkolnak, hát ezt nem lehet. És hogyha valakinek mondjuk nincsen még egy szoba, akkor az nagyon rosszul jár.
1: Na, én teljesen értem, amit mondasz, itt a cikk is ezt taglalja, tulajdonképpen ilyen alvás szakértők nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, hogy tényleg ne tekintsük ezt feltétlenül elhidegülésnek a párunktól, vagy házastársunktól, ne vegyük ezt ilyen féltékenységi alapnak, hogy na, azért nem alszik velem, mert már más manus kell neki, meg nem. Tehát nem erről van itt szó, hanem elsősorban pontosan ez, amit most Zsuzsi kifejtett, tehát én is sejtettem, hogy erről lesz itt szó első körben, hogy az egyik fél az nehezen alszik el, vagy az egyik fél az nagyon horkol. De itt van például ez a nehezen elalvás dolog is. Hogy ez is például tud egy probléma lenni házastársaknál, hogy az egyik fél az úgy elalszik, mint például a feleségem ilyen, hogy...
2: Leütötték.
1: Hogy konkrétan eldőlünk, beszélünk egy-két mondatot, megy mindig nekünk valami a háttérbe, film vagy sorozat, amit már ezerszer láttunk, és akkor hagyj menjen a háttérbe, beállítok rá altatót a tévére, és én még figyelem, vagy hallgatom, vagy minden, egyszer csak magamnak balra fordulok, bal oldalamon fekszik, oldalra fordulok, már kínai szemmel alszik, már össze van neki húzva a kis szeme, és én úgy szoktam, kaukázusi kefír, az olyan feje
2: de
1: van,
2: és alszik. Említsük meg azt is, hogy vannak emberek, akik mellett meg olyan nyugalom és béke aludni, hogy egyszerűen nem adnád oda semmiért. Tehát valószínűleg a feleségednek, nagy valószínűséggel te olyan szinten nem zengeted meg a horkolásoddal a házat, meg őt sem, hogy ő békésen jót tud pihenni a te környezetedbe, aurádba, miközben te is alszol.
1: Hát egy-két kanyarászás most benne van a pakliba.
2: Hát ezt meg már lenyelted hát párszor, nem? Hát már egy túl van már ezen.
1: Már ezen már ébren is. Tehát, hogy... Ezen nem kell fönnakadni már, hogy alvás közben. A nagy dolog, ha ébren, visszatom magam valamennyire
2: ezt
1: fogni.
2: Ez már nem is téma már szerintem. Ez a legkevesebb együtt alvás során, hanem az a legfontosabb inkább, hogy igen, azért alszanak emberek külön, mert valahol azért önzőnek kell lenni magunkhoz, hogyha ki akarjuk magunkat pihenni. Főleg, hogyha dolgozunk is, főleg, hogyha felelősség teljesen csináljuk a napunkat, megyünk, jövünk, nem lehetünk azért hullafáradtak, mert a másik de jót alszik, és végignézzük, végighallgatjuk a koncertet, amit tart.
1: Igen, ez abszolút nem önzőség. Jó szót használtál, hogy ez nem önzőség, nem megcsalás, nem elhidegülés, tehát semmi negatív, pejoratív dolog nincs ebbe a külön alvásba. Nekem is nyugtató, hogy a feleségemmel az alvás, tehát, hogy mi szeretünk együtt aludni, és én igazából például nem is, tehát most már olyan régóta érzem azt, hogy együtt alszunk, hogy nagyon nehezen is képzelem, hogy milyen lenne egyedül aludni.
2: Nélkülem.
1: Jó, biztos jó, tehát el tudnék aludni azért, de nem ugyanaz már. Tehát amikor valakivel viszont tök jól alszol, meg van nyugtató hatás, hogy így ott van, meg úgy érzed a melegét, meg úgy a közelségét, úgy már úgy megszokod, és akkor úgy viszont akkor meg már úgy alszol jó ízűt.
2: Igen, de én megmondom, vannak... kivel alszok ilyet.
1: Na.
2: Én a gyerekemmel.
1: Azt mondom, hogy izével, Baranyi Tomival.
2: Ha szép, ne hozz össze vele.
1: Nem. Elindulnak a pletykák.
2: Ő a barátom.
1: Tudom.
2: Meg te is az.
1: Nem, tudom, hogy a Tomi az egy. Tomi az más kategória, de ezt én elfogadom, hát nincs ezzel semmi baj, ne vicceljünk már. Nem,
2: szóval, ha
1: kívül.
2: Szép, ha nem szép, de én a gyerekemmel tudok aludni olyat, ami nagyon-nagyon mézédes, nagyon jól esik. Imádom, amikor így hozzám ér, vagy csak így rám teszi a lábát, és akkor egyszer valamelyik este kérdeztem tőle, hogy nem akarsz már átmenni a saját ágyadba? Nem, én 20 éves koromig itt fogok aludni. Mondom, de jó lesz. És mondom, mi lesz a férjeddel? A férjem majd ezt fogja elfogadni, azt mondta. Mondom, hát jó, oké, rendben. De nyilván nekem is voltak, meg vannak azért olyan, hogy szívesen alszom együtt a párommal úgy, hogy összebújva. Például engem nagyon megnyugtat az, hogyha a mellkasán fekhetek a páromnak, hogy simogatja a hajamat.
1: Persze.
2: Jó ízűet tudok aludni addig, amíg mondjuk... Hál' Istennek a mostani párom nem zengeti az egész lakótelepet, tehát nincsen ez, hogy ugye nagyon horkol, de azért ott is vannak minimális, picike kis horkantások, arra föl is kelek. Szóval,
1: igen, rosszalvó vagy?
2: Nagyon rosszalvó vagyok, igen. Borzasztó rosszalvó, tehát egy légyzsümmögésre.
1: Ha választani lehetne a két szélsőség között, felkelek. Hogy úgy alszok, hogy mellettem ágyút lehet robbantani, vagy úgy alszok, hogy igen, föl kelek arra, ha valaki odakanyarászik, akkor sajnos én is az opció vagyok, aki én például a világéletembe fölkeltem elsőre az ébresztőre.
2: Én is.
1: Elsőre. Én nincs is. Szundigomb, nincs semmi.
2: Attól még van szundigomb, de
1: nekem
2: felkelek.
1: Nincs. Nekem nem. Én rögtön. És amikor gyerek voltam, és nem volt még okostelefon, hanem rendes vekkere keltem, vagy anyám szavára.
2: De rossz volt.
1: Én rögtön fölkeltem, és föl is ültem. Tehát ilyen egyből ilyen Drakulába, így fölültem a koporsóba konkrétan, és egyből fönn vagyok.
2: Már mentél?
1: Egyből fönn vagyok.
2: Ruhába, mindenben.
1: Persze.
2: Én meg valószínűleg az alvás minősége akkor romlik egy nőnél, amikor gyereke lesz, és akkor minden egyes pici zajra neszre felkelsz. Tehát megmozdul a gyerek, vagy fordul egyet a gyerek, és te már ott állsz a kis ágya mellett, hogy minden rendben van.
1: Megnő már, persze.
2: Igen,
1: persze,
2: ilyenkor
1: persze.
2: Ilyen, bevált az ember, de közben meg az a hullafáradtság, olmos fáradtság. Én azt mondom, hogy szerintem nem önzőség külön nem. Hálószobába vonulni, ha megteheti persze az ember.
1: És bocsánat, még csak azért még okokat, hogy azért nem csak a horkolás lehet, meg a kanyarászás, hanem például ilyen is probléma lehet, hogy eltérő hőérzet valakinek. Ja. Van, aki kamázza ilyenkor nyáron, főleg ilyen nagy melegekből, hogy légkondi mellett aludni.
2: Igen.
1: Én meg is folytanám, aki légkondi mellett akarna aludni. Én abszolút nem. Akkor van ilyen, hogy eltérő lefekvési és ébredési idő. Tehát például most gondolj bele neked, mondjuk, ha még a régi életedet élnéd, amikor koncertezel az éjszakában, minden, te lefekszel mondjuk 3-kor, 4-kor. De van, aki meg már 6 órakor kell, mert mennie kell mondjuk 8-ra dolgozni.
2: Mennyi ilyet látunk is, egyébként ugye? Filmekbe.
1: Így van.
2: Hogy
1: így
2: megérkezik van. Mondjuk valaki egy kórházi ápoló, és akkor
1: akár, éjszakázott
2: meg kell. Igen,
1: vagy ezek... egy pincér, vagy szakács, aki éjszakai izében van, vagy egy zenész.
2: Bármilyen
1: és
2: éjszakai
1: akkor te
2: munka.
1: Meg mondjuk egy irodista vagy, akinek reggel 8-ra kell menni dolgozni, értelemszerre 6-7 fele már muszáj fölkelned. De te meg 2 órája értél haza.
2: Hát igen, és ez is meg tudja indokolni azt, hogy külön hálószobát válasszunk, de ettől még én azt mondom, hogy ettől még nem szabad elhidegülni, és igenis mondjuk egy a közös dolgokat, vagy hát vannak emberek, akik meg a tévézési szokásaikat is másképp intézik, és ezért is vannak külön hálószobában. Én egyébként sok magyar sztárról tudom azt, akik már régóta élnek együtt egy házasságban, hogy külön alszanak, és nyíltan vállalta például Korda Gyuri bácsi, Balázs Klári, ők is külön alszanak.
1: Ők is már mióta együtt
2: nyíltan vállalták, most Zoltán Erika és Robi, ők is van, hogy külön alszanak, mondjuk a Robi, nem tudom, horkol, vagy valami volt, de nyíltan elmondták, hogy igen, de ettől függetlenül jól működnek, mint házastársak.
1: Persze, azért mondom én is, hogy ezt egy alvász szakértő írta ezt, vagy hát ő nyilatkozott ezzel a cikkel kapcsolatban, és ő is rögtön azzal kezdte, hogy itt semmi olyanról nincsen szó, hogy itt elhidegülés, vagy bármi, hanem ezek az indokok, amiket most itt felsoroltam, ezek azok, amik indokolják azt, hogy esetleg ti külön aludjatok. De ha nem, akkor aludjatok egybe, bújjatok össze, és élvezzétek egymás közelségét még éjszaka is. Na, viszont mi búcsúzunk tőletek, és nem csak a péntektől, hanem ahogy már mondtam, júliustól is a mai napon mi már búcsút veszünk. Legközelebb ugye azt mondja, augusztus 3-án hétfőn találkozhattok velünk. Úgyhogy csodaszép hétvégét nektek előre.
2: Élvezzétek
1: is
2: a nagyon meleget, a nagyon nagy szárazságot, élvezzétek a nyarat, menjetek strandra, mert ezt csak ott lehet kibírni. Úgyhogy vigyázzatok magatok, a napvédőt pedig bőrvédőt pedig használjatok.
1: És pulóver legyen
2: meg nálatok. Meg ne égjetek, igen. Sálsapka.
1: Na jó, tényleg csodaszép hétvégét nektek. Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: jelentett.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando!
3: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
4: Chang.
3: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
4: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
3: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni. És hogyha chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
4: Changa.
3: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

vagyok egészen, a szívembe bevéstem.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Di.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
3: Üdvözlöm a hallgatókat.
2: És Molnár Regina.
3: Köszöntök mindenkit. És mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van. Nem tudom, Tamás, hoztál-e valamilyen kutatást, de amíg gondolkodsz rajta, én hoztam egy kis idézetet a blogomról, mert hogy pont a napokban írtam én erről.
4: Halljuk.
3: Ami így hangzik, hogy elképesztően felgyorsult a világunk, és ahogy egyre gyorsul, egyre több információ zúdul ránk. Úgy érzem én is, egyre jobban, hogy menekülnék is ebből az egészből. Nem mondom, hogy néha nem szoktam nyüzsögni, nem tolom túl a dolgaim tervezését, vagy halmozom az élvezeteket, de ezek csak átmeneti állapotok, nem a mindennapjaim részei, és nem erősödik bennem egyre inkább a vágy irántuk. Kutatások is bizonyítják, hogy idegrendszerünk nincs felkészülve az ilyen tempójú változásra, nem bírjuk az iramot, kiégünk, belefáradunk. Én is érzem, hogy egyre nagyobb igényem van a lelassulásra. Nem akarok már egyik helyről a másikra rohanni, hogy mindent is belepréseljek véges kis életembe, pedig az utazás szerves részemé vált, de egyre inkább azt érzem, nem kell minden áron.
2: Igen, ez a végszó, ez nekem nagyon tetszett, hogy minden áron. Hogy tényleg az, amit el szeretnénk érni, az valóban minden áron elérendő dolog-e, mégpedig azon az áron is akár, hogy mi magunk, mire odaérünk, amit el szeretnénk érni, nem biztos, hogy tudunk neki örülni. Nem biztos, hogy át tudjuk venni abban a sávszélen.

0: hogy mindent minden áron tolunk. Erőnkön felül, idegrendszerünkön felül, ebből adódóan nem tudunk jelen lenni ott, ahol éppen vagyunk, ebből adódóan nem vagyunk a középpontunkban, és szétszóródunk darabjainkra, vagy mozaik kockáinkra, és akkor egy idő után már azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk. És ha az ember nem tudja, hogy ő kicsoda, akkor nagyon nagy válságban és bajban van.
1: Nálad, Regi, hogyan alakul ez? Elfelejted a hétköznapokban, hogy ki is vagyok én? Tehát azt a lényeget, amivel én a dolgokhoz kapcsolódni tudok ebben a nagy rohanásban?
2: Ugye most a social médiának ebben nagyon nagy szerepe van, hogy látjuk, hogy mindenki hogy él, mennyi minden belefér az életébe, hogy egyre több mindent vállalnak fel emberek, és milyen gyönyörű videók formájában osztják ezt meg. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy én is így élek, de azért én igyekszem a hétköznapokból is mutatni az embereknek, hogy nem ez a normális, hogy csak utazunk, hogy csak minden happy és boldogság van, és bármire, mindenre képesek vagyunk, nem feltétlenül. Illetve ezt most nem negatívként akarom, hogy hangozzon, de hogy nem kell túlvállalni magunkat. Én azt gondolom, hogy azt kéne tennünk, vagy csinálnunk a hétköznapokban, amire képesek vagyunk, vagy amire most nagy szó hivatottak vagyunk, és nem kell, hogy nekünk is úgy nézzünk ki, olyan hivatásunk legyen, mint a másiknak, mert neki milyen jól megy. Szóval, hogy van ebben egyfajta ilyen megfelelés a külvilágnak, egymás majmolása, nagyon túltoljuk szerintem ezt az egészet.
1: Mi akadályoz minket a jelenlétben? Tehát hogyan tudnánk ebből az aspektusból megnézni, hogy miért is tesz nekünk rosszat ez a szétforgácsolt élet, létezés mód? Én mondom, hogy mire gondolok magamnál.
2: Igen.
1: Például itt a jelenlét, ami nagyon fontos pont, hogy annyi mindenben egyik dologból esve a másikba, én nem tudok jelen lenni. Tehát tudom azt, hogy sem nem kapcsolódok jól a kollégáimmal a munkahelyen emiatt, tehát egy csomó mindenre nincs idő, meg az ismerőseimmel, barátaimmal sem tudok, mert nem vagyok igazán jelen. Egyrészt a fáradtság az, ami nagyon sokat levesz a jelenlétre való figyelésből, vagy legalábbis nekem ez nehéz, úgy megnehezíti a kapcsolódást a jelen pillanattal. Ez az egyik dolog, meg hogy sokat jár már azon a tudom, és ez egy súlyként nehezedik rám, hogy nekem még ezután is még lesz dolgom, meg még azt is el kell végezni. Tehát, hogy a napi teendők azok most már nem csak feladatként vannak jelen a napomban, hanem óriási, egyre elviselhetetlenebb teherként. Tehát nekem például ezért tesz rosszat az, hogy ezer felé vagyok forgácsolódban, nagyon sok mindent csinálok, nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot, és ebben borzasztóan ki vagyok merülve.
0: És ez duplán nem jó, mert egyrészt nem jó neked,
1: igen.
0: Mert nem lehet így élni takarékon, vagy csak vonszolod magadat,
1: igen,
0: saját
1: igen.
0: Életed előtt vagy után vagy. Tehát, hogy ez nem jó. Másodszor pedig szerintem nem tudunk nemet mondani.
1: Hát én egyáltalán.
0: Mintha attól félnénk, akár csak egy nagy baráti köröd, ha van, és ugye mindenki szeretne egy kicsit belőled, mert neked, Tomi, arany szíved van, és mindenki ezt nagyon szeretné.
1: Ezek után hívjatok Supermannek.
0: Abszolút, de azért van egy határ, amikor védened kell magadat, hogy eddig és ne tovább. Mert ha magunkat nem őrizzük meg ott legbelül, és ez a szétdobálás, ugye a görögben a sátánt diabolosznak írják, ami azt jelenti, hogy szétdobáló. Az egységemet szétviszem, a harmóniámat szétdobálom, és olyanokra fókuszálok, ami lényegtelen. Tehát, hogy nagyon is tudatosan meg kell szabnunk azt, hogy mi a lényeges az én életemben, és ami meg nem, azt ki kell dobni, mert elveszel. Nincs értelme átaludni az életet.
1: Muszáj, hogy valami fajta változás jöjjön.
0: Nem kell minden áron. Annyira nem szeretem ezt a szót, de sajnos jellemző az életünkre, vagy a 21. századra. Még sokszor van, aki fitoktatja, és hogy én minden áron megcsinálom. Majd én megmutatom minden áron. Nem szabad.
2: Szerintetek ebben nincs valami olyasmi, hogy félünk attól, hogy lemaradunk valamiről?
0: De miről maradsz le magadról?
2: Az életről, persze, csak hogy a legtöbb ember úgy van vele, hogy nem hagyok ki semmit, mert hát ha ott valami lehetőség van, hát ha valami jóról maradok le, oda el kell mennem, ide is el kell mennem.
0: De bocsánat,
2: nem, de, hogy...
0: de mi az, hogy lemaradok? Az élet szerintem az nem csak a külsőségekben van.
2: De ezt hitették el velünk.
1: Hát
0: de figyelj, azt hiszel el, amit te akarsz.
2: Igen, már akivel ezt akartam mondani.
1: Hát figyeljetek, engem eléggé belevisznek. Tehát én most az időbe figyeltem magam, és rájöttem, hogy nagyon erősen igazodok a közhöz.
0: Igen.
1: Az legyen a közgondolkodás, a közfelfogás,

0: A közérdek, nem tudom, minden, ami ilyen köz, és sokkal erősebben hat rám, mint ahogy én azt gondoltam. Tehát az individuum rész felől, ami érkezne, meg amit úgy szeretnék kibontakoztatni, az valahogy a köz felől közelítve, az mindig csorbát szenved. Láttam most magam körül, mert nagyon sok feladatban, meg új munka folyamatokban voltam jelen, hogy rám is hatott az az elvárás, hogy igenis megcsináljuk, mert ügyesek vagyunk, mert mi profik vagyunk, vagy nem tudom, holott inkább a dilettantizmusnak a jelen állam azt, hogyha valaki túlvállalja magát, és hogy el tud kapni. Tehát, hogy nagyon szépen visz magával az ilyen hullám. Igen, igen, nagyon. Úgyhogy így most mielőtt így belefogtunk az adásban, mondtam is nektek, hogy én most egy ilyen nagy kézifékbehúzást döntöttem el ma reggel. Azt döntöttem, hogy mindaz, amit csinálok, azt a sok mindent nem lehet. Nem lehet, mert azt tapasztalom, hogy egy csomó minden meg, amilyen alap, mint az alapgardrób. Hogy vannak ilyen alapdarabok, és az életben is vannak ilyen alapdarabok, amiknek mennie kell. És hogy már azok szenvednek csorbát. Tehát, hogy valahogy az, ami a belső, elsődleges hatósugaramban kellene, hogy történjen, az alul marad, és ilyen külső, jóval távolabbi részekben veszek részt, ott aktivizálom magam, és valahogy a belső dolgaim, azok pedig elakadnak, nem bontakoznak úgy ki, vagy akár még tér sem nyílik rá. Nekem ez most az ok, ami miatt úgy döntöttem, hogy egy csomó mindent megváltoztatok. Van egy csomó feladat, amit inkább visszamondok, kevesebb pénzem lesz, de lesz időm, energiám arra, ami igazán fontos számomra. És ezt a döntést meg kellett hoznom, ez még ugye a baráti kapcsolataimat is érinteni fogja, tehát ugye ott is meg kellett hoznom azt a döntést, hogy most a következő minimum 2 hónapban én most nem nagyon fogok a barátaimmal jelen lenni, meg találkozgatni. Érzem, hogy ki kell alakítanom egy alapstruktúrát a mindennapjaimban, napi, heti szinten, meg havi szinten, amihez igazítva, majd aztán, hogy ezek mind megvannak, és már működök jól, visszaszerzem a vitalitásomat, meg az életerőmet.
1: És a középpontodat? Középpontodat is?
0: Nálam ez egyébként mindig a középpontról szól. Tehát ez mindig a középponttal van kapcsolatban, vagyis azokkal a célokkal, amik valóban fontosak, meg amiket én igazán értékesnek tartok. Mert milyen érdekes, hogy ez a rohanás valami módon ezeket a fontos belső pontokat így ki akarja kerülni. És egyre távolabb visz tőle. Engem személy szerint biztosan.
1: A lényegtől.
2: Igen, ezért fontos, hogy jól legyünk, stabilak legyünk saját magunkban. A világ pont ebből akar minket kibillenteni.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Mosonsopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabaú-Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik.

0: azok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Mindenkinek minden lehetséges jót kívánva köszöntöm a minket hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: És Molnár Regina.
2: Köszöntök mindenkit. És mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van. Jó, most nem akarok nagyon belemenni ilyen dolgokba, de a kapitalizmus miről szól, ugye?
1: Be, abszolút.
2: Fogyasszál, és hogyha ha labilis vagy, akkor hamarabb elcsábulsz bizonyos dolgok felé, mint hogyha igen, van egy stabil életképed, meg egy én képed.
3: Igen, csak ne fogjuk már mindig a külső világra, hogy azt tehet róla a közösségi média, a társadalmi

0: Valahogy akkor ezek szerint a centripetális fordulatot kellene fölvenni, hogy így befelé figyeljünk. Igen. Meg még annyit arról, hogy mondta Zsuzsa, hogy az embernek megvan ez a belső tudása, hogy ő mit akar. Hát megmondom őszintén neked, hogy én naponta legalább 6-szor vesztem el. Tehát, hogy az a baj, hogy annyira távol kerülünk magunktól, meg én is pedig azért dolgozok magammal, meg odafigyelek, hogy újra és újra emlékeztetni kell magam, hogy emlékeztessem már magam arra, hogy akkor mi is a lényeg, meg mi is a fontos.
1: Ez így
0: elveszted.
1: Van.
0: Az a baj, hogy naponta 100-szor
1: ez így van, el. És itt van a fókusz. Minden nap, mint ahogy az ember reggel felkel és mosakszik meg, fogat mos. Ez a lelkedet minden nap ugyanúgy karban kell tartanod. Mert ha csak egy kicsit nem figyelsz, szétdobál a világ. Itt már belép a világ, igenis szétdobál. Úgyhogy nagyon tudatosan, sokszor magamra kell szólnom esténként mondjuk, hogy én 8 vagy 9 vagy 10 órakor ne pörgessem meg a közösségi médiát, mert az már nem annak az időszaka. Vagy ha meg is pörgetem, de az ne legyen több 5 percnél.
0: Én is így vagyok, hogy azra azt
1: nem
0: engedem meg, igen.
2: Igen. De nézd meg a reggeleket, hogy indulnak. Fölkelünk, úristen, elkéstem, rohanok, megyek, és semmire nincs idő. És pont az a legfontosabb, ahogyan indul a napunk, nagy valószínűséggel olyan lesz az egész.
0: Így van. Így van. Én arról jöttem most rá, hogyha nem rakom rendbe a reggeleimet, struktúráltan, és az beton kőbe vésve, akkor elvérzik az életem. A napom is elvérzik, a hetem és az életem.
2: Ugyanaz nálam.
1: Én mondjuk mostanában nem rohanok annyira, mert ugye egy másik életállapotban vagyok, de ugyanúgy szét tudok esni akkor, hogyha a reggeli rutinom kimarad. Tehát, hogy van egy reggeli stabil rutinom, abból áll, hogy mielőtt ugye a kávéhoz érek, jóval előtte, egy lelki kávét kell, hogy megigyak, az pedig azt jelenti, hogy próbálok meditálni, próbálok lelkiségi irodalmat olvasni, befelé figyelni, csendben lenni, vagy akár csak kinézni az ablakon.
0: A lényeghez kapcsolódni.
1: A csend, a lassúságból, hogy ne egyből gyorsítsak. Tehát, hogy úgy fokozatosan érjek el a kávémig. És hogyha ez a rutin valami miatt kimarad, vagy mert bejön valami, és nem tudom ezt, és sokszor 50 percet csinálom, de a fél órát már az is nagyszerű. De ha ez kimarad, akkor végem van.
0: Tehát egy belassítás, mondjuk ez egy elég jó dolog, hogyha napot azzal kezdi az ember, hogy nem kezdek el az elménpörgésére figyelni,
1: finoman,
0: hanem belassítom magam már arra ütemre, meg arra a haladási sebességre, amivel mondjuk a napot szeretném csinálni.
1: És akkor fokozatosan.
0: Csak reggel van lehetőséged, mert ha aztán raknád be mondjuk délben, akkor addigra már borult egy csomó minden.
1: Nem tudod. És ugyanígy kellene az estét is visszalassítani.
2: Pont ezt akartam mondani, tehát, azzal kezdődik a reggel.
1: Igen, tehát hogy ugyanígy így visszalassítani. És hogyha én ezt nem csinálom meg tudatosan, mert engemet is sokszor elkap a hív, hogy mit tudom én, meggörgessem reggel a híreket, hogy mi volt, pláne, hogy valami olyan esemény van, amit várok. Hogy na, akkor most mi történt ott éjszaka? Vagy mit mondott X ember, hogy azért lefékezzem magam, hogy nem. Sőt, tudjátok még milyen cselt használok magam ellen? Kikapcsolom az internetet, hogy úgy menjek bele az éjszakába, és reggel 9 előtt nem kapcsolom vissza.
0: A wifi-t.
1: Igen, a wifi-t, ami azt jelenti, hogy nem görgetem meg az internet világát, mert hogy nincs wifi.
0: Nekem az a baj, hogy mobil internetem
1: van. Nekem is
0: van,
1: de azt is lekapcsolom.
0: Azt is lekapcsolom.
1: Mindent lekapcsolom.
0: Akkor majd tanítsd meg, hogy kell, mert én
1: nem jövő sétlenül. Nekem nyugy a újjaddal, kész.
0: Igen?
1: És sokszor annyira úgy hagyom a telefont, hogy elfelejtem vissza, hogy 9-kor visszaállítani.
0: Igen,
1: és akkor már lehet, hogy kerestek vagy 3-an, vagy 4-en.
0: Na, akkor most, amit eddig nekem így összeállt, hogy a fejemben, amit bennem van, hogy akkor van egy nagy szétszóródás, ugye diabolos, a szana szét akarja dobálni azt az egységet, amiből az ember kiindult, ami nagyon jót tesz nekünk, és akkor valamiféle összeszedettséget kell a nap folyamán az első részében tennünk, amit a nap reggelét úgy alapozzuk meg, hogy az előző este mondjuk úgy megyünk ágyba, hogy arra hangoltak vagyunk, hogy pihenni tudjunk. Tehát itt kezdődik az egész, hogy az előző estét rendbe rakjuk, egyfajta felkészülés az alvásra, a pihenésre, elcsendesedni, az állítólag már előtt egy 2-3 órával érdemes elkezdeni, digitális cuccokat azért úgy szépen visszaszorítani, és akkor másnap egy összeszedettséggel indulni.
1: És hogy ez nem mindig sikerül.
0: Igen?
1: Valljuk be, mert hogyha egy olyan életállapotban vagy, hogy és ez sajnos nekem az egyik...

0: Első harcom, hogyha meg akarok nagyon oldani valamit nappal, és nem tudok, akkor amikor lefekszem, és ugye már csendesedik minden, és ez is egyfajta szétdobáló, jönnek a gondolatok, zakatol az agyat, nem bírod lecsendesíteni, és nem kell hozzá wifi se, nem kell hozzá internet se, meg akarom oldani, hogy úgy kell magamra szólni, hogy ez az esti időszak, itt a pihenésé a főszerep, itt neked nem szabad megoldani a dolgokat majd holnap, de hogy fegyel elmezni kell a gondolataimat, hogy ne akarjam már este 10 óra után megoldani az életemet. Mert sajnos beleestem ilyen dolgokba korábban is, időnként még visszacsúszok, hogy éjszaka akarom megoldani a dolgaimat.
1: Tudjátok, hogy miért?
0: Na.
1: Azért aztán majd reggel kíváncsi vagyok, hogy nálad mi van, bocsi, hogy most magamhoz ragadom megint a szót, de arra jöttem rá, hogy én sokszor este azért nem akarok lefeküdni, és azért szeretném, ha még valami történne, mert addig csak azokat a kötelességeket végeztem el, egymás után 666-ot, ha már így számtalan pontosítjuk, a Diabolosról van szó, akkor pont 666-ot cselekvés után vagyok, este 9-kor, és szeretném, ha valami más is történne az életemben, mint hogy az, hogy rohantam eddig, és akkor valami teret nyitni arra, hogy a létezést is átéljem.
0: És sokszor akkor ezért nem fekszek le.
1: Hát olyankor mondjuk én azt csinálom, hogy így kis hangulatfényt kapcsolok, és akkor gondolkodom, átgondolom a dolgokat, ilyesmi, tehát hogy én nekem ez megy benne. Na de azért, mert hogy hát valami igazán történjen már, pedig ez a legpasszívabb, kívülről nézve a legpasszívabb része a napnak. Regi, mondani akartál az előbb valamit, meg talán ehhez is?
2: Ehhez is, igen, hogy én ebből a szempontból szörnyű vagyok egyébként, főleg mostanában nem tudom, hogy mi van velem, de hogy éjszakai gondolkodó lettem. Nappal is teszek-veszek, meg akkor is nyilván millió gondolat fut végig az ember agyán, befekszek az ágyba, és eszembe jut valami tök jó, hogy mit fogok volna, és hogy lehetne ezt megcsinálni. Az. Én megnézem a netten, és eszembe jutott, és milyen színű legyen, és minden.
3: És tehát az éjfélkor jut eszedbe?
2: Hát úgy 10-től éjfélig egyig.
1: Aha.
2: Na és ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy oké, akkor kikapcsolom a telefont, kiviszem a szobából, mérgembe.
1: De jó.
2: És akkor próbálok valahogy lélegezni, hogy lecsitítsam egy kicsit az elmémet, és valamikor bejön egyébként, nem mindig, hogyha tényleg annyira fel vagyok pörögve, mert valami szenzációs, megismételhetetlen ötletem van, akkor nem, de hogy légzéssel egyébként nagyon sok, vagy kinyitom még pluszba az ablakot, ilyenkor, amikor hideg van, tök jó, hogy átlélegzem, és akkor lefekszek, és szokott sikerülni az alvás.
1: Tehát, hogy lehetséges így elszakadni ettől a pörgéstől tudatosan. Én azt mondom, hogy ez olyan, mint a diéta, hogy én azért diétázom, hogy néha viszont elsem mindazt, ami nekem jól esik. De tényleg, tehát nekem ez egy jó érv, hogy ugyanígy azt mondom, hogyha néha nem is jön össze, de az esetek többségében azért az esténk meg a reggelünk úgy indul, hogy egyrészt a pihenésre hangoljuk magunkat, figyelve, hogy ne kapcsoljunk fel olyan áramköröket magunkba, ami elvonatkoztat, vagy elvisz minket onnan, illetve reggel egy összeszedettséggel indulunk, akkor már másképp vagyunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Hallgatókat, Baranyi Tamás vagyok, két beszélgető társam Balázs Zsuzsa.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: És Molnár Regina.
1: Köszöntök mindenkit. És mai adásunknak a témája a szétszórtság, szétszóródás, mert azt hiszem, hogy ez most sokunknak az életében jelen van.
0: De ez a nagy szétdobáltság az egész világunkra jellemző most, tehát nem csak az mi életünkre. Igen. Ez azért van így, mert hogy hat ránk ez a világ, ami szanaszét van, mindenféle irányokból akarják szétszedni az embert, és hogy egyfajta menedékre szerintem szükségünk van. És ez lenne a másik dolog, amit gondoltam, hogy így behoznék, csak eszembe jutott még valami. Amikor arról volt szó, hogy mondtad, hogy valamilyen kutatást hozok-e, kutatás nem, de egy tudományos tényt elmondanék, ami szerintem döbbenetes, az, hogy ugye van a Föld és a Hold kapcsolata. A Föld azért forog, mert van egy holdja, egyébként nem forogna. Tehát a Hold forgatja a Földet, és az van, képzeljétek el, hogy a Hold folyamatosan a gravitációs energia egyre kevésbé hat rá, mert ugye egy ilyen centrifugális erő hat rá, egyre távolodik a Földtől, és ahogyan távolodik, évente 3 centit vagy hetet, most nem tudom, de évente 3 vagy 7 centit távolodik, és ahogyan ez történik, az lassítja a Föld mozgás forgását, és az idő is lassul. Tehát elvileg az van belekódolva itt a mi életünkbe, hogy egyre lassabban kellene, hogy teljen a nap.
1: De erre nem ez föl, van, nem ez
0: erre
1: van.
0: Föl, erre följött Michael Jackson, és felgyorsította a zenét. De hogy körülbelül ezt csináljuk, egy ilyen nagyon diabóluszi ellenhatásban élünk, tehát a Föld az lassulna, mi pedig gyorsítjuk. És nekem gyerekkorom óta volt egy ilyen hang, amikor bármit csináltam, hogy volt egyszer, ami nagyon sürgett, hogy siess, csinált, filok, hogyha valamiben elmélyebb, mondjuk rajzoltam, és volt egy hang, aki azt mondta, hogy nyugi, nem, még van idő. És erre emlékszem, hogy ez gyerekkoromban folyamatosan ott harcolt bennem.
1: És is milyen jó, hogy van egy ilyen belső hangod, aki kiigazít, hogy ezt még meghallod. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy sokunk nem halljuk meg ezt a belső hangot, és minden áron és mindenkinek teljesítve rohanjuk végig az életünket, addig még falnak nem csapódik, és nem törik szét valami bennünk, vagy az életünk, vagy a házasságunk, vagy a munkahelyünk, vagy mi magunk. Tehát, hogy az annyira jó, amikor így meghallod, az már a tavasznak a jele az emberbe, hogy egy kicsit érzi, hogy ez nem jó. És ahogy te mondtad, Tomi, hogy most egy olyan új időszámítást nyitsz a saját életedben, hogy érzed, hogy nincs rendben, másként kell helyére tenni a dolgokat, mert egyébként szétszóratásban nem lehet élni. És te is élni akarsz. Így jól van. Élni. Élni az életet. Megélni az életet.
0: Igen, és hogy sokszor ugye ez a belső hang, hogyha nem így jövünk rá, nem egy belső hang jelez, akkor egy ilyen külső kinyomásszerű dolog, hogy egyszerűen majdnem ott tartunk, és nagyon sok ismerősem, én is azt érzem, hogy lehet, hogy idegösszomlás szélén állok. Komolyan mondom, hogy bármelyik nap lehetne az, egyébként, amikor így kiborul a bili.
2: Hát vagy jön egy betegség, ami azt mondja, hogy stopp, mint ahogy nálam is volt tavaly, igen. És akkor ott nem tudsz mit csinálni, ott jelenbe jössz, és nézelődsz befelé, legalábbis én.
1: Csak ez a betegség is egy nagyon érdekes dolog, mert ez most már így vagy úgy mindannyiunk életében, ha csak egy Covid erejéig, de van, amikor ilyen 2-3 hétig kivonódunk a forgalomból. Utána, amikor visszamegyünk a pörgős mindennapokba, olyan gyorsan elfelejted.
2: Persze.
1: Azt, ami a 3 hétben volt. Nálad ez hogy volt, Regi, amikor ugye 2 hétig feküdtél a kórházban? Lehet, hogy még egy-két hónapig az úgy benned volt az ott történt belső kaminónak az eredménye, de most hol tartasz, amikor már messzebb vagy ettől?
2: Nyilván már nem ott, tehát hát már jó, nincs de meg az a jelen annyira, de amikor így nagyon kesergek, hogy hű, mennyi mindent kell csinálnom, hű, de szét vagyok szóródva, akkor eszembe jut, hogy ha-ho, ez csak rajtam múlik. Nagy levegő, figyelj már oda, hogy mit csinálsz, te vissza akarsz kerülni a kórházba, de azért én szoktam magam így.
1: Igen, beszélsz magadkozni.
2: Persze, én beszélek, hogy most megint azt akarom elérni, hogy megállítson az élet. Hát van ennek így értelme? Igen, úgy hangzik, mintha ma úgy de tudatos lennék, holott amúgy nem, ennyire azért nem, de hogy már eljutottam arra szintre, hogy emlékeztetem magam, hogy akkor most állj már meg egy kicsit.
0: És amit Zsuzsa kérdezett tőled, hogy állsz most ebben a dologban, tehát hogy nekem még így nem volt meg a válaszodnak a tekintetében, hogy akkor ugye rájöttél, hogy ez így nem oké, meg kell állni, behúzod a kéziféket, életmódot is váltottál, foglalkozást, mindent, de hogy mondjuk ma, most per pillanat, hogy állsz ezzel a dologgal, hogyha becsületesen a szívedre teszed a kezed, és befele figyelsz, hogy mennyire zabálja fel időről időre újra és újra,

0: a mindenféle szétdobáltság az életed.
1: Vannak még ilyen ide kapok, oda kapok momentumok az életemben, de én is most jutottam el arra a szintre, hogy kell nekem egy nagyobb belső takarítás. És ugyanúgy, ahogy te is rendszerezted, hogy mi a fontos, mi nem, és igen, néha ez lehet, hogy annak a rovására megy, hogy kevesebb baráti találkozónk lesz. Ez benne van a pakliba, de hogy tényleg muszáj az, hogy mire fordítok időt. Hallgattam egy nagyon jó beszélgetést, ott is a hölgy azt mondta, hogy nekem 5 percem sincs felesleges dolgokra. Az lehet, hogy már egy kicsit másik véglet, de hogy teljesen igaza van. Tehát a felesleges csacsogásokra bármennyi perc is sok szerintem.
2: Igen, a csacsogásokra, de azért nem azt akarjuk súgalni a kedves hallgatóknak, hogy a barátságok, az együttlétek, azok elvennék az életenergiánkat. Szó nincs róla. Sőt, ha igazi találkozások vannak emberekkel, az csak erősíti az életenergiát. Feltölt jobb, mint egy wellness.
1: Igen.
2: És nem kerül annyiba, hozzáteszem.
0: Így van.
2: De igazi találkozásokról beszélünk, nem az, ami csak lehúzza az energiákat, és végighallgatjuk mindenkinek a siránkozásait, mert nekem is itt az utóbbi időszakban mondtam, hogy én már nem bírom hallgatni, csak arról számoltak be a közeli és távoli barátok, ismerősök, hogy ez ilyen helyzetbe került, elvált, roppant, betegek, őrület.
0: De mindenhol egy ilyen óriási, nálunk is olyan hírek, meg olyan betegségek a baráti rokoni körömben, a hajam az énekel.
2: Így van.
0: A társadalmunk állapotát is tükrözi ezek a fizikai jelenségek, valamilyen szinten azt is, ahogyan mi kipihenünk egy betegséget, vagy pont, hogy nem pihenünk, és szövődmények alakulnak, és a többi, de azt én is észrevettem, hogy rengeteg ilyen dolog van, tehát, hogy valahogy jelentkezik a fizikai terünkben, a testünkben is ez a szétdobáltság, szana, szétesettség.
2: Igen. Meg hát a kapcsolódásokban is, tehát házasságokban, baráti kapcsolatokban. Egyszerűen valahogy, hogy nincs meg az a fonál, ami éltető lenne, mintha egymás ellen lennénk.
0: És igen, és egy olyan társadalomban, ahol nagyon-nagyon szét vagyunk forgácsolódva, szerintem igenis szükség van arra, és egyetértek benne, persze, hogy a baráti kapcsolataink, a találkozások feltöltenek, de én per pillanat most ott tartok, hogy én most egyszerűen, már valakinek megcsörren a telefonom, vagy valaki azt mondja, hogy találkozni akar velem, egyszerűen belül összerezem valamit, tehát van olyan is, amikor egyszerűen vissza kell vonulnod, hogy egy új emberként tudj majd kapcsolódni, mert most per pillanat ezek már nem kapcsolódások, hanem csak, hogy csak a teste van ott a találkozókon, a Baranyi Tominak, de a szelleme meg a lelke, meg már a teste is csak olyan félig.
2: Te már hónapok óta túlhúztad, meg ezek a túl dolgok nem jók, a se a túl kevés nem jó. Amikor nem találkozol senkivel, most nem rólad beszélek, Tomi, és nem kapcsolódsz emberekhez. Az épp olyan beteges, vagy az, amikor mindenkihez kapcsolódni akarok mindenáron, akkor se találkozol az igazi találkozásokkal, és a középpontoddal. Igenis, a mai világunkban iszonyatosan szűrni kell azt, hogy mit csinálok, mit teszek, kivel, hogyan, és ne hazudj magadnak. Szerintem a legrosszabb az, amikor becsapjuk önmagunkat, és erre nekünk már szerintem egy ilyen vastag szótárunk van, hogy hogy lehet jól elkerülni a belső középpontomat. Becsapjuk magunkat.
0: Mire gondolsz, amikor becsapjuk magunkat? Hogy...
2: Például, ha most csak a közösségi médiát pörgeted meg, akkor nagyon sok, ahogy a Regi is mondta, nagyon sok olyan poszt van kint, hogy milyen boldogok vagyunk, hogy elmentünk ide, vagy megvettem ezt a ruhát, és ott pózolnak. Erre mondom, hogy már van egy szótár készletünk, mert azt mutatjuk fel kívülről, hogy ez a boldogság, a fenét ez a boldogság. Ha elveszik tőled a külső úgymond értékeidet, a munkádat, elveszik tőled az autódat, elveszik a pénzedet, elveszik a barátaidat, jobb könyve, zárójel, mondom, akkor te ki vagy? Ki vagy akkor, ha nem lesz 3 autód, nem lesz luxusvillád, nem lesz egy vigyillód, minden egzisztenciális történetet elvesznek tőled, mert úgy alakul az életed, akkor ki vagy? Ha most össze akarunk omlani, bár bocsánat, az ideg összeomlástól, ha van házad, van egy csomó mindened, barátaid is vannak, munkád is van, van egy kis pénzed is, ha most összeomlunk, akkor ha ezek majd nem lesznek, akkor mit fogsz csinálni?

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat a kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út, Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva a Sajna Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is, annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-éig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám tovább az időt így szépen megfogalmazva, hanem olvastam is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabim, Kovács Walter vagyok, tegnap volt a születésnapom, és sajnos a párom nem kapta meg az üzenetet, mert épp altatta a kislányunkat, és a rádiót pont kikapcsolta. Ezért, ha lehetséges, Bódi Zsáklinnak küldenék egy szép számot, és üzenem a világnak, de legfőképpen neki, hogy a leges, legszebb feleségem nekem van a világon, és imádom a két lányunkkal együtt, és küldöm mindenkinek, köszönöm. Hát akkor én küldöm sok szeretettel Kovács Walternak, hogyha ennyire rendes csávó, a születésnapja alkalmából, kis Padikától, a boldog szülinapot, úgyhogy Kovács Walter, happy birthday to you!

Kati Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy pontosan ezért olvasom is gyorsan a következő SMS-t, és nem húzom tovább az időt, így szól a kívánság. Szia, Deák Andris szeretne kedveskedni a kunhegyesi testvéreinek egy Mário zenével, és egy ilyen szívecskés fejű emoji, egy ilyen pacsizós jel, meg egy korona, úgyhogy ez eléggé raj emoji kombó szerintem. A kunhegyesi testvéreknek Deák Andris kérésére fog szólni Kunu Máriótól a Rajosan című slágere.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is, annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-éig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Csütörtök reggel óta nem lehet megnyitni a vizet az ott lakók szerint Szentendre Pismány egyes utcáiba. Alapvető higiéniai problémákra panaszkodnak az ott élők. A lakók a Szentendre blogol Facebook csoportban igyekeznek információt szerezni egymástól arról, hogy mi várható, vagyis hát igazából, hogy mi nem várható. Sokan megjegyezték, hogy a vízművek napok óta figyelmeztette őket arra, hogy elfogyhat a magasabb területeken a víz a túlfogyasztás miatt, és gyakorlatilag igazából ez történhetett sokak szerint Pismányban is. Pismány Szentendre egykori gyümölcsöse, a város központjától északnyugatra található, a Staravoda patak és a Stelin patak völgye között lévő magasabb dombvonulat. Az 1930-as években művész telepet alakítottak ki a területen, most pedig már lakott terület. Fülöp Zsolt helyi polgármester tegnap közösségi oldalán jelentette be, hogy a településen másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, és a városi honlap arról tájékoztatott mindenkit, hogy a vízművek önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére július 29-én éjszaka valamilyen csoda folytán kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. Amúgy nekem ez azért furcsa, mert hát, hogy fogalmazzam meg szépen, tehát a Magyarországon élő emberek, amikor kezet mosnak, akkor megnyitják a csapot, bevizezik a kezüket, leállítják a csapot, beszappanozzák, és újra nyitják, ezáltal nagyjából ilyen 0,04 forintot spórolnak meg, és hogyha ezt eljátsszák mondjuk egy hónapban, mondjuk most csak mondok egy számot, 1000-szer, akkor hogyha 0,04-et felszorozzuk 1000-rel, akkor megspórolnak így 40 forintot, és sajnos Magyarországnak mondjuk a 95%-a ilyen mentalitású, úgyhogy nekem ez kicsit furcsa, hogy elvileg a kétszeresére nőtt a vízfelhasználás, miközben tényleg a magyar nemzet arról híres, hogy szeret spórolni ott, ahol csak tud. De valahogy mégis a kétszeresére nőtt amúgy a vízfelhasználás. Így elvileg ott nem lehet lehúzni sem a WC-t, normálisan nem lehet használni egy négy tagú család számára a fürdőszobát semmilyen mértékben például, és hát nem tudom, hogy így hogy lehet egy teljes értékű életet leélni. Viszont, hogyha az ember belegondol és előveszi azt a csúnya matematikát, akkor hát én, ha jól emlékszem, 8 alkalommal voltam Dubajba, de most ha 8 alkalomból, ha csak egyszer esett volna az eső, akkor ugye az esetek 1/8-ába néha szokott esni az eső, de egyszer sem esett az eső. Sőt, én úgy tudom, hogy évente talán ott egyszer esik egy nagy eső, és akkor igazából le van tudva az egész. Úgyhogy, ha valahol van szárazság, illetve asszály meg ilyenek, akkor az biztos, hogy Dubaj, és nem hiszem, hogy ott a tengervizet, ott azt a tengervizet engednének a WC-be, meg azzal fürödnének le az emberek. Tehát, hogy ott valamilyen csoda folytán érdekes, nincsen probléma sem a vízellátással, sem az áramellátással. Ez ilyen magyar sajátosság, hogy mindig Magyarországon rossz minden igazából, de a filmipartól kezdve igazából, ha mindent előveszünk, akkor valamiért mindig a magyar nemzet szorul háttérbe. És nem tudom, hogy ez miért van, de nagyon fáj nekem lelkileg. Nem tudom ti, hogy mit gondoltok erről, de gondoljatok már bele, hogy még egy francia film is jobb, mint bármilyen magyar film. De tényleg, nincs is magyar, konkrétan magyar autó. Tehát még egy francia autó is jobb, mint egy magyar autó, ami nincs is például. Tehát, hogy bármilyen szempontot, ha figyelembe veszünk, a magyar nemzet mindig elnyomásban van. És ez nagyon rossz.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
1: Trubut el gyerezmán. Hát itt trubut is unesz. Hát elmorodó habásol.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy újabb SMS, melyet nem olyan régen kaptam Renátótól, így szól. Szia, Renátó vagyok, szeretnék kérni egy zenét a Hambau legkomolyabb villanyszerelő brigádjának, Kis Perétől fog szólni akkor a villanyszerelő királyoknak, Renátó kérésére egy zene, amikor a

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani, az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj, ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, Csangá! Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
3: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
5: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
5: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is, annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-ig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát várom a sok-sok SMS-t, illetve betelefonálást a 0630 30 30 100-as telefonszámra, hiszen az előbb említett időpontban ténylegesen a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy hát nem is rabolom tovább annyira az időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól a kívánság. Szia, küldünk sok szeretettel egy zenét Kozák Évának Pestre és Cigusnak Szombathelyre, családja Carlos és Szandi küldi. Hát akkor a család Carlos és Szandi nevében fog szólni egy kiváló kis dal, ez most legyen Zsülitől a Habibi, Kozák Évának Pestre, illetve a Cigus nevű embernek Szombathelyre speciálisan fog szólni.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-30-30-100-as telefonszámra, mert minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, de szerintem ezt már pontosan tudja mindenki, hiszen az elmúlt, hát bő 4,5 szűk 5 év, tök mindegy, ebben az előbb említett időszakban azért már többször is bizonyítottam, hogy azért, mert a mai nap éppen a naptárban piros betű, attól még rám számíthattok. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Elizabeth-től kaptam, így szól. Szia, Elizabeth vagyok, szeretnék küldeni Toninak egy zenét a hosszú vezetés miatt, és Briannek és Justinnak. Köszönöm szépen. Hát akkor Elizabeth, nagyon sok szeretettel, a hosszú vezetésre való tekintettel küld egy zenét Toninak, Briannek és Justinnak. Legyen ez a zene most Jamie-től a Haza kell menni, hiszen egy hosszú vezetés után természetesen az ember általában haza szokott menni.

0: Csoport. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is, annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-éig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Pontosan tudom, hogy a csapból is ez folyik, de mivel a TikTokon minden harmadik videó ezzel a témával kapcsolatos, ezért akkor nekem is jogom van ehhez a témához, úgyhogy elmondom nektek azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt hétfőn történhet meg. Maga a reaktor leállítás viszonylag gyorsan végrehajtható, az újraindítás azonban természetesen jóval összetettebb folyamat. A divany.hu utána járt annak, hogy mi történik egy atomerőmű leállítása és újraindítása során. A teljesítmény fokozatos csökkentésének egyik célja az volt amúgy, hogy mérséklődjön az erőmű hűtővíz igénye. Amennyiben az atomerőmű minden blokkját leállítják, megszűnik Magyarországon az atomenergia termelés, ám a továbbiakban az álló blokkok hűtéséről is gondoskodni kell. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkoknál. Úgyhogy hát eléggé sok vízről van szó, viszont a reaktorok leállítása történhet lassan vagy gyorsan. Lassú leállításkor a reaktor működését fokozatosan fékezik le. Ehhez olyan rudakat engednek a reaktor belsejébe, amelyek elnyelik a működést fenntartó neutronokat, így a láncreakció biztonságosan szűnik meg. A gyors, úgynevezett biztonságvédelmi leállításkor a reaktor biztonsági rúdjai néhány pillanat alatt a reaktor belsejébe zuhannak és megszakítják a láncreakciót. Ezt a biztonsági rendszer automatikusan is elindíthatja, de szükség esetén természetesen kézzel is működésben kezelésbe hozható, viszont most már tudjuk, hogy hogy állítanak le egy atomreaktort. Most azt kéne megtudni, hogy hogyan indítják újra. Az atomerőműnek újraindításának idejét elsősorban a leállás oka és a blokk műszaki állapota határozza meg. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen ChatGPT is válasz volt, hogy mégis mondott valamit, de igazából mégse. A lényeg, hogy az alacsony dunai vízállás miatt először meg kell várni a hűtéshez ismét elegendő víz rendelkezésre állását, és ez szerencsés esetben akár néhány nap alatt is bekövetkezhet, de tartós szárazság esetén akár hosszabb ideig is húzódhat. A tegnapi napon dr. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója a Dívány kérdésére elmondta, hogy amennyiben a paksi szakaszon a vízmérce eléri a mínusz 107 cm, ismét 100%-on üzemelhet az erőmű. A vízügy adatai szerint tegnap délután 3 órakor mínusz 121 cm mutatott a mérce. Aszódi Attila, atomenergetikai szakértő az Index hangsúlyozta, hogy a leállítás után az ismételt üzembe helyezés egy rendkívül összetett folyamat, és hát igazából ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra csak úgy egy gomnyomásra elindítani. Az indítása során fokozatosan alakítják ki az önfenntartó láncreakciót, miközben folyamatosan ellenőrzik, hogy helyesen és normálisan működik-e a reaktor és minden műszaki paraméter kalappol. Amennyiben igen, akkor szépen lassan igazából a generátort hálózatra kapcsolják, és nem untatlak titeket a részletekkel. A lényeg, hogy mínusz 121 cm most a víz, ha mínusz 107 lesz, akkor ismét 100%-on mehet majd az erőmű, most pedig akkor következzen az, amiért amúgy hallgatjátok a rádiót, a zene.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis nagyon sok esetben van olyan példa, hogy olyan SMS kapok, hogy se köszönés, se semmi, csak az asszonynak küldöm ezt, meg ezt a dalt. És nyilván a lényeg benne van, de azt se tudjuk, hogy pontosan ki küldi, tehát egy keresztnevet nem tudok már felmutatni. A feleségnek a nevét sem tudjuk, ugye a keresztnevét jó lenne, és akkor tudnám mondani, hogy Jancsika küldi Julikának, illetve a zenét is jó lenne tudni, vagy csak így nagyjából az irányt, de az se baj, hogyha rám bízzátok, meg hát természetesen azért szerintem egy kicsit emberibb, hogyha odaírják, hogy a feleségemnek küldök egy dalt, így meg így hívják, azért, mert nagyon szeretem, és szeretném megköszönni neki mondjuk az elmúlt 4 évet. Csak egy példa. Én így írnám az SMS-t, de ez egy szabad ország, mindenki azt is úgy csinál, ahogy csak szeretné, és amit csak szeretne, úgyhogy a lényeg, hogy 06303030100, én pedig olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Eriktől. Szia, Erik vagyok, Máriusnak szeretnék kérni egy zenét egy GVM-től haveromnak. Na hát akkor Erik kérésére Máriusnak fog szólni egy jó kis zene GVM-től, de nekem ez az Erik-Máriusz kombó, nekem ez kicsit olyan stíl már szinte, mint GVM és LL Junior, úgyhogy el is indítom most sok szeretettel azt a zenét, közös duettjüket, melynek címe ez a Lány.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsai utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Le van zárva a Sajna Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is. Annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-éig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
3: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy röviden és tömören kövessétek Tomi példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól. Szia testvérem, Tomi vagyok Bicskéről. Kollégáimnak szeretnék kérni egy pörgős dalt Budaörsre. Gabesznak pedig üzenném, hogy pörögjön fel, köszi szépen. Hát akkor Gabesz, pörögjél fel, a többieknek pedig további kellemes napot Budaörsön. Tomi kérésére Bicskéről fog szólni egy jó kis bubu.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért te szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, ugyanis csak napi bruttó 3 órányi műsoridő jut számunkra, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, légy szíves, ebbe a nagy melegben. Szeretnék kérni egy szerelmes számot, és küldöm mindenkinek, és kitartást ebbe a nagy melegben mindenkinek, és a gyureszomat imádom. Köszönöm nektek. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, bár sajnos nem tudtuk meg, hogy pontosan kinek a kérésére, de gyuresznak, és mindenkinek szól a zene, és mindenkinek kitartást kívánunk ebbe a nagy melegbe. Most pedig akkor el is indítom Aranyszemek és Hibrid duettjét. Szeretném, ha szeretnél.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

0: Közlekedési hírek.
1: Le van zárva a Bali Sándor utca, egyirányosították a Nagykörösi utat, kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig, illetve szakaszosan le van zárva a fél útpálya a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között. Csak a fél útpálya járható a Tarcsay utcában, a Szilágyi Dezső utca közelében, illetve a Királyerdő út Tarpataki utca kereszteződést is lezárták. A Pannonia utca Ipoly utca kereszteződésnél is lezárásra kell készülni, illetve a Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak és kizárólag balra lehet kanyarodni. Le van zárva a Baranyai tér, illetve le van zárva a Szondi utcában az Ötvös utcai kereszteződést, illetve az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, és a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Le van zárva Sajna-Bajna a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt a buszsáv, úgyhogy ennek tudatában közlekedjen mindenki türelmesen, illetve nagyon rettentően óvatosan, meg hát azért vagányon is egy kicsit nem muszáj annyira feltartani a forgalmat. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk, felhő alig lesz felettünk, és a csapadék sem nagyon érkezik. A térségben napközben azért időnként élénk lökések kísérhetik a déli, délnyugati szelet. A mai délutánra 36 fok körül várható a csúcshőmérséklet, az UV-sugárzás pedig igazából brutális, überbrutál erős lesz. A szombati napon igazából pontosan minden ugyanez lesz, illetve hát gyakorlatilag vasárnap is, annyi, hogy vasárnap egy-egy kis gomoly felhőcske előfordulhat, egy-egy kis záporral, zivatarral megspékelve, de gyakorlatilag minden ugyanez lesz, és hát nem is nagyon fog változni ez. Sőt, ha jól látom, gyakorlatilag ezt a hanganyagot igazából augusztus 9-éig felhasználhatnám, mert pontosan ugyanilyen idő lesz augusztus 8-ig, augusztus 9-én lesz majd egy jelentősebb zápor.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az idei nyár kiemelten forrónak ígérkezik, és hát egyáltalán nem mindegy, hogy miként hagyjuk az autónkat a napon, hiszen a hőség idején gyorsan veszélyes helyzeteket teremthet, főleg akkor, hogyha kutyával vagy gyerekkel utazunk, és hát nem lehet elégszer kihangsúlyozni azt az érdekes tényt, amit szerintem még soha nem tudott senki, hogy gyorsan fel tud melegedni az autók belseje a hőség idején. Tehát amikor leírnak ilyen mondatokat, én nem tudom, hogy mit hisznek, hogy az emberek azt hiszik, hogy csak hideg idején tud felmelegedni az autók belső tere. Tehát, hogy tényleg azért nyilván meg kell legyen a karakterszámnak is, de megpróbálom a lehető legrövidebben és tömörebben elmondani nektek azt, hogy hogy érdemes egy autót leparkolni egy forró nyári napon. A szakértői vizsgálatok szerint már fél óra alatt 50 Celsius fok fölé emelkedhet az utastér hőmérséklete a kocsiban, különösen akkor, hogyha közvetlen napfény éri az autót. És azt kevesen tudják, hogy az árnyékos parkolóhely vagy a lehúzott ablakok sem jelentenek minden esetben megoldást. A szakértők szerint ezért sem állatot, sem kisgyermeket nem szabad, még biztonságosnak tűnő helyen sem kocsiban hagyni, amíg beszaladunk a boltba egy gyors vásárlásra. Szóval nagyon sok mindenki azt hiszi, hogy azért, mert mondjuk egy nem is tudom milyen lombos fa alá beáll, és akkor azt hiszi, hogy árnyékba parkol, attól még mondjuk nem 50 fok lesz a kocsiba, hanem csak 48,7. Tehát ugyanolyan meleg lesz, és gondoljatok bele abba, amikor elmentek mondjuk egy nagyon népszerű plázába, és a mélygarázsba leparkoltok, és mondjuk felmentek mozizni. Na most, amikor mozi után az ember visszamegy a kocsiba és beül, ugyanolyan füllet meleg van az autóba. Pedig sem 50 fok nincs kint, sem tűző napsütés, tehát, hogy nem kell napsütésnek legyen ahhoz, hogy az autóban meleg legyen. Úgyhogy nem is értem azt az embert, aki az gyerekét, vagy az állatát az autóba hagyja, azért, mert csak gyorsan beszalad valamiért. Hát akkor inkább ne szaladjon be, hanem fizessen ki nagyon über brutális 400 forintos rendszer használati díjat, és akkor az alkalmazáson keresztül rendelje oda magához, minthogy mondjuk a gyereket vagy a kisállatot a kocsiba hagyja, akár csak 5 perc erejéig, mert tudom, hogy mások azért fizetnek, hogy szaunába legyenek, de azért mégis van egy kis különbség szerintem. Nem tudom, hogy micsoda, de gondoljatok már be, de most komolyan. Mások azért fizetnek, nem is kevés pénzt, és azt élvezik, hogy beülnek egy kis szűk térbe, ahol 70, 80, 90, 100 fok van. És semmi bajuk nincsen. De bezzeg, amikor beülnek az autóba, akkor mindenki nyavajog, hogy hú, de meleg van. Ez hogy létezik? És vajon itt milyen pszichés, pszichológiai háttere van ennek, ilyen pszichoterápiai, vagy nem is tudom már, hogy hangsúlyozzam ki ezt, hogy tényleg az emberek elmennek szaunázni, az nem probléma, de ha már beülnek egy melegebb autóba, akkor olyan szinten fölmelegednek, hogy az agyuk elolvad, és kb. Kifolyik a fülökön. Tehát, hogy ez nekem ez nagyon furcsa, hogy ez ilyen pszichés háttér van ebbe vajon, vagy mi lehet itt a megoldás? Tehát, ha kimegyünk az utcára, akkor jaj, de meleg van, de hogyha bemegyünk egy szaunába, akkor hú, de jó kellemes. Hogy mi számít itt határnak? Hol van a határ? És mi egyáltalán a határ ebben a témában?

Ródi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Buldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Buldi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: nagyon más.
1: Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, ez a hét utolsó megszólalása számomra, hiszen a Bódik kívánságsó eddig tartott mára, és mivel péntek van, én pedig csak hétköznaponta teljesítem a kívánságokat, így mi legközelebb csak hétfő délután 3-kor tudunk találkozni. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telt a hét, és hogy kellemesen fog telni a hétvége. Várok vissza mindenkit hétfőn nagyon sok szeretettel a Rádiódik elé, addig pedig igazából kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez magába foglalja, hogy jó munkát, jó pihenést, jó étvágyat, jó éjszakát, tehát hogy mindenből a legjobbat kívánom, és nem 100 évig, hanem 1 milliárd évig mondjuk. Viccet félretéve most én tényleg elköszönök, itt lesz velünk Leila, Kisgrófó és Cinogrófó duettje, valamint Mamukó, Berci és Jázmin duettje is így búcsúzásképp, úgyhogy szerintem egy eléggé vagány zenei blokkal búcsúztatom ezt a hetet. Hétfőn tali, sziasztok, Dévlészár!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romákra. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando!
1: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
2: Chang.
1: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
2: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
1: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
2: Changa.
1: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogvatartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dig roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Digben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Sziasztok, pusztilak benneteket, csumi-csumi mindenkinek, Borúk Szabina van a mikrofon mögött, és ez egyet jelenthet, hogy most következnek a ti kéréseitek, kívánságaitok, üzeneteitek. Tartsatok velem 6 órától 8-ig, mert lehet, hogy kedves hallgató, neked fog menni a következő dal, vagy épp a te üzenetedet fogom most felolvasni. Mindenféleképp a következő pillanatokban a legnagyobb buli vár rátok.

0: to Menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak, megyünk tovább a fontos üzikkel és veletek. Azt mondja Balogh Szilvia, hogy szeretne kedveskedni Attilának sok-sok szeretettel egy jó kis zenével. Varga Imi, hadd szóljon hát akkor ez a dal, és elárulom erről a dalról, hogy most ez az egyik legkedvensebb zene számomra is. Nagyon jó dallamvilága van, jó szövege van, úgyhogy akkor fogadjátok szeretettel.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Farkas Anita szeretné húgának Tündinek küldeni a következő dalt, mert hogy nagyon nagy csavargásokban lesznek a következő napokban, be fogják járni Magyarország több szép helyszínét, és az Andó Ungro című zenét választották ezért. Hát akkor legyen így, a következő dal hadd szóljon nektek, és hogyha esetleg valami program kell, akkor csekkoljátok a közösségi oldalaimat, hiszen tudjátok, elérhető vagyok az interneten keresztül.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Mosonsopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érd és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felső Rákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: rádiónk,
1: a mi hangunk. Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak.
2: Feszpont 3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Dagatos Erika küldi a kisfiának, Noelnek a következő dalt, sok-sok szeretettel, és hát legyen akkor, ha meglepetés, akkor egy olyan zene, ami szerintem pont most ide passzolna, például legyen a Ferrari Rolandtól sok-sok szeretettel. Ha már a gyermekednek küldöd, akkor azzal próbálok kedveskedni, amit én is küldtem az én fiamnak.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Horváth Mónika küldi édesanyjának Ágnesnek a következő dalt, és sok kitartást kíván neki. Erőt, egészséget. És hogyha lehet, akkor Rézműves Márko és Balogh Roci egyik nagyon jó zenéjét hozzuk be nekik. Hát akkor hadd szóljon mindenkinek a következő dal, Táncra föl!

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, Szere rejlik. Egyik zenéjével zárom a mai napunkat. Mindenkinek további jó szórakozást kívánok itt a 100.3 Rádiódiken. Nekünk lejárt a műsoridőnk, de ne felejtjétek, minden hétköznap 6-8-ig én várok rátok, és a rokonok is. Csumidaftumás, sziasztok!

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes száma nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mit kell tudnunk az augusztus 2-ai cigány holokausztról? Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap a roma közösség egyik legjelentősebb emléknapja. Ezen a napon tisztelettel emlékezünk mindazokra a roma emberekre, akik a II. Világháború idején üldöztetés, deportálás és népirtás áldozatai lettek. Ez a nap nem csak a múlt felidézéséről szól, hanem arról is, hogy megértsük a történelem tanulságait, és közösen tegyünk azért, hogy hasonló tragédiák soha többé ne ismétlődhessenek. Meg. A cigány holokauszt, amelyet a romák gyakran porajmosznak neveznek, a II. Világháború egyik legtragikusabb esemény sorozata volt. A náci Németország faji ideológiája alapján a romákat is üldözött népcsoportnak tekintették. Emiatt sok roma családot megfosztottak alapvető jogaiktól, otthonaiktól és megélhetésüktől. Sokan kényszermunkára kerültek, másokat koncentrációs táborokba deportáltak, ahol embertelen körülmények között kellett élniük. Az augusztus 2-ai dátum azért vált jelképpé, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor roma családi táborát felszámolták. Az ott még fogva tartott több ezer roma férfit, nőt, idős embert és gyermeket egyetlen éjszaka alatt meggyilkolták. Ez a kegyetlen esemény örökre beírta magát a történelembe, és ezért emlékezik erre a napra minden évben a roma közösség és sok más ember Európa szerte. Fontos tudni, hogy a roma holokauszt hosszú időn át kevés figyelmet kapott. Bár a túlélők őrizték emlékeiket és továbbadták történeteiket családjaiknak, a közvélemény és a történelemoktatás sokáig kevéssé foglalkozott ezzel a népirtással. Az elmúlt évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az áldozatok emlékének megőrzése, a kutatások támogatása és a történelmi igazság bemutatása. A roma holokauszt története arra tanít bennünket, hogy az előítéletek és a gyűlölet milyen súlyos következményekkel járhatnak. Egyetlen népcsoportot sem szabad származása, kultúrája vagy vallása miatt megkülönböztetni vagy megbélyegezni. Az emberi méltóság mindenkit egyformán megillet, és a történelem is azt bizonyítja, hogy a kirekesztés végül mérhetetlen szenvedéshez vezethet. Magyarországon minden évben megemlékezéseket szerveznek augusztus 2-án. Ezeken az eseményeken gyertyagyújtással, koszorúzással, kulturális műsorokkal, kiállításokkal, előadásokkal és közös imádságokkal tisztelegnek az áldozatok előtt. A megemlékezések célja nem csupán a gyász kifejezése, hanem az is, hogy a fiatalabb generációk megismerjék ezt a történelmi eseményt, és megértsék az emlékezés fontosságát. A roma közösségek számára ez a nap az összetartozás jelképe. Ilyenkor családok, közösségek, civil szervezetek és intézmények együtt hajlanak fejet azok előtt, akik életüket vesztették.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Remélem, már mosolyogva telik az estétek. Ha még csak most kapcsolódtatok be, akkor jó hírem van. A legjobb még csak most következik, mert indul a Digbuli. Egymás után érkeznek a kedvenc dallamok, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és bulizunk együtt itt a Rádió Diggen.

Akár otthon pihentek, akár még úton vagytok, vagy éppen egy jó társaságban töltitek az estét, örülök, hogy velem vagytok. Ma este én, mint rezidens, gondoskodom a zenéről nektek, viszont csak annyi a dolgotok, hogy élvezzétek a pillanatot. Nem is szaporítom tovább a szót, induljon a következő kedvencetek.

0: 3 rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: A legfrissebb hírek most következnek, viszont még bőven van időnk együtt bulizni. A következő órában is tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálása. Állásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a Tiszakeszi Morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győzött. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következődik bulis óra.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulislágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando!
2: Most haladunk tovább a lábnál, és a comb után jön a térdünk, a térd pedig, erre két szót is fogok tanítani. Az egyik az, hogy chang.
3: Chang.
2: Igen, ez a térd, de van, aki sokan úgy szokták mondani, csak hogy pábáj.
3: Pábáj. Ez kicsit nehezebb.
2: Hogy ez az alma igazából, csak almának szokták hívni, és hogyha a chang az egyik térdünk, akkor hogy van a többes szám a nagy átlagban?
3: Changa.
2: Így van, changa. Nagyon ügyes voltál, remélem, hogy a hallgatók is eltalálták velünk. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az augusztus 2-ai cigány holokauszt emléknap jelentősége. Augusztus 2-a a roma emberek számára az egyik legfájdalmasabb és legmeghatározóbb emléknap. Ezen a napon emlékezünk meg a roma holokauszt, más néven a cigány holokauszt áldozatairól, akik a II. Világháború idején váltak a Németország és a szövetségeseinek üldözésének célpontjává. Ez a nap nem csak a gyász, hanem az emlékezés, a tiszteletadás és az összefogás napja is. Arra emlékeztet minket, hogy a gyűlölet, az előítélet és a kirekesztés milyen súlyos következményekhez vezethet. A II. Világháború alatt a náci fajelmélet szerint a romákat és az alsóbrendű népcsoportnak tekintették. Emiatt családok ezreit fosztották meg jogaiktól, otthonaiktól és emberi méltóságuktól. Sokakat gettóba zártak, munkatáborokba hurcoltak, majd koncentrációs és megsemmisítő táborokba deportáltak. A roma emberek ugyanúgy ártatlan áldozatai voltak a terrornak, mint a zsidók és más üldözött csoportok. Az augusztus 2-ai emléknap azért kapcsolódik ehhez a tragédiához, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor úgynevezett cigány családi táborát felszámolták. Az ott még életben lévő romákat, férfiakat, nőket, időseket és gyermekeket egyetlen éjszaka alatt gázkamrákba hurcolták és meggyilkolták. Az áldozatok száma megközelítőleg 4300 fő volt, ez az esemény a roma nép történelmének egyik legsötétebb pillanata lett, amely máig a közös emlékezet része. A történészek becslése szerint Európában több százezer roma vesztette életét a holokauszt során. A pontos számot nagyon nehéz meghatározni, mivel sok esetben nem vezettek pontos nyilvántartást, és számos áldozat neve örökre ismeretlen maradt. Emiatt különösen fontos az emlékezés, hiszen minden elveszett emberi élet pótolhatatlan. Sokáig a roma holokauszt kevés figyelmet kapott. Évtizedeken keresztül keveset beszéltek róla az iskolákban, a történelemkönyvekben és a közéletben is. A túlélők történetei gyakran feledésbe merültek, és sok család csak egymás között őrizte szerettei emlékét. Az utóbbi évtizedekben azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott a roma holokauszt történetének kutatása és bemutatása, hogy a világ jobban megismerhesse ezt a tragédiát. Magyarországon fontos szerepe van az augusztus 2-ai megemlékezéseknek. Minden évben koszorúzásokat, emlékműsorokat, kiállításokat, konferenciákat és kulturális programokat szerveznek. Ezeken az eseményeken roma és nem roma emberek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt, ezzel is kifejezve, hogy az emberi élet egyformán értékes, függetlenül származástól, vallástól vagy éppen kultúrától. Az emléknapnak nevelő szerepe is van. A fiatal generációk számára lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a történelem ezen szomorú fejezetét és megértsék, hová vezethet a gyűlölet és a kirekesztés. Az emlékezés segít abban is, hogy a jövőben hasonló tragédiák ne ismétlődhessenek meg.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

mindenkinek, kedves Digbuli rajongók! Ha úgy érzitek, rátok férne egy esti kikapcsolódás a hétköznapok után, akkor jó helyen jártok, mert jó hírem van, ma este minden adott egy felejthetetlen bulihoz. A legjobb zenék, rengeteg jókedv és fantasztikus közösség vár itt rátok a Dik Rádió frekvenciáján. Nálunk itt mindenki jól érzi magát, nevessünk, énekeljünk, és töltsünk együtt még egy órát itt a Rádió Dikken, a Dik Bulival.

0: legyen a rádióban. Sorra érkeznek a kedvenc slágerek, a pörgős ritmusok és azok a dalok, amelyeket egyszerűen lehetetlen ülve végig hallgatni. Ha pedig még nincs esti programotok, akkor még egy órában maradjatok velem, és csináljunk együtt egy fantasztikus hangulatot itt a Rádió Dikken.
1: Ciao, Bartali, Tamil!
2: Hello, Dave!
3: Soy Perci, Cajas!
1: A ich schistali, mate, rapi, balanga, tönnen!
4: Kirwa!
5: Konsi!
4: A ich spi, balanga!

hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

lassan a mai esti műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, hogy együtt hallgattuk a zenéket, együtt mosolyogtunk, és együtt töltöttük ezt az estét. Remélem, sikerült egy kis jókedvet, feltöltődést csempészni a napotokba. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek nagyot, és bármerre is jártok, mindig legyen veletek a zene. Köszönöm a figyelmeteket, további kellemes estét és nyugodt éjszakát kívánok, és ne feledjétek, a Rádió Dikken mindig szeretettel várunk benneteket. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár egyelőre nincs szükség. 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a várospolgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Ez a Trájó.
0: A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lány. Közte pedig nagyon különleges vendégekkel fogok beszélgetni, ugyanis itt van velem a stúdióban Daróczi Máté Erika és Daróczi Norbert, vagy ahogy a TikTokon ismertek, Kiara anyukája és apukája. Sziasztok!
5: Szia!
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Itt vannak közben, kedves hallgatók, mondom, hogy itt vannak a gyerkőcök is, szóval itt van Maddox és Kiara is, és hát arra lennék kíváncsi, mert így nagyon-nagyon sokan ismernek benneteket most már, és tulajdonképpen úgy lettetek egy ismert család, hogy ti nem szerepeltetek reality show-ban, mint más családok, hanem van ez a platform, amin így kiraktátok az életeteket, és nem teljesen egyébként. Szóval vannak itt dolgok, amiket felhájpoltak emberek, van egy arc, és pontosan azért hívtalak be titeket, mert én szeretnélek kicsit személyesebben megismerni titeket és a hallgatóknak bemutatni, mert én azért láttam ezek mögött, a tartalmak mögött a lelket, az embert, az, hogy ti egy szuper család vagytok, és hogy bombáznak titeket egy csomó negatív kommentel is, miközben szerintem nagyon jó fejek vagytok, és hogy érződik a videón néha, hogy az egy kicsit túltolt, vicces tartalom, és hogy nem azok vagytok igazából. Úgyhogy ne is rohanjunk ennyire előre, hogy így a TikTokról beszéljünk rögtön. Kezdjük a legelején, hogy hogyan nevelkedtetek fel gyermekként, és aztán hogy találtatok ti egymásra?
5: Na, hát szerintem hol is kezdjük? Kezded? Tehát gondolom, hogy arra gondolsz, hogy nem gazdag családból származunk-e, vagy gazdag családból származunk, hogy...
4: Így van, tehát látjuk most a social oldalakon, hogy egy nagyon jó színvonalas életet éltek, és hogy ez mindig így volt, vagy megharcoltál érte?
6: Nem, hát igazándiból szerintem normál neveltetést kaptunk. Igazán nem volt semmi olyan anyagi, óriási gazdagság, amiben felnőttünk. Én szerintem azt mondanám, hogy a szüleim megadtak nyilván mindent, amit lehetett, de nem voltunk gazdagok. Most az, amit mi elértünk, azt igazándiból annak köszönhető, amit ketten tényleg azt mondom, hogy verejtékes, és nagyon kemény munkával megteremtettünk. Tehát nem mondanám azt, hogy ez az ölünkbe hullott, ezért tényleg nagyon megdolgoztunk, de nyilván nem ezt látják az emberek, hanem azt, ami már ennek a végeredménye.
5: Igen.
4: Akkor gyermekkorban nem volt se az, hogy mondjuk nagyon szegények voltatok, de se az, hogy egy ilyen nagyon csili-vili gazdag életet éltetek, hanem egy átlagos.
6: Hát egy átlagos, átlagos. Én magamról ezt tudom mondani, szerintem Erikának a szülei talán jobb állapotban voltak.
5: Igen, én igazából gazdag családból származom, de nekem soha nem adtak meg semmit. Tehát nekem mindig meg kellett dolgozni mindenért, amit kaptam tőlük, mondjuk egyszer egy kocsit, azt is visszavették tőlem, meg úgy igazából mindent. Ők mondtak meg, hogy mit kell csinálnom, 14 évesen fodrász akartam lenni, és nem lehettem az, mert anyukám azt mondta, hogy nem lehetek az, mert fodrász már annyi van, úgyhogy el kellett mennem ápolónőnek. Úgyhogy ápolónőnek tanultam 14-től 18 éves koromig, és dolgoztam is benne, tehát 18-től 20 éves koromig én idősek otthonában dolgoztam. Tehát én azt mondom, hogy én elég szigorú neveltetést kaptam, és amúgy engem nagyon sokat vertek is gyerekkoromban, úgyhogy ezért is minél hamarabb menekültem otthonról, de annak idején szerintem elég sok családban volt divat ez a verés téma. Úgyhogy például ezt sem képzelik el sokan rólam, gondolom így a TikTokon, hogy én ilyen életet éltem gyerekkoromban, de sajnos ez van, én kikaptam a kettesért, a hármasért is kikaptam, nem is akárhogy, de szerintem ezt most így nem részletezném itt a rádióban, hogy vertek el, de én a négyesért, ötösért nem kaptam csak. Úgyhogy, ja...
4: Akkor egy viszonylag nehéz gyerekkor, ez így visszaemlékezve.
5: Igen, elég nehéz gyerekkorom volt, úgyhogy igazából nem is beszélek a szüleimmel, szóval szerintem nekem nem alakult ki az a szülő-gyerek kapcsolat soha köztünk, és szerintem ezért is szeretném most megadni a gyerekeimnek azt, amit nekem annó nem adtak meg, és azért is, amit látnak sokan, ami szerintem sok valakinek ez szembe tűnik, hogy a gyerekeknek milyen jó életük van, és hogy akkor most nevezetesen a jaktos videó, vagy bármelyik a TikTokról, ami így az embereknek szemet szúrt, hogy miért ünnepli a gyerek 13 évesen a születésnapját egy hajón. Igazából én szeretném neki megadni azt, ami tőlem telik, mert hogy én meg nem kaptam meg gyerekkoromban sajnos semmit. Tehát de tényleg semmit. Úgyhogy ahhoz képest, hogy pedig nekik volt rá pénzük, és tényleg nem kaptam. Egy sánkályos falmerért kellett könyörögnöm, emlékszem, egy ilyen 3 hétig, mire megvették nekem. 2 falmerbe jártam, és mindenki már annyira ciki volt, mert Debrecenben jártam suliba, az egészségügyi szakközépiskolába, és mindenki tök jól öltözködött. Én meg ahhoz képest, hogy gazdag családból származtam, ahhoz képest egy falmerért kellett könyörögnöm hetekig, hogy megvegyenek nekem egy új falmert. Úgyhogy, ja, szóval ahhoz képest igen, ilyen gyerekkorom volt.
4: Na, pontosan ezt szerettem volna bemutatni, mert már visszajött egy olyan dolog, amit a socialon látunk, és magyarázatot kaptunk rá, hogy miért is van a gyerekeidnek minden megadva. Hát azért, mert neked nem volt, és most ezt igen. Így visszakompenzált. De általában ez így van mindig, hogy az elvált szülőknél is igen. Azt szokták mondani a gyerekek, hogy na, ha én apa nélkül nőttem fel, vagy anya, akkor akkor én leszek a legjobb apa, vagy legjobb anya, vagy ilyesmi.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: Ez a gyerekkorotok. Aztán hogy találtatok egymásra?
6: Hát az egy eléggé vicces történet. Ugye annak idején még ezek a diszkók mentek. Tehát nem volt ez a social media, ráírok a kis csajra, átküldök neki ezt, azt, amazt. Akkor még hardcore bementünk a diszkóba, és akkor a diszkóba ugye elkezdtünk szemezgetni. Csak ugye én több diszkóba is voltam aznap este. És már azt sem tudtam, kivel szemezgetek. Igen, igen, és így a barátomnak éppen mondtam, hogy na menjünk még ebbe az, ezt említhetem, mert az már úgyse létezik, Ibiza nevű diszkó Debrecenben, és akkor bementünk, és ott táncoltak a jányok, és akkor szemet vetettem az egyikre, de ott lehet, hogy egy kicsit a szemem két felé menne, ott egyszerre két lány nézegettem, aztán kiderült, hogy az, amelyik igazán tetszett, az már nem tudja, hogy most akkor melyiket nézegetem, aztán már hót ideg volt, aztán végül is az a lényeg, hogy összejöttük, ő volt Erika. És a vicces sztori az volt benne, mert ezt lehet, hogy Erikának kellene elmondani, hogy én csak nézegettem, de nem csináltam semmit. És akkor ő megunta, aztán, hogy történt.
5: Ja, jó, igen, igen, mert ő azt hitte, hogy én 16 éves vagyok, tehát már akkor voltam 25 éves, és
6: 23.
5: Ő meg volt 23, és így nem akart hozzám oda jönni, mert hogy én milyen fiatal vagyok, és hogy ő mit kezdjen egy 16 évessel. Úgyhogy hát egy idő után, miután úgy voltam vele, hogy szerintem jobb, hogyha oda megyek, mert ő már nem tudja, hogy most én tetszem neki, vagy a barátnőm, vagy, mert amúgy én már nem tudtam eldönteni, hogy most engem néz, vagy a barátnőmet nézi. És akkor én oda mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy sűrű szoktál ide járni. És akkor erre az volt a válasz, hogy lesmárolt.
6: Elmondtam, hogy jobb, hogyha nem beszélgetünk tovább, hogy ez így egyszerűbb lesz, úgyhogy nem, akkor még bátor fiú voltam. Úgyhogy,
5: ja, és akkor igazából utána mondta, hogy most ő akkor elmegy kocsikázni, mondom, na jó, akkor ennyi volt. És akkor, jó, mondom, én meg megyek át a másik szorokozó helyre, majd ott megtalálsz, hogyha akarsz jönni. És akkor nagyba táncoltunk barátnőm, és akkor egyszer jött. Igen, úgyhogy...
6: Erika fent táncolt a színpadon, és amikor meglátott, akkor tudod, az a... Amikor látod, hogy valaki majdnem lerepül a színpadról, annyira intege. Én megmondom, úristen, mondom a haveromnak, hogy mondom, az a csaj, tudod, az amelyikkel ott elkezdtünk ott ismerkedni. És hát szerintem lehet, hogy be is ugrott a tömegbe, arra nem emlékszem, de nagyon, nagyon örült, hogy meglátott, utána nem bírtunk egymástól már szabadulni aznap este, meg azóta.
5: Ja, jó, mert én azt hittem, hogy ő az, aki az megint megfogtam egy pasit, aki...
6: Hoppá.
5: Hát tudjátok, hogy annak idején annyi sok vagány volt, hogy mindenki járkált a BMW-jével, és akkor gyere, felszedlek, aztán annyira nem volt pénze, hogy meghívjon egy italra.
6: Hoppa.
5: Na és akkor amikor mondta, hogy most elmegyek kocsikázni, gondoltam, hogy úristen, mondom, nem, mondom, most komolyan megint összeszedtem egy ilyet, hogy elmegyek kocsikázni, mondom, király. És akkor amikor elmentünk a másik szorakozó helyre, és akkor meglepődtem, amikor jött, hogy na, mondom, jó, akkor mégiscsak megjött már ennyi, eddig kocsikázott. Úgyhogy, ja, szóval elég izgalmas volt történetünk, és akkor másnap elmentünk randizni, és akkor kiderült, hogy ahhoz képest, hogy ő ennyire fiatalnak nézett, ahhoz képest nekem még gyerekem is van, tehát, hogy a fiam akkor volt, hát, hogy is, két és fél éves, és igen, és akkor a szüleim vigyáztak rá, persze, addig még én buliztam, náluk aludt a gyerek, és elmentünk sétálni a nagy erdőre, és akkor pont hívott az anyám, hogy a kisfiam szeretne beszélni velem, és akkor felvettem a telefont, és akkor így drágám, úgy drágám, és akkor nézett rám, hogy úristen, hogy ki az a drágám, azt hittem, hogy valami pasival beszélek, és akkor amikor letettem a telefont, akkor mondtam neki, hogy hát amúgy nekem gyerekem van, egyébként, mert persze azt nem mondtam ennek az elején, hogy nehogy ne foglalkozom velem azért, mert nekem gyerekem van. És akkor, hát igazából, ja, nem hatottam meg, szerencsére.
6: Igen, és elmentünk utána kocsikázni a nagyon, nagyon drága autómmal.
5: Igen, úgyhogy, ja, igen, és ahhoz képest, hogy mindenki azt mondja, hogy én vagyok az eltartott meg az aranyásó, tehát ebből akkor így jön ez, hogy Tehát 21 és fél éve volt ez, 21 és fél éve történt, azóta együtt vagyunk, és egyébként amikor megismerkedtünk, akkor volt egy 300 ezer forintos Vectrája, albérletbe laktunk mind a ketten, tehát amúgy semmilyen nem volt. Úgyhogy, úgyhogy igazából itt, itt már ez is megdől, hogy én vagyok az aranyásó, és engem csak eltartanak.
4: Igen, mert hogy akkor, tehát amikor megismertitek egymást, akkor nem ment ilyen jól a szekér. Tehát tulajdonképpen akkor közösen együtt építettétek föl ezt a birodalmat. Nyilvánvalóan külső szemmel persze, hogy azt mondja ilyenkor, hogy akinek nem annyira jó az élete, fiatal lány, fiatal csaj, hogy persze egy aranyásó vagy, meg a kiarának is könnyű, mert hogy itt van ez a gazdag Norbi, az üzletember és eltart titeket.
5: Igen, igen.
4: Na de, hogy nem hatott meg téged? Tehát annyira elvarázsolt Erika, annyira megtetszett neked, hogy nem érdekelt, hogy van gyereke, vagy hogy fiatalkorodban nem volt ilyen képet, hogy hát azért egy gyerekes nővel nem állok le.
6: Nem, az igazság, hogy nagyon megragadott az, hogy saját magát adja. Tehát ez mai napig, megmondom őszintén, nekem nagyon-nagyon tetszik benne, és ez nagyon ritka is szerintem, mert nagyon sokan megjátszuk magunkat szerintem. És ő nem foglalkozott azzal, hogy más mit gondol, ő ilyen, és igazándiból nekem ezt tetszett meg benne a legjobban. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy hát egy ilyen kis bolond, tehát lehet vele ökörködni, mi azért rengeteget ökörködünk együtt mai napig, tehát én nekem ez sokkal nagyobb értéke volt ennek, mint hogy most foglalkoznék azzal, hogy ő most éppen egy gyereket is hoz a kapcsolatunkban, ami nem az enyém. És én azt gondolom egyébként, hogy Adrián egy nagyon klassz kiskölyök volt már akkor, én nagyon szerettem, meg én nagyon büszke vagyok arra, hogy az édesapja lettem ez alatt az időszak alatt, úgyhogy én ezt egyáltalán nem gondolom, hogy ez egy negatív dolog lett volna.
4: Tehát ez nagyon szép, hogy így beszélsz róla, akkor jó a kapcsolatotok.
6: Igen, igen, én azt mondhatom, hogy nagyon jó.
5: Bár ő már nem lakik velünk, már Norvégiában lakik, de 17 éves koráig velünk lakott, úgyhogy azért 15 évig nevelted.
6: Igen.
5: 15 évig.
4: Igen.
6: Igen.
4: És az nem semmi idő azért, úgyhogy biztos, hogy kialakult egy jó apa-fia viszony köztetek, úgyhogy ez csodálatos történet.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
4: Akkor így elfogadtátok egymást, aztán haladt tovább az életetek, és akkor hogy jött össze nektek ez a sok-sok-sok jó dolog, ugye? Láthatjuk a különböző nyaralásokat, hatalmas élményeket, tényleg irigylésre méltó csodálatos fotóitok vannak, képeitek vagy videóitok bizonyos helyekről, és ezt az életszínvonalat, ezt úgy lehet elérni nyilván, hogy valaki vállalkozik. Esetleg jó tanácsot, Norbi, tudsz adni a fiataloknak? Én például én is most annyi idős vagyok, mint ti akkor, 25 éves vagyok. Uh-huh. Mit tud kezdeni egy 25 éves srác? Merjünk nagyot álmodni, belevágni, hoztál kockázatot? Hogy kezdtél el vállalkozni?
6: Hát figyelj, ez egy nagyon-nagyon hosszú sztori nálam. Tehát annyit kell tudni rólam, hogy ugye én Erikával személyen nagyon szerencsés voltam a szüleimmel kapcsolatban, ők mindenben támogattak mindig, igazán olyan dolgokban is, amikben nem kellett volna, de támogattak, és ők ugye vállalkozók voltak az elején, és valahogy ezt én magamba szívtam már gyerekkoromtól folyamatosan, de valahogy az élet elsodort különféle más területekre, és ugye elvégeztem a főiskolát, és akkor elkezdtem dolgozni, de mindig éreztem, hogy vállalkozni akarok. És ugye az egyik pont akkor, amikor én úgy döntöttem, hogy na jó, oké, rendben, akkor mostantól vállalkozni akarok, akkor, amikor együtt voltunk még az elején Erikával, és nem igazán haladtunk semennyire sehová, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor én kiköltözök Londonba. És akkor igazán London volt az a környezet nekem, ami adott egy olyan löketet, hogy az, ami bennem volt, az, amit addig nem mertem megcsinálni, és nyilván Erikának a segítségével. Tehát én azt mondom, hogy valaki, tehát egy erős ember mögött, meg egy sikeres ember mögött mindig van egy nő, aki támogatja, és nekem Erika volt az, aki igazándiból segített nekem elhinni azt, hogy belőlem lehet egy jó üzletember. És ugye valakiben mindig benne van az, hogy valami lehet belőle, de mindig benne van az, hogy de nem akarom a bizonytalant, vagy hát a biztost a bizonytalanért feladni, és sokszor itt bukik meg a dolog. És hogyha valaki tényleg érzi magában azt, hogy ő belőle lesz egy vállalkozás, van egy jó ötlet, és meg akarja valósítani, akkor szerintem mindenképpen olyan emberekkel vegye magát körül, akik támogatják, és akik elviszik abba az irányba, ami benne van, és rengeteg, tényleg nekem rengeteg olyan üzletem volt, meg olyan ötletem, amiben nem lett semmi. Tehát azt mondom, hogy 10 üzletből lett nekem egy vagy kettő, ami sikeres, de igazán soha nem engedtem el. Szóval amit én tudnék tényleg tanácsként mondani neked is, vagy bárkinek, aki vállalkozni akar, az, hogy ne add fel soha, menjél előre, tényleg, és igyekezz magadat egy olyan irányba terelni, vállalkozást téren, amiben nagyon hiszel, mert akkor nem fogod ott hagyni.
4: Tehát akkor nem sikerült, de kapaszkodtál bele, és jó lett?
6: Így van. Tehát nekem rengeteg bukott vállalkozásom volt, meg ötletem az elején, amiből alakult ki egy idő után 2-3 olyan vállalkozás, amiből megerősödtünk, és utána kezdtünk építkezni, és utána egyre több minden lett nyilván.
4: Tehát akkor jó stratégia mondjuk az is, hogy van valami, amit nagyon szeretsz, de ahhoz több kezdőtőke kéne, és nem tudod úgy beindítani, hogy akkor egy kicsit elmenni olyan irányba, amivel tudsz pénzt keresni többet, de nem szereted annyira, és azt a pénzt visszapakolni abba, amit nagyon szeretsz.
6: Így van.
4: Hú,
6: így
4: de
6: van.
4: Jó. Nagyon jó.
6: Így van.
4: Na ez egy jó tanács, köszönjük szépen, Norvi. És akkor közösen hoztatok utána olyan döntéseket is, amik mentek, mert ugye Erika is vállalkozik külön, meg te is külön, tehát vannak ilyen külön cégek, amiket mozgatok, vagy inkább úgy van, hogy mind a ketten benne vagytok mindegyikbe? Vagy hogy van?
6: Nem tudom, ezt én válaszoljam meg.
5: Igazából elkezdem én. Igazából úgy van nálunk, hogy mindenki csinálja a maga dolgát, nekem is vannak vállalkozásaim neki is. Mi az elején nagyon sokat vitatkoztunk, amikor egymás dolgába beleszóltunk, úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy nem szólunk bele egymás dolgába. Most a mostani iskolámba most nagyon ugrottunk persze, majd az elejét elmesélem persze, hogy kezdtük, de most már kiveszi a részét benne néha marketing szempontból, meg egy-két dologból, amit így engedek, hogy belejöjjön, de hogy úgy amúgy mi nem szólunk bele egymás életébe, egymásnak a vállalkozásába. Támogatjuk, igen.
6: Tehát inkább de azt, hogy hagyjuk a másiknak, hogy kibontakozzon, mert ugye mind a ketten eléggé szerintem erős egyeniségek vagyunk, és inkább szerintem ez az egyik úgymond ellen ereje annak, hogy együtt tudjunk dolgozni, mind a ketten tudjuk, hogy mit akarunk, és elég erősen ki tudjuk ezt fejezni, és igazán csak támogatjuk egymást, tehát ha nekem kell valami olyan dolog, ő is támogat, és rengeteg olyan dolog jött létre ezáltal, és ugyanúgy én is, amiben tudom, támogatom, de meghagyjuk mind a egymásnak tulajdonképpen azt a szabadságot, hogy vezessük a saját üzletünket.
4: Nagyon menő, nagyon elképesztő. Ugye egy roma rádióról beszélünk, és Erikának ugye ez az iskola, ez egy olyan dolog, egy olyan szakág, vagy szakágak vannak benne, ugye a szépségipar, amiben szerintem jeleskednek a kis roma csajok, ugye?
5: Igen.
4: A sulitba biztos vagyok benne, hogy sok roma lány megy.
5: Ja, rengeteg igazából. Szerintem őket érdekli pont a szépségipar a legtöbben. Szerintem én azt tudom mondani, hogy romák között szerintem sokkal több olyan lány van, akiket érdekel a szépség. Tehát, hogy érdekel a külsőség, az, hogy nézek ki, kimegyek az utcára, és mondjuk elmegyek egy sminkelt magad tanfolyamra, megtanulom magamat kisminkelni a mindennapokra, nem csak úgy felpakolok valamit magamra, tök mindegy, hogy nézek ki. Szóval szerintem arra is nagyon sokan jönnek, és fonásra is, mindenre egyébként nagyon sokan részt vesznek. De persze, ugyanúgy magyarok között is van nagyon sokan, akik jönnek, de én azt tudom mondani, hogy romák között nagyon sok van, és tökre adnak magukra, sokszor sokkal jobban, mint a magyarok.
4: Nagyon örülök neki, hogy így véleményt nyilvánítasz róluk, tehát akkor a te iskoládban teljes elfogadás van, roma nem roma, bárki
5: mehet, persze, teljesen, teljesen, teljesen. Én szerintem én azt tudom mondani, hogy mint hogy a TikTokról visszaugrunk a TikTokos dologra, hogy annyi sok rossz indulatú ember van, akik kommentelnek, hogy én azt tudom mondani, hogy magyarok között is rengeteg rossz indulatú van, tehát miért lenne más egy roma vagy egy magyar? Szerintem mind a kettő kategóriában vannak rossz indulatúak, meg szerintem jó indulatúak is.
4: Így van.
5: Tehát
4: így van.
5: Szerintem ez nem függ attól, hogy most roma valaki vagy magyar.
4: Jó és rossz ember igen. van, és ez szerintem igen. is nem tölt.
5: Igen, ez nem, igen, ez nem származástól függ, ez nem attól függ sajnos.
6: Meg igazán éltünk külföldön, tehát
4: igen.
6: azért...
4: Na igen, tehát most jönne az,
6: oda jöttünk igen. mi is úgy, mint... hát hogy mondjam, kelet-európai
5: bevándorlók, vagy hogy mondják sokan,
6: vagy,
5: igen.
6: Vagy nem is tudom, minek nevezzem. De az, tehát, szerintem éppen beszéltük Erikával idefelé menet, hogy ez inkább intelligencia kérdése. Tehát ez szerintem legtöbb embernél, aki olyan, az úgy is azt mondja, aki meg tényleg intelligensebb, akkor ezt tudja úgy kezelni. És megmondom őszintén, hogy mi azért éreztük azt, nagyon sokszor, amikor Angliában éltünk, hogy azért egy kicsit másképpen kezelnek minket. Nyilván akcentusunk van, nyilván egy olyan országból jöttünk, ahol azért nem volt annyi pénzünk, nem tudtunk annyi mindent megengedni magunknak, de azért rengetegszel éreztük azt, és olyan emberektől, akikre úgy megmondom őszintén, hogyha így belegondolok, nem feltétlenül úgy gondoltam, hogy ők annyira értelmesek és intelligensek, hogy ezt fel tudják fogni, hogy ezzel milyen érzést tudnak kiváltani az emberben.
4: Ezt nagyon jó, hogy megosztottad, mert ugye TikTokotokon is látni azt, hogy rengeteg külföldi helyszínre ellátogattatok már, és hát nyilván én is voltam már egy pár helyen, és tapasztalom azt, hogy mi magyarok szomorú nép vagyunk.
6: Igen.
5: Igen, nagyon.
4: Nagyon más, tehát a görögök, vagy tehát ne is beszéljünk Dubajról, de hogy sokkal életvidámabbak igen. az emberek, és van kedvük élni, teljesen, és nem rúgnak igen. beléd, és sokszor a rasszizmus az nem ténylegesen egy rasszizmus, mm-hmm. hanem csak egy ilyen rosszul érzem magam, rossz a helyzetem, igen. tele vagyok indulatokkal, stresszel, és akkor
5: és rajtad rúgok. Töltöm ki a bosszút, igen.
4: És közben nem, igazából, hogyha lenne egy jó egzisztencia szintje és nyugodtabb élete, ja. akkor lehet, hogy nem bántanak.
6: Nem tudja megmagyarázni, hogy mi a baj, vagy igen, mi a baj veled, csak
4: igen.
6: azért, mert te.
4: Igen.
6: Hát,
4: igen,
6: hát
4: igen,
6: hogy
4: igen.
6: ez tökről helyes, amúgy egyébként, ha belegondolsz.
5: Például az, hogy tényleg ismeretlenek bántogatnak téged, Instagram, akár a TikTok, soha nem láttak, tehát nem is ismernek, hogy alkotnak véleményt egy videóból, amit igazából egy show műsor része, tehát hogy na.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: Én behívtalak titeket a műsorba, és akkor nagyon rámentem a social oldalaitokra. És néha imádom, ahogy kiosztod az embereket, hogy ilyen nagyon viccesen lereagálod a butaságaikat. És ehhez kellett nektek egy kis megfontoltság, gondolkodás, üljünk le, beszéljük meg, vagy ez zsigerből jött, hogy ilyen jól tudtátok kezelni. Nem volt olyan, hogy bántott titeket valami komment?
5: Hát, én nálam, jó, persze mindig van, ami így megfog, amikor így ilyeneket írogatnak, hogy csak akadt volna a torkodon az a torta, meg tehát, hogy olyanokat sokszor, hogy én el se bírom hinni, hogy mit olvasok, de mindig úgy vagyok vele, hogy szegénynek milyen rossz élete lehet, hogy ezt így ez így megfogalmazódott benne, vagy hogy egyáltalán időt szánt erre, hogy ő megálljon és kommentelje ezt a rossz indulatú megjegyzést, mert én nem tudom, én úgy működök a TikTokon, Instagramon, pörgetem, meg szerintem mindenki így működik rajta, legalábbis a normális emberek, pörgeted, és annál megállsz, ami érdekel. Ami nem érdekel, tovább pörgetsz. Tehát nem értem ezeket az embereket, hogy megállnak a dolgomnál, megállnak a videómnál, és most azért is odaírok valamit, csak azért, hogy nehogy már jól érezze magát. Tehát, hogy ez ilyen abszurd. Tehát, hogy...
4: Nagyon jó, hogy mondod, hogy nem érdekel, tovább görgetek.
5: Igen.
4: És van olyan, amit végignézel, és nem tetszik,
5: igen,
4: meg megvan a véleményed róla,
5: igen,
4: de hogy még vegyem is a
5: fáradtságot,
4: hogy leírjam.
5: Igen. Igen.
4: Hát,
5: tehát, hogy igen, és időt pazarol rá, és hogyha
4: ők
5: visszaírok, igen, ők az igazi rajongók, és egyébként ekkor van az, hogy sokat beszélgetünk Norbival erről, hogy minden negatív reklám reklám. Igen. Tehát tök mindegy, hogy pozitív vagy negatív reklám, reklám igazából, mert egyébként emiatt pörögnek tehát a sok rossz indulatú miatt pörög a TikTokon, meg az Insta. Vannak jó indulatúak is, persze, de inkább ez, hogy szerintem az embereknél kiveri a biztosítékot sok dolog, hogy mi merünk jól élni, én merem ezt közölni, de igazából én rajtam kívül rengetegen közölnek nyaralós videókat, meg minden. Tehát én nem értem, hogy miért én... Mondjuk én nem értem azt se, hogy én világéletemben róla mindenki tudott, már annak idején, amikor Hajdúböszörményben laktam gyerekkoromban, mindenki tudta, hogy ki a Daróczi Máté Erika, pedig akkor még csak IVIP volt, meg MyVIP, de nem tudom. Tehát, hogy én mindig érdekeltem az embereket, nem tudom, hogy miért, szerintem a stílusom az, hogy úgy, lehet, hogy igen, ez a leszaromság, ahogy így felfogom az egészet, hogy ahogy még adok rá egy kicsit, ahogy igen, még így, tehát hogy én rendesen úgy szoktam, hogy tényleg, hogy így, na, hogy mondjam, ráteszek egy lapáttal, igen.
4: Igen, igen, igen. Tehát nekem, ami nagyon tetszett például az egyik, az, hogy lehet fölrakni olyat, hogy bikinibe vagytok, vagy fürdőruhában van,
5: igen,
4: a család? Hát, hogyha elmegyek nyaralni, hát, könyörgöm, vagy egy wellnessbe vagyok, hát ez akkor
5: nem
4: öltözzünk már fel, igen, Dubájban.
5: Tehát, hogy most így, hogy most azért, mert hogy én bikinibe vagyok, akkor én, mert hogyha levetkőznék pucéra, oké, azt mondom, hogy jól van rám, szóval, hogy top leszelek, vagy valami, akkor oké, szóljanak rám, de hogy én bikinibe felteszem magunkat, akár az Instára, akár a TikTokra, hát ugyanúgy látnak a tengerparton, ugyanúgy látnak majd a Balatonon, a plázson, tehát ott is nyugodtan le lehet engem fotózni, nyugodtan oda lehet jönni hozzám fotókat kérni, mint mai napig mindenhol oda jönnek hozzánk a West Endbe, az Etelébe, mindenhol oda jönnek hozzánk fotózkodni, nyugodtan lehet, tehát, és azt is, hogyha felrakják, felrakják, engem nem érdekel, mert igazából ugyanúgy látnak engem ott is. Tehát most tök mindegy, hogy a TikTokon látnak, vagy az Instán pluszban még.
4: Természetesen ez szerintem csak abból fakad, hogy ők irigyek arra, hogy te most ott vagy egy wellnessen, vagy azon a külföldi kiruccanáson, és nem tud mit mondani,
5: igen,
4: ezért ezt írja,
5: ezért
4: oda
5: írja, hogy mered felvenni, vagy hogy mered, igen, feltenni a bikinis fotódat.
4: Igen, igen.
5: Hát elnézést.
4: Most említetted a Balatont, hogy ott is lehet veletek fotózkodni, és rengeteg külföldi helyszínen is. Tehát, hogy tényleg nyaraltok, amit nagyon jól tesztek, és ez miért alakult ki? Ez ilyen gyerekkorból vissza,
5: a nyaralás,
4: hogy
6: sok utazás.
4: Gyerekkorban nem nyaraltam annyit.
5: Szerintem igen.
4: Vagy hogy miért szerintem van a nyaralás? Uh-huh. Ez üzleti szempontból van akár, vagy azért van, mert gyerekkorban nektek nem adatott meg, és akkor ti most mindent megadtok a családnak, és gyerünk, menjünk, éljünk, vagy miért?
5: Szerintem egyébként azért is. Azért is, hogy gyerekkorban nem volt, mert egyébként tényleg oké, gazdag családból származom, de mi amúgy nem voltunk külföldön soha. Tehát így a Mátrába, a Bükkbel mentünk, meg ilyenek, ilyen síelős dolgokra, de amúgy mi így nyaralni, így külföldre soha nem mentünk. Úgyhogy szerintem ebből is fakad. A másik meg, nem tudom, egyébként én nagyon-nagyon szeretek nyaralni. De egyébként szerencsére a párom is így van ezzel, úgyhogy...
6: Hát igazán szerintem az ilyen... Én például szeretek újabb kultúrákat megismerni, elmegyünk valahová,
5: igen,
6: és akkor például most voltunk a Fülöp-szigeteken, az, hogy ez, amit mondta, hogy ott mondjuk a görögök mennyire nyitottak, vagy különféle népcsoportok mennyire nyitottak, és hogy ott például volt egy olyan sztori, mert van egy kisebb csapat, akik már tényleg nagyon régóta nekem dolgoznak, és ugye én nem találkoztam velük élőben, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor találkozzunk, és elmeséltek egy sztorit, hogy ők hogyan kezelik azt, hogyha valami rossz történik velük. Tehát ott ugye elég sűrűn előfordul különféle természeti katasztrófa, tájfontól kezdve minden, és egyszer az egyik mondta, hogy levitte a tájfun a tetejük, vagy a tetőt, és akkor beáztak, de nem akarták ott hagyni a házukat, mert akkor lehet, hogy rabolnak, és akkor oda mentek a háznak abba a részébe, ahol éppen nem áztak be, és akkor onnan dolgoztak tovább. És mindezt
5: nevetve,
6: mosolyogva adta elő. Hogy ez
5: nagyon
6: milyen,
5: kemény.
6: Milyen
5: hogy mi már rég beszedtünk volna két nyugtatót, hozzáteszem, egyet sem vettem be soha, hála jó Istenek, de egyébként tényleg a magyar ember sokkal stresszesebben felfogja, ők meg rendesen vigyorognak azon, hogy kettő nappal ezelőtt levitte a tájfun a háztetőt, és beázott a ház. Nem tudom, teljesen más a felfogás, kimegyünk, és mindenki mosolyog ránk, hiába nyomorba élnek. Tényleg ott volt az első, amikor képzeld el, hogy Kiara mondta, hogy anya, én hálás vagyok, hogy élek. Tehát ezt, amikor ezt így kimondta, én majdnem elkezdtem sírni. Tehát, hogy én nekem már ezért megérte az, hogy kimentünk oda a Fülöp-szigetekre, és látta ezt, hogy tényleg Tájföldön még nem voltunk. Tájföldön még nem voltunk, de állítólag Tájföld is ilyen, hogy ilyen, hát nem jól élnek az emberek, és ezt így jó látni, nekem úgy érdekes, én esküszöm, hogy visszavágyok. Így szörnyű volt látni, úgy mondom, hogy szörnyű volt, de valamilyen szinten jó is volt látni, hogy azért ilyen is van, és boldogok az emberek, hát és nem
6: az,
5: depressziósak.
6: Az embereknek a reakciója ehhez képest, milyen körülmények között élnek,
5: igen,
6: és milyen pozitív állnak az élethez.
5: Tehát én addig tényleg ilyet csak tévébe láttam, és akkor így tényleg élőben ezt láthattam, és hogy tényleg azt, hogy fogták fel az emberek ezt, nem, tényleg nagyon jó volt látni, meg főleg azt, hogy Kiara, amit mondott, az nekem így felért tényleg bármivel, hogy tényleg, hogy elsőnek hálás, mert jó, igaz, mindig azzal van egy szülő, hogy a gyerek mindent megkap, majd akkor milyen nem lesz hálás nagykorában, mert egy ilyen elkényeztetett gyerek lesz, de egyébként tényleg az nekem nagyon, nagyon sokat jelentett, amikor azt mondta, hogy anya, én hálás vagyok, hogy így élek, hogy ő ezt látta, ezt a nyomort.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húsdrácigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húsdrácigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Mosonsopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
0: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
4: Igenis, én úgy tudom, hogy téged egyébként itthon is érdekel, hogyha valaki nyomorban van, mert hogy sok adakozást szervezel.
5: Igen, igen. Ahhoz képest, hogy egyébként én vagyok a nem adományozó, tehát TikTokon ez is így megy, hogy, hogy jobb lenne, inkább adományoznátok, hogy nem is értem, hogy ez hogy jön, hogyha valaki amúgy gazdag, akkor adományozzon, de egyébként tényleg adományoztunk, tehát az a durva, hogy, hogy én 6 vagy 7 évig talán folyamatosan gyűjtöttem a leukémiás és rákos gyerekeknek, ez fent is van egyébként, jó, a Facebookomat feltörték egy évvel ezelőtt, úgyhogy most új Facebookon van, azon nincsenek fent a fotók, de egyébként TikTok, ja, Instagramomon is van egy highlight album is, amiben fent vannak az adományozós fotók, sok videóm is van róla, rendesen mi adtuk át, tehát elmentünk Debrecenbe az onkológia klinikára, és a Hempálba is voltunk Budapesten, és személyesen adtuk át minden évbe karácsonykor az ajándékokat. Gyűjtöttem az én régi vendégeim, mert Londonban volt egy szalonom 10,5 évig, és nekem igazából magyar vendégeim voltak többnyire, tehát 80%-a amúgy magyarok voltak. Úgyhogy én igazából úgy dolgoztam napi szinten, hétfőtől szombatig, mintha kb. Magyarországon lennék, mert igazából magyar vendégeim voltak, tehát magyarul beszélgettünk a szalonba, magyar alkalmazottaim voltak, mindenki magyar volt. És akkor azokkal gyűjtöttem, tehát minden évben karácsonykor csináltam egy ilyen gyűjtést, ilyen október végén elkezdtem, hogy gyűjtök, és akkor utalták a számlámra a pénzt, és minden évben összegyűjtöttem egy ilyen 300-400 forintot, amit amúgy utána levásároltam, tehát rendesen én elmentem személyesen, elmentem a H&M-be, bevásároltam személyre szólóan, felhívtam a klinikát, leadták, hogy Nagy Józsika 7 éve, kis Katalin 8 éves, tehát én rendesen leadták a listát, hogy milyen gyerekek vannak bent, hány évesek, és én rendesen névre szólóan csináltam a csomagokat, Kiarával együtt állítottuk össze, úgy vásároltam be olyan ruhákat nekik, olyan játékokat, és én, tehát így vittük be, személyesen adtuk át nekik, én igazából csak azóta nem csinálom ezt, mióta szerintem tavaly volt az, hogy nem tavaly Dubajban éltünk, akkor tavaly előtt volt az, hogy akkor azt mondta az onkológián a főnővér, hogy sajnos már nem mehetünk be, megváltoztatták a dolgot, hogy most már egy alapítványnak kell odaadnunk ezeket, amiket én összegyűjtök, és akkor ők adhatják át. De én meg úgy vagyok vele, hogyha én összegyűjtöm azt a sok dolgot, én szeretném a követőimnek, meg azoknak, akik így adományoztak, azoknak, akik küldtek nekem pénzt, hogy én vegyek belőle dolgokat nekik, ezt így szeretném így leközölni, így akár Facebookra feltenni a fotókat, mint akkor csináltam, hogy lássák ők is, hogy legyen egy visszajelzés arról, hogy igenis én ezt megtettem. Hogy én ezt nem magamra költöttem, hanem igen, elmentem, bevásároltam belőle, mindenki megkapta, adtuk át az ajándékot, persze a szülőktől akkor megkérdeztük mindenkitől, hogy közé tehetjük, tehát mindenkitől kértünk rá engedélyt, és mindenki amúgy meg is adta az engedélyt rá, úgyhogy feltehettük a képeket, és egy tök jó visszajelzés volt a követőknek ez, hogy igen, megkapták, hogy tényleg sokan írták kommentbe, hogy tényleg is sírva fakadtak tőle, amikor így ezektől a képektől, amikor adtuk át. Úgyhogy én igazából mondom, akkor fejeztem be, amikor nekem azt mondták, hogy mi nem vihetjük már be személyesen, sajnos, nekünk egy alapítványnak kell átadni, és akkor én ezt úgy gondolom, hogy ez nem fair. Hogyha én gyűjtök, akkor azt én szeretném átadni, nem egy alapítványnak adom oda.
4: Nagyon csodálatos dolog egyébként, hogy így segítettetek, és ugye ez is mennyivel szimpatikusabb, és most már így szerintem még a hallgatók is azt mondják szívesen, hogy na hát akkor menjetek nyaralni, így most már érezzétek jól magatokat. Néztem a kommenteket, és tényleg az van, hogy miért nem adjátok a szegény, ennyi helyre elmenni nyaralni, miért nem adjátok a szegényeknek, hát... Kérgöm, ha elér valamit az ember azért, hogy évezze ő is a családjával, igen. Az mellett, hogy adakozik.
5: Tehát, igen,
4: ne kelljen már akkor a teljes vagyonát szétosztani.
5: Ja.
4: Úgyhogy ez nagyon vicces. Viszont Norbi, te egy picit háttérbe szorulsz ezekben a social felületeken, nem nyilvánulsz meg annyira. Persze ott van néha az arcod, és akkor nagyon dől a poén, azok tényleg szerintem a legjobb videók közé tartozik, amiben te is rajta vagy. Például a szülinapon is, ahogy beöltöztél a jelmezbe, a bajuszhoz az mindent
5: ütött. A kis feld, a bajusz, amit felragasztottál.
6: Én nagyon dolgoztam
5: rajta.
6: Igen, sokszor.
4: Igen.
5: Ja, és várj, ez az Aladdin jelmez, ez úgy volt, hogy ő először mi is akartál lenni? Mário?
6: Mário,
5: csak
6: igen.
5: Nem volt a jelmezboltban, nem volt...
6: Nem jött rám.
5: Nem jött rá, tehát igen, nem volt a méretében.
4: De a bajusz egy kicsit Mário.
6: De már úgy voltam vele, hogy mindegy most már.
4: Igen. Igen. Legizmosabb Aladdin voltál.
5: És akkor így lett Aladdin, legalább az végül is csak egy mellény volt a teteje, és akkor az így rájött. Úgyhogy, de amúgy jól is jártak, hiszen mondtam, hogy szerintem ezt így neked találták ki. A sorsokat, hogy az így történjen, hogy nagyon jön rád a Máriós jelmez.
6: Igen, igen. Hát azért nem mindig vagyok középpontban, de úgy gondolom, hogy mindig akkor vagyok ott, amikor éppen legjobban ki tudom maxolni a helyzetet. Igen, azért Erika szeret szerepelni, azért meg kell neki adni azt a Rivalda fényt, amire
5: is.
6: Ő vágyik. Igen.
5: Nem
4: tehát akkor ez azért van, mert ő nem szeretnél szerepelni?
6: Nem feltétlenül. Tehát szerintem vannak olyan dolgok, amiben Erika az jobban tud teljesíteni, mint én. Tehát,
5: nem, meg igazából szerintem neki van ez a, hogy ő az üzletember, és akkor, hogy ő nem, tehát ő mondta már nekem többször, hogy most az hogy néz ki, hogy én ott bohózkodok a social médiába, közben meg megyek tárgyalni egy céggel. Igen. És akkor jó, én ezt értem, persze, csak mondtam neki, hogy most azért, mert te üzletember vagy, akkor egy üzletember nem vicceskedhet? Tehát, hogy az őnek egy kicsit más felfogás van erről.
6: Nem, erről van szó, ugye, tehát ugye arról nem beszéltünk, hogy nekünk Londonban volt egy ilyen, ilyen szakiskolához hasonlítható intézmény, aminek a vezetője voltam 5 évig, és ott ugye főiskoláknak meg szakképző intézményeknek a vezetőivel tárgyaltam. Ugye Londonban még nem volt ez ennyire, nem volt Erika ennyire híres, de itt Magyarországon szintén szakképző intézmények vezetőivel tárgyalok, és különféle tényleg magasabb szakmai szinteken szoktam tárgyalni. Én nem mondom azt, hogy, és már akkor megint visszajövünk oda, hogy el kellene rejtenem azt, hogy, hogy mi milyen bolondok vagyunk, nem erről van szó, csak azért szeretnék egy bizonyos, hogy mondjam, szintet tartani, és nem elvinni egy nagyon extrém vonulatba, bár mondjuk nagyon szívesen ökörködünk Erikával, meg tényleg én is oda teszem magamat akkor, amikor kell, de ez szerintem inkább az ő
4: legyen hát, meg a tárgyalási komolyság, hogy a hitelessége.
6: Hát szerintem az már elúszott, az már nem tud megvenni az aladimba vissza, tehát az szerintem az már hello. De attól függetlenül azért nem akarom a túlságosan extrém irányba elindítani az egészet, bár lehet, hogy már az is elúszott.
5: De most végül eljutottunk odáig, hogy hétvégén Debrecenben tőle kértek képet, nem tőlünk.
6: Az elsőt, igen. És annyira ciki volt az egész, és leizzadt le kellett mennem a felsőmet, mert már rendesen izzadtam, és tudod, ez amikor így ez a fistbump, mit tudom én, az a fotó, és nekünk nem ért össze. Tehát egy ilyen hosszú, ilyen nagy rés volt a két bamb között, és már a srác is így nézett, hogy ez nem ért, az mit csinál, azt mondja, ez nem tudja, hogy kell fotózkodni, úgyhogy ez így lett. Felvettem azt szöveget, mindent két réteg. Szóval nem vagyok még ez ennyire hozzászokom, mint ő, hát őket megállítják kb. Minden második percben, minden plázában, ugye megy a fotózkodás, én nekem még ez újdonság, nem is értettem, hogy miért.
5: Ő annyira nem szeret egyébként fotózkodni se, tehát így azért is nem szerepel sok fotó nálam.
6: Hát a TikTok filter az kell. Azért az jó, hogy...
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: Most már eljutottunk odáig a beszélgetésbe, hogy oké, hogy persze már annyira ismertek vagytok, hogy mennek és fotózkodnak veletek, meg nyilvánvalóan én sem véletlenül hívtalak be titeket ide egy rádió stúdióba. Szóval, hogy nagyon sok felületen láthatunk titeket, meg ugye Magyarország egyik leghíresebb youtubere, sőt, hát ő a tehát neki van a legtöbb feliratkozója, ugye Dancsó Péter is készített rólatok videót, tehát hogy akkora jelenségek vagytok a TikTokon, hogy már ő is foglalkozott veletek, mert hogy ő ebből él, tehát ő a legfoglalkoztatottabbakkal kell, hogy foglalkozzon ahhoz, hogy neki is nézett legyen a persze. videója.
5: Igen.
4: Úgyhogy persze negatívat mond mindenkiről, mert ilyen a beállítottsága, hogy így kiellemez videókat, de ilyen negatív irányba. Szerintem nem bántóan egyébként, hanem így benne van a humor is, de ő neki a videóin azért megtiszteltetés szerepelni, mert hogy ő azt nézi, hogy kivel foglalkoznak a legtöbbet, mert ő is abból akar nézettséget szerezni.
5: Igen.
4: Tehát, hogyha valaki már ránk kerül az ő oldalára, igen. akkor az azt jelenti, hogy az
5: akkor
4: alapból
5: az már
4: elért
5: wow.
4: már valamit.
5: ja.
4: Igen, és ti ott szerepeltek a Dancsó videókon is, és akkor én már még jobban elkezdtelek követni titeket, így rátok nézni, és én akkor láttam meg azt, hogy ezek mögött, az arcok mögött van egy családi tök jó kép. Ezek az emberek biztos, hogy értékes, jófej emberek, akiket meg akarok ismerni, és meg akarok ismertetni a hallgatókkal, úgyhogy gyertek be a rádióba, és csináljunk egy interjút. De hogy kezdődött ez az egész?
5: Hát az egész egyébként szerintem a legjobban, mert mondom, egyébként előtte is követtek minket sokan, persze a sok nyaralások miatt, meg a jó élet, sőt már akkor elkezdtek szerintem sokan követni, amikor kiköltöztünk Dubajba, és akkor persze sokan odáig vannak Dubajért szerintem, és akkor mindenki követte az életünket, mikor hova megyünk, ilyenek, a gyerekek elkezdtek iskolába járni, sárga busszal mentek, meg minden, és akkor mindenki így nagyon élvezte az egész dolgot, hogy ilyen is van, kint, meg minden, és de a legjobban szerintem a jaktos, tehát ez a születésnap, augusztus végén volt Kiarának a 13. születésnapja, és igazából tartottunk neki egy, hát nem jakt, oké, egy hajó, de hát így írtam a TikTokon, hát ez is kivelte a biztosítékos sok valakinél, hogy ez nem is egy jakt, de most kit érdekel, nem mindegy, hogy jakt vagy hajó, a lényeg az, hogy hajón tartottam, nem történt semmi a videón, nincsenek berúgva a gyerekek, nem bikinibe táncolnak, de még ha bikinibe táncolnának, sem lenne semmi baj, ott ülnek a hajón, énekel, énekelnek egy éppen nem is tudom én milyen számot, mindegy, milyen sláger a tiniknél, Manuel számot, és ennyi, és előttük van a süsüs málnás gyerekpesgő, vagy epres gyerekpesgő, de már sokan ezt kommentelték, hogy már ott a pesgő, már alkoholizálnak 13 évesen, de honnan látod, hogy alkoholizál? Ott látsz valami alkoholt? Most az, hogy egy piros színű piros színű pesgő ott van a pesgős poharakban, honnan tudod, hogy mi az? Tehát, hogy na, tehát ott kezdődött az egész. Azt már azóta megnézték 1,2 millióan. Az elején elkezdtek kommentelgetni a követők, és az elején elkezdtem válaszolgatni egy-kettőre, hát utána már nem bírtam, mert én nem gondoltam, hogy 3500 komment fog alatta születni, de az elején így elkezdtem válaszolgatni, amikor jöttek ilyen kommentek, például, hogy én még egy toltát se kaptam a születésnapomra, és? Tehát most ezt én kérdeztem? Tehát, hogy nem értem, hogy és akkor odaírtam neki, hogy az jó gáz. Tehát ez így viccesen, az jó gáz, és röhögő síró jellel. Tehát, hogy ezt ilyen viccesen gondoltam, mert igazából hülye kommentre hülye válasz. Tehát most mit válaszoljak? Én azt válaszoljam, hogy vegyek neked egy tortát, vagy mit válaszoljak rá? Igazából, de nem?
4: Tehát most én nem értem, hogy ő mit várt volna. Igen, hogy tényleg ezt, hogy vegyek neki egy tortát, de hogy igazság szerint itt szerintem az ő szülei tehetnek arról, hogy neki nem, ő egy tortát sem kapott.
5: Igen, de egyébként én azt gondolom, hogy szerintem amúgy nem is így volt, csak ez szerintem ez ilyen, hogy érezzem magam szarul. Tehát szerintem ezek a kommentek, ezek úgy jönnek, hogy te hogy képzeled, hogy most egy 13 éves gyereknek, hogy mered a hajón tartani a születésnapját? Miért nem inkább játszóházba? Például olyan komment is jött, hogy tehát erre volt kontra ez a 46. születésnapom a játszóházba. Ezt már nagyon vártam a születésnapomat, esküszöm, hogy kitaláltam, hogy úristen, alig várom, az én születésnapom tuti játszóházba lesz, mert hogy akkor az volt, hogy a kiara anyukája lenézi az embereket, hogy én a játszóházba, valaki játszóházba tartotta a születésnapot, odaírta, hogy én 12 évesen még játszóházba tartottam, és odaírtam arra, hogy az jó gáz. De ezt is viccesen, tehát egy vicces sírójel volt utána, ilyen vicces röhögőjel, tehát én nem gondoltam ezt semmi gázt benne, csak azt, hogy hát, tehát amit írtál, arra egy hülye válasz. És igazából ezt felnagyolták, felkapták az ilyen influencerek például akkor, hogy a kiara anyukája lenézi azokat az embereket, akik játszóházban ünnepelnek. Én nem arról volt szó, hogy lenézzem, igazából arról volt szó, hogy 12 évesen szerintem gázjátszóházban ünnepelni, ezt még mindig azt mondom. Tehát szoktunk mi is játszóházban ünnepelni, sőt, régen ünnepeltük játszóházban a gyerekek születésnapját, de szerintem játszóházban születésnapot ünnepelni szerintem olyan 8-9 éves korig szoktak. Nem? Ez szerintem úgy kb.
6: Vagy 46.
4: Vagy 46, és a férjed beöltözik
6: az Aladdinnak. Igen. Elcsúszott bajusza.
5: Úgyhogy ez egyáltalán nem arról szólt, hogy én most lenézek embereket, hogy lenézem a gyerekeket, hogy akik a játszóházban ünnepelnek. Csak 12 évesen szerintem egyik tini se akar 12 évesen születésnapot ünnepelni a játszóházban. Ők már másra vágynak.
4: Igen, ezzel is egyetértek, illetve szerintem, hogyha egy 12 éves lánynak azt tudják megengedni a szülei, hogy otthon tartsa meg, és egy buli otthon legyen egy tortája,
5: igen.
4: Vagy éppen egy játszóházba, egy szórakozó helyen, egy kertben egy kerti parti,
5: vagy egy vacsora,
4: ti meg tudtátok engedni magatoknak, mert adott az Isten hozzá tehetséget, meg áldást, hogy megteremtsétek a gyermeketeknek azt, hogy egy hajón, hát bocsásson meg a világ.
5: Igen. Én kérek elnézést, szokták mondani.
4: Meg esélyt, hát akkor éljünk már azzal az eséllyel, meg a lehetőséggel.
5: Igen.
4: Én nekem még nincs gyerekem, de hát kérem az Isten, meg tudom is, mert tenni fogok érte, hogy én is fogom tartani majd egy hajón a szülőnapját a gyerekemnek, mert, mert menni most, fogok igen. azért, hogy megteremtsem igen. majd azt a gyereket.
5: Meg ha ez neki menő, hogyha ő ezt igen. szeretné, miért ne? Hogyha meg tudod adni neki, mert igazából nem volt drága, tehát még az se, hogy ez annyira nagyon drága lenne, hogy ezt nem tudja az ember megengedni magának.
4: Igen, egyébként sok ember szerintem Magyarországon azért van eltévedve, mert még nem járt külföldön. Uh-huh. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezekkel a külföldi utazásokkal, de én ahogy egy hetet eltöltöttem Görögországba, utána a következő hétvégét lentöltöttük a Balatonon. Mm. És több pénzt költöttem a Balatonon három nap
5: van.
4: Alatt, igen, igen. mint Görögországban egy hét alatt.
5: Így van, igen, igen, így, igen, van, igen, így igen. van. Így van, egyébként én is jövő héten pont megyek Dubajba, és ott a hotelem olcsóbb lesz, mint most megyek, majd nem akarom megemlíteni, hogy melyik hotelbe a hétvégén, de drágábban foglaltam le a két éjszakát, mint ott a négyet.
4: Aztán
5: tehát, hogy így, és az egy ötcsillagos szálloda Dubajba is, tehát, hogy egy tök jó hotelbe. Úgyhogy amúgy sokkal drágább egyébként szerintem Magyarországon wellnessezni menni, mint már kimész akár tényleg Dubajba, járatra felülsz, szerintem mindenki meg tudja. Annyira nem kell azért gyűjtögetni szerintem. Tehát, hogy most nem kell menni Emirates-szel, megyünk mi is pont éppen a barátnőmmel, és ennyi. Tehát, hogy egyáltalán nekem nem esik nehezemre felülni, tehát, hogy nekem nem muszáj Emirates-szel menni, mentem Emirates-szel is, igen, de...
4: Tehát akkor egy olcsóbb utazással, olcsóbban is olcsóbb. Meg lehet oldani azt, hogy kijusson az ember külföldre.
5: Igen, tehát vannak szerintem olcsó repjegyek, igen, tehát, hogy egy fapadossal is ki lehet jutni. Úgyhogy...
6: Nem, sokan szerintem nincsenek felkészülve arra, hogy na jó, akkor most menjünk el, kicsit tartanak attól, hogy úristen, most ez nem messze van, biztos jó drága lehet, mi lesz, hogyha ott ragadunk, tudod, mi lesz, hogyha...
4: Pánik. Úgy,
6: tudom én, igen, igen, ott a hotelben majd nem működik a kártya, vagy elveszítem a... Tehát az a baj, szerintem legtöbb embernél, hogy egy kicsit be vannak szűkülve, és onnastól kezdve, tehát én ezért is akartam, meg tényleg mindig akartam, és hogy a gyerekek is jöjjenek velünk, hogy kitáguljon a világnézetük, egy kicsit fel magukba szívják ezt a sokféle dolgot, amit ott látnak, és így sokkal bátrabban tudnak érvényesülni a világban szerintem, hogyha látják azt, hogy ezt így is lehet. Tehát az a baj, hogy de ez nem csak Magyarországra érvényes, szerintem ez más országokban is így van, hogyha nem utazol, nem szívsz magadba új élményeket, tapasztalatokat, akkor azért az téged beszűkít, és sokkal inkább kezdesz el kommentelni butaságokat, mert nem tudsz.
5: Mert nem is tudod.
6: Nem tudsz
5: van.
6: Mást. Magadba szívni, és ezáltal
4: tapasztalat és információ hiánya.
6: Így van. És ugye ez szerintem a mai világban egy óriási kincs, hogyha egy kicsit azért lazább vagy, mész, és csinálod, és tényleg.
4: És a gyermekeiteket ezzel nagyon jól megáldottátok, mert tényleg világot tudnak látni.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora.
4: Na de a gyerekek nagyon jól beszélnek angolul is, mm-hmm. tehát a Kiara, oké, ő már nagyobb, uh-huh. mond lehet elvárás felé, hogy jól tanuljon, meg beszéljen jól angolul, de néztem a minap a Maddoxról egy videót, és így bemutatja a Hotel szavát full angolul, uh-huh. olyan menőn, hogy szerintem nem tudom, hogy magyarul tud-e jól beszélni egy ilyen fiatal, vagy ilyen kisgyerek,
6: uh-huh.
4: mint ő angolul. Még a humor is benne volt, minden, hogy a tesóm most nem alszik itt, mert az unokatesómmal van, és akkor itt van a szüleimnek az ágya, a jó nagy ágy, vagy valami, tehát hogy így hozzá is fűz, és tök jól beszél angolul. Hogy miért beszélnek ilyen jól angolul a gyerekek? Hát nem gondolom, hogy a külföldi utazások miatt.
6: Hát éltünk is Angliában, ugye ezért elég sokat. Kiara azért az ott járt óvodába is, meg iskolába is. Maddoxot már az elejétől kezdve, hogy a Maddox az már itt Magyarországon született. Egyébként Kiara is csak ugye még akkor Angliában éltünk. És de Maddoxot is angol óvodába járattuk. Nekünk az elejétől kezdve azt mondtuk, meg tényleg ezt... ebben állapodtunk meg Erikával, hogy ezt mindenképpen megteremtjük nekik, hogy anyanyelvi szinten beszéljenek angolul, mert szerintem én úgy gondolom, hogyha valaki több nyelven beszél, de tényleg olyan szinten, ami tényleg folyékony, akkor olyan, hogy két lelke lenne. Tehát ez teljesen azt mondom, hogy egyrészt kinyílik neki a világ, másrészt meg másrészt meg teljesen új lehetőségek adódhatnak neki amiatt, mert ő tényleg egy olyan szinten tud kommunikálni akár egy angol életiségű emberrel, ami szerintem egy óriási kincs. Tehát én azt mondtam, hogy ha ezt meg tudjuk nekik teremteni, ez az egyetlen egy dolog, amit meg tudunk nekik teremteni, akkor én már boldog ember vagyok. Az meg a másik dolog, hogy azért szerintem nem erőltetjük nekik azt, hogy mit csináljanak, hanem igazándiból csak próbáljuk kitalálni azt, hogy mi az, ami esetleg érdekelheti őket, és akkor abba az irányba tereljük őket, igazándiból ennyi. Tehát szerintem ez szülőként ez a legfontosabb, amit az ember adhat a gyerekének.
4: De ennek nagyon örülök, hogy ezt itt kinyilvánítottad, és nem csak azt láthatjuk, vagy tudhatjuk, hogy akkor, hogy az őrültséget tanítják nekik, meg csak a nyaralás, meg csak a nagyzolás, meg a... Ugye van a TikTokon egy nagyon híres videótok, ahol két ékszeren megy a vita, hogy most az, ez a márka, vagy az a márka, aminek most nem csak reklámot, nem mondjuk ki a nevüket,
5: de szerintem mindenki tudja, aki hallgatja a rádiót.
4: Igen, hogy ki, miről van szó éppen, hogy ugye itt ez sugároz egy olyan dolgot, hogy jaj, itt most ők ezt tanítják a gyerekeknek, és közben most elmondtál egy olyan jó tartalmat, hogy merre fele viszitek a gyerekeket. Mi az irány, mi a víziótok, ami egy csodálatos üzenet, és szerintem most már több csodálatos üzenetet átadtunk rólatok, ugye azt is, hogy tudjátok, hogy milyen az, amikor nincs úgy, nem megy jól a szekér, milyen az, hogy megharcolni valamiért, és most hála Istennek tudjátok, hogy milyen az, amikor van bőséggel, és jó az élet. A másik tök jó üzenet volt az, hogy adakoztatok is azért bőven, és ugye végre most ez is. És van még egy dolog, amit szeretnék kiemelni veletek kapcsolatosan, amit megfigyeltem, ugye 40 fölött, amikor van az ember, akkor nem feltétlenül néz ki olyan jól, mint ti.
6: Oh. Hát ez az Úristen, hallod? Na, akkor itt hagyjuk abba szerintem.
4: Tényleg.
6: Ez nagyon jól sikerült.
4: Tényleg, nagyon jól néztek ki, és hogy erre tudatosan figyeltek oda, vagy jó a genetika, vagy oda van figyelve a táplálkozásra, és sportoltok?
6: Hát azért rendszeresen sportolunk, tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek. Szerintem én legalábbis úgy érzem, hogy az elmém is sokkal jobban működik, hogyha mondjuk tényleg reggel futok egyet, és akkor utána valahogy ad egy olyan löketet, hogy akkor az egész napom olyan tök jól tud alakulni, és valahogy ebben mind a ketten szerintem akkurátusan, és tényleg azt mondom, rendszer szinten azért sportolunk azért, hogy nem csak azért, hogy nyilván az ember jól akar kinézni, most ez egyértelmű, de inkább azért, hogy jól is érezzük magunkat a bőrünkben, nem?
5: Hát igen, azért is, de mondjuk én azért nem voltam mindig ilyen vékony, tehát én azért a három gyerekkel mindig felszedtem plusz kilókat, tehát minden szülés után rám jött egy 10, ami nem ment le, úgyhogy közben egyébként, hát már 40 voltam, amikor a Medox született, úgyhogy azért nálam közben kialakult egy pajzsmirigy betegség, ami persze hiába fogyókúráztam, a levegőtől is íztam, tehát én ezért is nem, néha vannak ilyen kommentek, hogy mi a véleményem a ducikról, tehát hogy elvetem-e őket, tehát én ezért mondom mindig azt, hogy én azokat se vetem el, mert nem tudhatja senki, hogy miért hízik meg, tehát egy kívülálló nem mondja azt, hogy hú, dagadt, mert sokat eszik, mert nem biztos, mert igen. Képzeld el, hogy én is volt olyan, hogy direkt elkezdtem fogyókúrázni, még a párom sem hitt el, hogy én tényleg igazából betartom ezt a diétát, mondta, hogy ő is csinálja velem, hogy nehogy kísértésbe essek, mert azért persze néha kísértésbe estem, hogyha ő elkezdett valami más tenni. Egy hétig csinálta velem a diétát, és én ráálltam a mérlegre egy hét után, semmit nem fogytam, 5 kilót fogyott. Úgyhogy akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor itt kell valamit csinálni, úgyhogy én igazából egy gyomorszűkítő műtéten mentem keresztül, úgyhogy attól fogytam le 26 kilót. Úgyhogy én hát nagyon sokat gondolkoztam rajta, szerintem egy 2 évig olvasgattam róla, hogy milyen veszélyei vannak, és hogy hát nagyon féltem tőle, azért ez egy nagy beavatkozás, mindenki gyomorgyűrű, gyomorszűk, csak csináltas le egy gyomorgyűrűt, de hát a gyomorgyűrű az a gáz, hogyha azt kiveszik, az utána visszajön. Tehát, hogy én mindenképpen olyat akartam, ami tartós. Sokan használják ezt az olyan Sokan használják ezt a fogyókúrás módszert mostanában, hogy ezeket az injekciózásokat, nagyon sok celeb, úgy hallottam, de én már nem akartam ebbe belemenni. Tehát az most a gáz, hogy ez a jó-jó effektus...
4: Törökországban a másik műtét, ha nem a gyomorgyűrű, hanem a...
5: Ez a gyomorszűkítő, az, amin én keresztül mentem, ez a bypass, gyomor bypass.
4: Aha,
5: az,
4: igen.
5: Az én azon mentem keresztül. Az. Csak én nem Törökországban. Először úgy volt, hogy Törökországon megyek ki. Egyébként már le volt foglalva minden repülőjegy, minden, mert nekik egyébként nem kellett foglalási díjat fizetni, hanem úgy volt, hogyha bemutattuk nekik a repjegyet, az már elég...
6: Bizonyíték
5: volt arra, hogy tényleg megyünk. Úgyhogy lefoglaltuk a repjegyet, meg volt a dátum, hogy megyünk, és nagyon féltem, akkor volt nagy Covid időszak, és nagyon féltem, hogy covidos leszek. Mi lesz, ha covidos leszek? Hogy kimegyek, és pont akkor leszek covidos, és nem tudok úgy gyógyszereket szedni, mert utána a gyomorműtét után persze nem fogad be semmit a szervezeted, nem tudsz úgy enni. És nem, nagyon féltem tőle, hogy mi lesz, és akkor jött egy... ismerősön keresztül mindegy egy doktor, aki amúgy megműtött itthon, és akkor, hát jó, igaz, kétszer annyiért, mint Törökországban, mert tudnélik Törökországban, azért mennek ki az emberek, mert fele annyiba kerül a műtét, de én úgy voltam vele, hogy inkább itthon, mint hogyha lesz valami szövődmény, mert ugye én beszéltem egy doktorral az elején, akit így a Google-on kikerestem, és csináltunk egy ilyen konzultációt, egy ilyen telefonon felhívott konzultáció volt, és teljesen leseszett, hogy én hogy képzelem azt, hogy Törökországba kimegyek műtétre, majd én a szövődményekkel majd hozzá fogok menni. Tuti, mert hogy az egyik kórházból is mindenki hozzám jön a szövődményekkel, és annyira belém rakta a parát, hogy egyszerűen nem mertem kimenni Törökországba. Mondom, tuti, hogy milyen a Murphy törvénye, hogy tuti, hogy lesz valami szövődményem, és tuti, hogy hozzá kell mennem majd a szövődménnyel, és akkor majd meg fogja nekem mondani, hogy ugye megmondtam, hogy ne menjél Törökországba. Na úgy, hogy Magyarországon műtettem meg magam. Hát nem volt egyszerű az utána való 3 hónap, de túl vagyok rajta, ennek már 2 éve volt. És hát lefogytam 26 kilót.
4: Na, hát ennek nagyon örülök, és tényleg nagyon jól néztek ki, és a sport az tök jó, hogy ott van az életetekben.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
4: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig velünk tartottatok, és most doppergést kérek, ugyanis itt lesz Kiara, hiszen ti is így váltatok ismerté, kedves szülők, hogy ugye Kiara anyukája, Kiara apukája, és a kommentekben is, legalább a kommentek 70%-a, Kiara, hogy van, Kiarával, mi van?
5: Kiara csinál Get Ready videót, Kiara megmutatja a smink szereit, és Kiara amúgy nem szokott iskolába járni, de arra nem gondolnak a TikTokon, hogy tehát mentett tartalmak is vannak, tehát nem mindig nyaralni vagyunk, attól, hogy én holnap felteszek egy dubajos videót, az nem biztos, hogy most készült.
4: Igen. Szia, Kiara!
7: Hellosztok!
4: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és kedves hallgatóknak mondom, hogy képzeljétek el, hogy ez az interjú suli után készült, úgyhogy én vagyok a tanú, hogy Kiara jár iskolába.
5: Egyenruhában vannak.
4: Most is egyenruhában vannak itt a gyerekek, igen. Kiara, mesélj arról, hogy ugye a szüleid már beszéltek arról, hogy milyen, hogy megállítják őket, fotózkodnak velük. Te ezt hogy élted meg?
7: Hát ugye valamikor nehéz, még az elején nehéz volt, de utána egy idővel észrevettem, hogy amúgy valamikor nagyon adrenalint ad, amikor így egy ilyen csapat ember jön, és akkor így felszólítanak, az így nekem adrenalint ad, mivel ilyen, nem tudom, valamikor így vicces, meg hogy
5: jó érzés, hogy felismernek.
7: Jó érzés, mert egyébként...
5: Olyan, mint a celeb lennél.
7: Igen, de ugye ilyen ismert vagyok, és akkor mindig titokon is mindig néztem ezeket a ismert embereket, és nekem ez ugye nagyon tetszett. Uh-huh. Ugye vannak sok negatív emberek is, de azokat legtöbbet
5: próbál nem foglalkozni,
7: igen,
5: vele.
7: Próbálok nem foglalkozni.
4: Szóval akkor voltak a TikTokon olyanok, akikre így felnéztél, hogy hú, de jó életük van, és most ugyanabban a szerepben vagy te is, hogy hozzád mennek fotózkodni, ez tök menő, ez nagyon jó dolog.
5: Igen, pont erre ezt akartam mondani, hogy neki is vannak, mindig mutogatja nekem, hogy nézd anya, nézd,
7: Zahide. Igen, azt... Van egy táncos, a Zahide TikTokon.
5: Igen, nem magyar.
7: Nem magyar, német, de rá nagyon felnézek, ő is itt táncol.
5: A videóiban, igen.
7: Igen, és...
5: nagyon hasonlít szerintem Kierára, teljesen a stílusa, meg a haja is, régen neki is ilyen szőketincs volt az elejében, mint annak a lánynak.
7: Igen.
5: Tehát így nagyon felnéz rá, és akkor most így jól esik neki, hogy ő hozzá is oda jönnek, hogy ő is ismert.
4: És ez a suliban jó irányodban volt, vagy rossz irány? Hogy fogadják a sulis társait, hogy te egy ilyen TikTok celeb vagy?
7: Hát amúgy nem nagyon foglalkoznak vele, vagyis hát nem utálkoznak, vagy nem utálkoznak, hanem nem hételnek.
5: Igen, tehát
4: az
5: nem...
4: Igen.
7: Nem csúfolnak ezért, nem. Mert ugye voltam egy olyan suliba, ahol nagyon csúfoltak, és azért is jöttem el, mivel nagyon csúfoltak.
4: Képzeld, én is iskolát váltottam régen, úgyhogy semmi baj. Itt látom, hogy gondolkodtál, hogy utálkoznak, és aztán mondtad, hogy hételnek. Egyébként jól mondtad, tehát a hételnek az így van, hogy utálkoznak.
7: Igen,
4: jól mondtad magyarul.
5: Igen,
4: és ugye olyan iskolába is jársz, mert most látom az egyenruhádon, hogy két tannyelvű, ugye, hogy angolul is vannak óráid, meg ugye Angliában.
5: Sőt, igazából angolul van a legtöbb már így felsőbe.
7: Igen, hát a magyar persze magyarul van.
5: A magyar persze magyarul.
7: Meg, hogy amik elmagyarázza a tanár a magyarul is, de legtöbb embernek nem kell magyarul, mert mindenki tud angolul, és azt értik jobban. Uh-huh. Mint én is, hogy a magyarul, mondjuk ez a fizika nekem, hogy mindig le vannak írva a kérdések magyarul is, meg angolul is a tesztben. És én nézem a magyar kérdést, így megpróbálkozok, és így nem nagyon értem. Túl van komplikálva, úgy érzem, uh-huh. De közben amikor angolul olvasom, akkor tök könnyen megértem, le tudom.
4: Egyszerűbb.
7: Igen, egyszerűbb.
5: Igen, mert ugye neki angol az anyanyelve, ugye, mert hogy ezért is szokták bántani, hogy nem tud úgy magyarul, mivel hogy ő 6,5 éves koráig mi kint éltünk Londonba. Tehát ő igazából oda járt első, másodikba is, óvodába is oda járt, és áprilisba költöztünk haza április 1-én, amikor ő már másodikos volt, mert ott ugye 5 éves kortól kezdődik az iskola. Úgyhogy ő már másodikos volt, amikor haza költöztünk, már majdnem végzett. Másodikos volt, és akkor ő, amikor haza költöztünk, akkor kezdte az elsőt, mert ugye itt kötve írnak az első iskolába, úgyhogy kérdezték az iskolába, hogy szeretnénk, hogy elsőbe menjen, vagy másodikba, és akkor mondtuk, hogy inkább kezdjen elsőbe, tehát ő most igazából szalasztott, ő már itt nem 7. lenne, hanem 8. Mert hogy mi akartuk, hogy megtanulja a kötveírást, mert hogy itt elsőbe kötve írnak, Londonban meg nem tanultak, nem úgy írtak, nem kötve írnak, mint magyarul.
7: Na, szóval a mostani sulimba viszont nem kötve írunk, szóval.
4: Tehát akkor ez az iskolát sokkal jobb, mint amiben eddig jártál, de ez nagyon szuper, hogy így angolul is meg tudod érteni a dolgokat, és bocsánatot kérek, hogyha nehéz most így magyarul beszélned. Nem fogok most már bonyolult kérdéseket feltenni, csak az, hogy mondjuk ezt szeretnéd ezt folytatni majd, hogy így a TikTokon celeb legyél majd?
7: Ilyen vlogokat szeretnék egyébként csinálni, ilyen napi vlog, vagy esetleg ilyen a nyaralásunkon ilyen családdal, a családommal, mivel tuti mindenkit érdekelne, anya is, meg apa is, meg ugye Maddox is.
4: Igen, én pont az előbb, amikor beszélgettem a szüleiddel, akkor mondtam, hogy ti úgy váltatok híressé, hogy nem is egy reality show-t csináltatok, hanem tulajdonképpen csak ilyen egy perces vagy 40 másodperces kis videók vannak, ugye a TikTokon, és én nagyon el tudnám képzelni, hogy legyen egy YouTube csatornátok, Kiara és szülei.
5: Igen. Azért egyébként már volt szó róla, csak olyan sok időnket elvesz ez egyébként, hogy a TikTok tartalom, az Instagram tartalom, Facebookot már egyébként annyira nem is használom azóta, mióta feltörték a régi fiókomat, úgyhogy de az Instagram, a TikTok rengeteg időnket elvesz, és egyszerűen már így nem is tudom, hogy lenne időnk még egy YouTube csatornára
7: most
5: is.
7: Meg kell vágni.
5: Pedig már, igen, most is vágni kell. Tehát ezzel azért van munka, így jó, igen. Így kívülállóként így nem jön le nekik, de alá kell beszélni a videók alá, ha nem alá beszélsz, akkor rá kell írni, tehát valamit a tartalomhoz kell szöveg is. Tehát azért ezekben a videókban nem csak annyi, hogy felveszed, és akkor közlöd, hanem azért ezek mögött így van sok meló. Idő igen. van. Tehát sokan tudod, azt szokták mondani, hogy az influencerek nem is, az nem is munka. Hát az egy külön munka. Igen. Tehát az, hogy ötször felveszed azt, amit ötször beindítom a videót, hogy visszanézem, ez most nem jó, akkor még egyszer felveszem. Tehát ez rohadt idegesítő. Tehát, hogy nagyon sok idő.
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek azt, hogy itt voltatok a mai nap folyamán, és megosztottátok velünk ezeket
5: mi
4: a
5: is köszönjük a meghívást.
4: Dolgokat. Én úgy gondolom, hogy egyébként a romák eddig is csíptek titeket, de még jobban fognak.
5: Reméljük,
4: mert egy,
5: igen.
4: Fantasztikus család vagytok. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban nektek, a vállalkozásokhoz is, a TikTok pörgetéséhez is, akár egy reality showhoz is, és tényleg hálás vagyok, hogy megosztottátok velünk ezeket.
6: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
5: Köszönjük. Meghívást.
7: Igen.
4: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt ugyanekkor. Én Sztolka Armandó voltam. Sziasztok!
3: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása.

0: Erről szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei Nyári Egyetem és a Határon túli Intézmények Fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak. Néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel járulnak hozzá.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 9-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem Gáspár Károly, jazzzongorista, akinek az utóbbi időben jelent meg Tribute to Giants című lemeze. Az interjú mai első részében beszélgettünk a lemezről, az életéről, valamint a jazz és a klasszikus zene kapcsolatáról. Tartsanak velünk! Köszönöm szépen, Karcsi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Szia, Bandi!
4: Mielőtt rátérnénk erre az izgalmas kis momentumra, hogy te műsort is vezettél, méghozzá jazz műsort, előtte beszéljünk legutolsó lemezedről, jó? Ami tavaly szeptemberben jött ki, ez a Tribute to Giant, vagyis tisztelgés a nagyok előtt. Kikre gondolsz, kik azok a nagyok?
5: Nagyon sokan vannak, hála Istennek, voltak és vannak is nagyok, óriások, géniuszok a jazz világában. Ezen a lemezen, amelynek Tribute to Giants a címe, azért hát nyilván nem tudtam mindenkiről megemlékezni és mindenki előtt megemelni a kalapomat, úgyhogy kiválasztottam néhány olyan embert, akinek dedikáltam dalokat. Az volt a célom, hogy nagyjából azért az ő stílusukban írjam meg a témákat, és aztán az improvizálás is valamennyire tükrözze az ő munkásságukat, stílusukat. Ugyanakkor azért szerettem volna azt megmutatni, mint ahogy minden lemezen kapcsán, hogy én ki vagyok, vagy mit gondolok a jazz zenéről, úgyhogy most a teljesség igénye nélkül mondom, írtam például egy blues témát Oscar Petersonnak, aki az első olyan zongorista, akit annak idején ugye édesapám nagy kedvence, és hát általa meg tudtam ismerni, ugye mutatott felvételeket, vagy írtam Bill Evansnak, írtam John Coltrane-nak egy-egy dalt. Tehát az volt a célom, hogy ezeket a nagy-nagy klasszikus jazzmuzsikusokat, itt most ugye amerikai jazzmuzsikusokról beszélünk, akik hát a mai napig nagy hatással vannak minden jazzistára a világon, egy picit olyan szempontból előtérbe helyezzem, hogy meg tudjam azt mutatni a magam nyilván szerény eszközeivel, hogy a fiatalok számára, vagy akár mindenki számára, hogy, hogy róluk soha nem szabad elfeledkezni. Tehát például egy Oscar Petersonról, vagy egy Bill Evansról, vagy egy Keith Jarrettről soha nem szabad elfeledkezni. Mindig hallgatni kell a felvételeiket, aztán nem kötelező a senki számára természetesen, hogy az ő stílusukat, vagy az ő az poétikájukat kövesse, de ismerni, tisztelni azért az én úgy gondolom, hogy mindenki számára hát illő.
4: Én azt gondolom, hogy ez több szempontból rendkívül nehéz feladat. Egyik az, hogy tükrözi, hogy neked akkor kik a kedvenceid, akik inspiráltak, nagy hatással voltak rád, ez teljesen világos. De az, hogy ezeket az embereket igazán mélységében meg kell ismerni, illetve a zenéjüket meg kell ismerni ahhoz, hogy egyáltalán az ő stílusukban, vagy az ő tisztelgésükre valamiféle kompozíció megszülessen. Tehát nagyon-nagyon kell ismerni például Petersonnak a stílusát, vagy Bill Evansnak, és hogy mi a különbség, mitől egyedi. Ezek olyan
5: Abszolút így van, és nagyon-nagyon féltem is a feladattól, és emlékszem, hogy még ott a stúdióban is komolyan elgondolkoztam, hogy Karcsi, kell ez neked, mert hát ugye az ember, amikor kimondja ekkora géniuszok nevét, és aztán oda kell ülni a zongorához, és akkor azt mondom, hogy most ezt Oscar Peterson emlékére vesszük fel ezt a dalt, amit írtam, mert ugye nyilván egy blues téma, ha már Oscar Peterson, ami ugye nagyon-nagyon jellemző volt rá hát többek között. Hát azért ugye a hidegveríték végig futott a tarkómon, hogy mi lesz ebből, de ugyanakkor annyira fontosnak éreztem ezt a, hát most nagy szavakat fogok használni, ezt a küldetésemet, hogy így a mai világban, a 21. században készüljön egy ilyen lemez, ami által megemlékezünk, tisztelgünk néhány nagy jazzóriás előtt, hogy ez erőt adott, és ahogyan az imént már említettem, ugye különösen nehézé tettem magamnak még pluszban a feladatot azzal, hogy ugye maradjunk ennél a Petersonos példánál, amikor leül az ember zongorázni, legalábbis én így vagyok vele, kérem, hogy ne vegye senki magára, akkor nyilván tisztában vagyok azzal, hogy nem hogy a negyedét, hanem az 1%-át nem tudom annak, amit ő tudott. Tehát akkora géniuszról, óriásról beszélünk, akár technikailag, akár a jazzene egészét tekintve, hogy ott esélyem nincsen. Na de, hogyha már belefogtam ebbe a feladatba, akkor mégis valamit azért villantani kell. Ugyanakkor nagyon fontos célom volt az, hogy ne egyfajta gyenge, valamiféle Oscar Peterson kópia legyen. Abból egyrészt most hagyd legyek egy kicsit ilyen provokatív, van elég úgyis a világban, és hát nem szerettem volna hozzájuk csatlakozni, meg egyébként is ugye lehetetlen feladat. Meg mi értelme van egyébként, azt gondolom, valakit egy az egybe utánozni. Szóval, de azért egy picit szerettem volna őt is megmutatni, hogy milyen volt, milyen stílusjegyekkel rendelkezett, meg hát szerettem volna magamat megmutatni, hogy milyen az, amikor egy picit Petersonra gondolva azért mégiscsak a Gáspár Karcsi zongorázik, szóval tényleg egy nagyon megterhelő, nehéz, ugyanakkor édes, és hát megtisztelő feladat volt. Ez, aki megtisztel azzal, hogy meghallgatja ezt a lemezt, dönts el, hogy hogyan sikerült. Én annyit el tudok mondani minden természetesen nagy képűség nélkül. Nem azt mondom, hogy elégedett vagyok vele, de nagyon örülök, hogy volt rá lehetőségem, és hogy létre jött ez a lemez, és megmondom őszintén, amikor úgy időnként berakom, végighallgatom, vagy egy-egy számot lejátszok magamnak, akkor azt mondom, hogy azért jól sikerült a lehetőségekhez képest, és itt a lehetőségek kapcsán arra gondolok, hogy én sajnos nem kaptam a jó Istentől olyan tehetséget és tudást, mint Bill Evans, Peterson, vagy Jarrett, vagy ugye a szaxofonon John Coltrane, de hát mégis az ember, ha már muzsikus, akkor kell vállalni a kockázatot, ugye van ez az angol száz, vagy amerikai mondás, hogy no risk, no fun, hát itt aztán olyan riszket vállaltam, hogy az nagyon kemény, hát a fán meg remélem, hogy megvan valamilyen szinten.
4: Én, mint klasszikus zongorista, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy nyilván, amikor egy zongoraművész játszik mondjuk egy Bachot, annak is van egy saját stílusa. Amikor Chopint játszunk, annak is egészen más billentése van, billentés kultúrája, vagy Liszthez egészen kifinomult technika kell. Mesélj már nekünk erről egy picit, hogy én, mivel nem jazzzenész vagyok, ezért inkább rád bíznám ezt a témát, hogy mondd már el nekünk, mitől egyedi Oscar Petersonnak az előadásmódja, illetve az ő stílusa?
5: Nézd, azt gondolom, hogy hát, nyilván egy zseniális zongora művész vagy, és hát egyből rátapintottál a lényegre, vagy az egyik leglényegesebb pontra, meg nekem különben is vesző paripám a zongorázás tekintve a billentés. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy minden nagy zongorista, nem csak Peterson, hanem bárkire gondolunk közülük, most még nem említettük például Chick Coreát, vagy Herbie Hancockot, vagy McCoy Tynert. Az első pár hang taktus után akár csak a billentéséről felismerhető. Uh-huh. Ugyanígy van ez
4: vagy
5: a klasszikus zenében.
4: Vagy a basszus meretekről, nem? Tehát, hogy a...
5: Persze, tehát, ahogy szoktuk mondani a touchról, tehát ahogy hozzáér a zongorához, mint ahogy azért meg tudjuk különböztetni egy felvétel alapján, hogy Horowitz vagy Richter játszik, vagy épp Glenn Gould. Tehát a jazzzenében ez ugyanúgy működik. Azt gondolom, hogy bármelyik nagy zseninél, hogyha a jazzről beszélünk, legyen szó Petersonról, vagy bárkiről, nem hogy beszélni lehet róla, hanem akár több kötetes könyvet is lehet írni az ő munkásságukról, meg is tették ezt sokan, és jó dolog, hogy vannak ilyen kiadványok, meg vannak műsorok erről, de azért mégiscsak a legszebb ebben, hogy ez megfejthetetlen. Uh-huh. Hiszen, hogyha a klasszikus zenére gondolunk, és ugye azt kell kifejteni, hogyha felteszi valaki, az egyébként jogos kérdést, hogy miért tartjuk mi zenészek világszerte, vagy legalábbis nagyon sokan mi zenészek úgy vagyunk vele, hogyha csak egyetlen egy zeneszerzőt kell mondani az egész zenetörténelemből, akkor legalábbis én úgy vagyok vele, de szerintem sokan, hogy egyből azt mondom, hogy Johann Sebastian Bach. Hogy ez vajon miért volt? Na most bele lehet menni, hogy hát azért, mert olyan darabokat írt, és olyan harmonizálás volt, és a bal kéz szól a mai, és stb. És a hangszerelés. És így is van egyébként.
4: Sőt, hát hogyha belegondolunk, tehát mi ezen tanítjuk, illetve tanuljuk a zene elméletet. Tehát amikor a koncertbe bekerül valaki, persze, akkor a Bach korálokon tanuljuk ezeket. Tehát, hogy annyira megalkotta akkor a zenének az alapvető összefüggéseit, hogy az valami elképesztő. Persze utána ezt fejlesztették tovább.
5: Igen, de hogyha ugye tehát hogyha hallgatunk bármilyen zenét, most legyen szó Bachról, hogyha uh-huh. valaki játsza, vagy legyen szó Oscar Petersonról, hogyha egy lemezét, vagy egy felvételét meghallgatjuk, azért én, amit igazán szeretek ezekben a zeneszerzőkben, és ezekben az előadókban, hogy de egyben idegesít is, hogy megfejthetetlen, tehát van valami misztikuma. Tehát ha ugyanazokat a motivumokat elkezdem játszani, mint amelyek jellemzőek Oscar Petersonra, akkor sem lesz olyan soha. Pedig 100%-ra megtanulom, mondjuk leírom, egy az egybe eljátszom, akkor sem lesz olyan soha, mert az ő volt. És ugye a zeneszerzés esetében is, ugye például Bach esetében, tehát most bármelyik nagyot tudjuk mondani természetesen, tehát a végsőkig ki lehet elemezni, és aztán természetesen ugye a fiataloknak át lehet adni ezt a tudást, hogy miért történt, de hogy gyakorlatilag mi zajlott le abban az emberben akkor, amikor bármelyik darabját megírta, azt már soha nem fogjuk megtudni. Bevallom őszintén, hogy ez engem nagyon tud inspirálni, és ahogy öregszem, érdekes módon, hogy egyre jobban még inkább a zene szerelmesévé válok, mert azt fedezem fel benne, hogy egy zene attól jó, hogy igazából nem tudjuk megmagyarázni. Tehát érdekes módon, hogy a Mozart Requiemet meghallgatva, ugye mindig azt mondjuk, hogy hát ekkora zsenialitást, úristen. És most elnézést kérek mindenkitől, mert nem akarom egy szintre hozni, de hogyha kijön mostanság egy, mondjuk egy butácska popsláger, ami mégis valahogy meg tudja fogni az embereket. Valami miatt meg tudja fogni az embereket, de most olyan slágerre gondolok, ami még mondjuk úgy nagyképű, hogy bennünket vájt fülűeket is, tehát azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy mi meg úgy hallom, hogy összesen három harmónia van benne, de valahogy nem tudom, jól énekel az előadó, vagy jó a groove, jó a ritmikája, igazából nem tudom megmondani, tehát hogy az is meg tud fogni, meg Mozart requiemje is meg tud fogni. Igen. Tehát erre gondolok, hogy van egyfajta misztikum a zenének, amely azt gondolom, hogy abban keresendő, hogy a jó zene és egyáltalán a művészetek Istentől valóak, és emiatt megmagyarázhatatlanok. Ezt tényleg csak ő tudja, és ha majd hát valamikor mindannyian találkozunk vele, akkor nem akarom elviccelni ezt a témát, tényleg komolyan mondom, hogyha majd valamikor oda kerül a sor, hogy itt hagyom ezt a földi létet, akkor nem tudom, hogy lesz-e módom a jó Istennel beszélgetni a zenéről, hogy is van, mint is van, mert tényleg hozzá tudom kötni a misztikumát a muzsikának és a muzsikálásnak.
4: Térjünk vissza most egy picit a gyökereidhez, mert nyilván mindenki számára meghatározó, hogy honnan jött, milyen hatások érték tulajdonképpen gyerekkorában az embert, úgyhogy mesélj nekünk te is erről, hogy te hogyan nőttél fel.
5: Hát, ahogy mondani szokás, zenész családból származom, tehát egy zenész cigány család sarja vagyok, édesapám szintén zongorista, ahogy mostanság mondják, bár zongorista. Mi ezt régen úgy mondtuk, és azt gondolom, hogy ebben nincsen semmi pejoratív, hogy vendéglátó zenész volt, most már nyugdíjban van, és visszavonult, bejárta a világot, játszott hotelekben, éttermekben, bárokban, tengerjáró hajókon, ahogy ez szokott lenni ebben a stílusban tevékenykedők esetében, de hát édesapám nagyon szereti a jazzzenét, és ugye már említettem, hogy két nagy kedvence van neki, Oscar Peterson és Errol Garner. Errol Garnert is nagyon szeretem, és sokat hallgattam, és hallgatom, de azért a Petersonos vonzódásom ez a mai napig erősebb, és hát nyilván az ő hatása volt az, hogy egyáltalán én ugye pont zongorázni kezdtem el, tehát nyilván nem fogom azt mondani, hogy véletlenül, mert átmentem a szomszéd nénihez, és ott volt egy zongora, és a macska átszaladt rajta a billentyűzeten, és ez nekem megtetszett, hanem hát ott volt gyerekkoromtól a zongora otthon, a jó öreg Petrov pianinon, ami napu ugye játszott, zongorázott, mindig tanult meg új számokat, amelyek épp akkor ugye mondta, hogy most megtanulom ezt a számot, fiam, mert este kérték, és új szám, és még nem játszottam, és ma is jön az a vendég, és akkor már bemegyek, és ezzel fogok neki kezdeni. Szóval én ebben nőttem fel, de hát édesapám és édesanyám részéről is a férfiak többsége zenész, vagy zenész volt, ugye sokan sajnos már nincsenek velünk. Tehát tényleg ebbe a tipikus zenész-cigány millióbe kerültem bele, hogy aztán a barátok, az osztálytársak közül is nagyon sok a hasonló családi környezetből érkeztek, és hát ebbe az ember akaratlanul belekerül. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a szüleim azt annak idején, még ilyen általános iskolás koromban, ugye 6 éves koromban kezdtem el zongorázni, de már az első időkben és később is többször elmondták, hogy Karcsi, hogyha te nem akarsz zenész lenni, és nem akarsz zongorista lenni, vagy más hangszeres sem akarsz lenni, akkor nyugodtan mondd meg, mert nem kötelező annak lenni, azért, mert most visszamenőleg, mit tudom, hogy hány száz évre mindenki zenész volt, hogyha te más terület felé érdeklődsz komolyan, akkor nyugodtan mondd meg, és csináld azt, és nem fogunk rád haragudni. Arra kértek meg, hogyha nem akarok zenész lenni, akkor azt az első, már nem is emlékszek, Bandi, segíts ki, 6 év az első, amit ugye a zeneiskola, hogy azt csináljam végig, mert azt mondták, hogy
4: igen, az általános
5: igen,
4: iskolai
5: igen,
4: időszak.
5: Igen, tehát végig kíséri az általános iskolai időszakot. Arra kértek, hogy én azt mindenképpen csináljam végig, mert hogy az embernek egy alapintelligenciájához hozzátartozik az, hogyha csak picit is, de tud valamilyen hangszeren, meg hogy a lélekemelő dolog, hogy úgy tud az ember zenét zenét hallgatni, hogy, hogy azért tud kottát olvasni, és valami hangszere játszik. Na mindegy, szóval azért úgy döntöttem én, hogy zenész leszek, de aztán volt egy nagyon, nagyon fontos, vagy még fontosabb döntés az életemben. Itt a stílusokra gondolok, hogy én a mai napig imádom a klasszikus zenét, és nagyban inspirálja a saját kompozícióimat. De...
4: Hiszen te is klasszikus zenével kezdtél.
5: Persze.
4: Tehát, hogy ez egyértelmű, hogy amikor bekerültél zeneiskolába...
5: Természetesen.
4: Nem igen. Tudom, melyik zeneiskolába jártál egyébként, mert az azért az lényeges
5: kérdés. A 8. kerületi zeneiskolába jártam klasszikus módon, ugye, ahogy az a zenész romák többségénél előfordul.
4: Igen, hova máshova, szóval... természetesen. Tehát akkor végül is a klasszikus zenével ott ismerkedtél meg, és ez elég nagy hatással volt rád.
5: Igen, és a mai napig nagy hatással van rám, de az be kellett látnom néhány év után, hogy én klasszikus zenészként, klasszikus előadóként egészen csapnivaló lennék. Mert hogy a kotta hűség engem olyan szinten hát bénított le, és ezt ugye tapasztaltam vizsgákon, tapasztaltam különféle ilyen zeneiskolás koncerteken, tudod, voltak ezek a karácsonyi koncertek, húsvéti, meg mit tudom én, anyáknapi, nem tudom milyen koncertek, és hiába készültem fel elkiismeretesen. Felmentem, leültem a színpadra, leültem a zongorához, és akkor az a bizonyos roló az lehúzódott, és mindent elfelejtettem. Tehát egyszerűen nem tudtam vele megküzdeni, és akkor olyan tinédzser koromban, 14-15 éves koromban felerősödött bennem az, hogy meg kellene, hogyha zenész akarok maradni, már pedig az akartam maradni, vagy zenész akarok lenni, akkor még csak ugye egy tanuló gyerek voltam, akkor meg kéne próbálkoznom a jazz zenével. És úgy tűnik, hogy ez volt a megoldás. Az egyik lemezemnek, az egyik trió lemezemnek az a címe, hogy Salvation, megváltás. Uh-huh. És amikor rákérdeznek arra, hogy miért, akkor azt szoktam mondani, hogy egyrészt ezzel akarok utalni a hitemre, másrészt erre a bizonyos döntésre, amit meghoztam, tehát megváltás volt számomra az, hogy rájöttem, rádöbbentettem saját magamat, hogy nekem a jazz zene lesz a megváltás, és úgy tudok zenész lenni, vagy zenész maradni, vagy zenészé válni, hogyha ezt a jó értelemben véve kötetlenebb stílust választom magamnak.
4: Egészen más a klasszikus zene és a jazz zene, más hozzáállást, más billentéskultúrát, gondolkodásmódot igényel. Mégis beszéljünk egy picit azoknak is, akik most ezt nem tapasztalták még az életük folyamán, hogy mitől annyira más?
5: Azt gondolom, hogy most ha ilyen nagyon akaratlanul visszavágós választ akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy nincsen semmi különbség, de tényleg komolyan gondolom. Hiszen a jazz zenének nagyon fontos gyökerei vannak az európai klasszikus zenében. Hát egyfajta előítélet ez, hogy jazz zongorázni nagyon másféleképpen kell, másképpen kell billenteni, de ugyanakkor van benne igazság. Tehát nem akarom azt mondani, hogy amit előfelvetettél kérdés, az ne lenne jogos, hiszen vannak nagyon, nagyon nagy különbségek, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy sok esetben egy-egy jó jazz zongoristára azt mondjuk, hogy tudod miért szeretem? Mert olyan piszkos a játéka. És erre ezt úgy tudom megmagyarázni, hogy a billentése olyan, és kérem, hogy senki ne értse félre, kicsit olyan hányaveti, kicsit úgy mellé megy egy-két hang, kicsit úgy lenyel egy-két hangot, tehát nem hallatszik egy-két hang, amit egyébként bejátszott, de pont ettől jó, hogy az nem hallatszott. Tehát nem mindig ilyen precíz, pregnáns billentés játszik főszerepet a jazz zenében, de persze vannak olyanok is, akiknél gyönyörű, a klasszikus zenében is abszolút elfogadható billentést tapasztalunk. Például Bill Evans ilyen volt, aki egyébként klasszikus, nagyon-nagyon sokáig klasszikus zongoraművésznek készült, nagyon magas szintre el is jutott már a tanulmányaiban, amikor egyszer csak úgy döntött, hogy mégiscsak jazzzenész lesz. Épp nemrég csak zárójelbe jegyzem, meg olvastam egy nagyon kedves történetet, ez az ő beszámolója, hogy hát már nagyon magas szinten tanult, hát valahol ott Amerikában valamelyik ilyen főiskolán vagy egyetemen tanult ugye klasszikus zenét, és hát jól ment neki nyilván, és de akkor már bejelentette, hogy ő ezt abba hagyja, és jazzzenész lesz, és a tanára kérdezte tőle, hogy miért döntött így, hát te egy nagyszerű klasszikus zongorista lennél, és akkor Bill Evans hát egy egészen egyszerű és rövid választ adott, azt mondta, hogy ez Isten akarata. Úgyhogy azért van nagyon sok egyezés, hasonlóság, közös gyökér a jazz zene és a klasszikus zene és a jazz zongorázás és a klasszikus zongorázás között, és hát azért megfigyeltem azt, hogy nekem nagy kedvencem a Horowitz, hogyha ő bármit játszik, hát természetesen nagyon pontos és hát gyönyörű és szerintem egészen egyedi billentése van, ugye ez az úgynevezett orosz billentés, hogy egy picit ilyen nyújtottabb újakkal, és nem az új begyét használja, meg most nem akarok annyira szakmázni, de szerintem egészen fantasztikus billentése van, de nála is érzem ezt a, most azt, megint csak azt mondom, hogy nem leszek tisztelete, hogy néha érzem nála is ezt a jazzbe használt piszkosságot, tehát hogy ő is azért úgy le tud nyelni egy-két hangot, és néha azt érzem nála, hogy a legjobb értelemben véve úgy lazán veszi a dolgokat, tehát nagyon sok párhuzam van a két stílus között, és hogyha egy ilyen nagyon triviális választ akarnék adni erre, én azt mondom, hogy a klasszikus zenében is, meg a jazz zenében is egyszerűen figyelni kell a szép billentésre. Tehát viszont én, amitől kikészülök, akár klasszikus zenészek, akár jazz zenészek esetében, és itt most zongoristákra gondolok, hogyha valakinek ilyen nagyon éles, nagyon staccatós a billentése, és hogyha nagyon jól játszik, akkor is engem egy idő után az elkezd idegesíteni, mert bennem azt a feltételezést alakítja ki, hogy nem igazán játszik szívből, hanem itt ugye a technikára koncentrál, megold mindent, de valahogy én attól óckodom. Tehát, hogyha én meghalok egy zongoristát, de akár pop zenész is lehet, vagy rock zenész is, hogyha akusztikus zongorát használnak ilyen zenében, és azt hallom, hogy leüti a zongorát, és megszólal melegen szépen mondjuk egy harmónia, akkor engem már megvett, attól függetlenül mondjuk ez az a stílus, az nem az enyém, vagy nem kedvelem. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt.
4: Tulajdonképpen azért is kérdeztem meg ezt, mert kíváncsi lettem volna, hogy mit gondolsz azzal kapcsolatban, hogy én azt tapasztalom, hogy a klasszikus zene tanulás, illetve a jazz zene tanulás másfajta gondolkodást igényel. Tehát ahogy te is mondtad, hogy sokakkal előfordul az, hogy zeneiskolában leblokkolnak esetleg egy koncerten vagy hasonló, hiszen a kottából való tanulás, illetve az a ragaszkodás, ez a fajta memorizálási technika, ez nem minden esetben működik, nem mindenkinél működik, míg a jazz az egy sokkal szabadabb műfaj, egészen másfajta tanulási metódusokat igényel, és ott más agyterületeken raktározódnak el a hangok. És pontosan erről van szó, hogy valaki esetleg egy koncerten leblokkol, vagy nem, mert bizonyos tanulási módszert használ. Kíváncsi vagyok, hogy erről mi lenne a véleményed.
5: Hát bizonyára így van, persze. Tehát nyilván nálam is ez volt a helyzet, hogy az agyam azon része, amely a klasszikus zenei darabokat kellene, hogy tárolja, az nem működik.
4: Vagy csak másként, vagy csak lehet, hogy...
5: Nagyon alapjáraton valahogy fel kellett volna pörgetni, de nem sikerült. De viccen kívül valóban biztos vagyok benne, hogy így van, hogy mert ugye a jazz zenében is rengeteg mindent memorizálni kell. Tehát a jazz zenében is meg kell jegyezni a dalokat, a jazz standardeket, vagy akár a saját kompozícióimat. De mégis valahogy ezt például én meg tudom oldani, tehát tudom memorizálni, míg egy klasszikus darabnál egészen pánikba tudtam esni, vagy azt hittem, hogy tudom, mert hogy otthon már jól lejátszottam kotta nélkül, és aztán éles helyzetben közönség előtt nem tudtam megoldani. Az tény viszont, hogy a jazz zenének megvan az előnye, hogy ugye, hogyha a klasszikus zenében hanghiba van, akkor ott jó, nyilván aki rutinos, az megy tovább, de viszont a közönség azon része, aki ismeri a darabot, az elkönyveli magában, hogy itt volt egy hanghiba, ami nem baj, hát nem vagyunk gépek, nyilván most megint lehetne sorolni ugye a nagy művészeket, ugye Cifrától, Horowitzon keresztül Richterig, hogy hát volt náluk is hanghiba. most a rajongóik felbordítanak a készülékek előtt, hogy a cifránál soha nem volt. Pedig ők maguk is ugye nyilván bevallották különböző riportokban, hogy természetesen ők sem robotok. Persze, hogy van, hát így a szép, hát emberek vagyunk. Ugyanezt egyébként egy riportban felvetették Vitezónak is, hogy, hogy ő mindig hankiban nélkül játszik, és akkor azt mondta, hogy úristen, hallgass már meg a felvételeimet, nem, dehogy is játszom hankiban nélkül. Viszont tehát a jazzzenében, hogyha én leülök a zongorához, van egy koncert, és mondjuk elrontom a témát, vagy az improvizációban valami nyilvánvalóan rossz hangot játszok be, ami hát nagyon-nagyon nem illik oda, akkor azért azt különböző praktikákkal ki lehet javítani. Ugye például, ha jól tudom, Miles Davis mondta azt, hogyha a jazzben hanghibát vétesz, vagy valamit elrontasz, akkor ismételd meg még kétszer-háromszor, és mindenki azt fogja hinni, hogy ez direkt csináltad, ez egy koncepció, és működik. És működik, és ne értse félre senki, ez nem arról szól, hogy be akarjuk csapni a közönséget, vagy a zenésztársakat, de hogy a jazzzene tényleg, a jazzzene szabadsága az ezt megengedi. Ugyanakkor sok mindent nem enged meg, amit az emberek egy része gondol, tehát ez a hát ti leültök a hangszerhez, vagy a szaxofonos elkezdi fújni, vagy a dobos elkezdi ütni a cintányért, és akkor mindent lehet, mert ugye nem nagyon-nagyon nem így van, tehát írott és íratlan szabályok tömkelege létezik a jazz muzsikában is, csak ugye sokat gondolkoztam már ezen, a külsőségek. Tehát ugye megszoktuk azt, hogy a klasszikus zenében van egyfajta fegyelmezettség a színpadon, amelyet elvár a közönség, és azt gondolom, hogy a szakma is elvár az adott zenésztől. Tehát hogyha kijön egy zongorista, szólókoncertet ad, akkor azért az mondjuk olyan furcsa lenne, bár nyilván erre is volt például Glenn Gould esetében, hogy elkezd Bach darabokat játszani, és akkor ugye, ami a jazzzenészekre jellemző, vagy sokukra, én is így játszom, már nem tudok vele mit csinálni, hogy ugye zongorázás közben valami ilyesmi hallatszik.
4: Igen. Énekel magában ilyenkor.
5: Oké, a Gould az
4: szélsőséges
5: igen,
4: példa.
5: Szélsőséges
4: igen. Az kétségtelen.
5: Igen, hát pont a Gouldot emlegetem fel, mint azt hiszem, hogy mindenben szélsőséges példa. Persze jó értelemben véve, igen, és hát igen, nagyon szeretem. Meg hát igazi géniusz volt. De hogy azért valljuk be őszintén, na szóval, hogyha adsz egy koncertet, Bandi, akkor azért hát nyilván nem fogod ezt csinálni, tehát nem nyöksz magadba, meg nem énekeled a darabot, meg nem adsz ki ilyen madárbúgásszerű hangokat. Na most a jazzzenében ez senkinél nem tűnik föl. Most van, aki csinálja, van, aki nem csinálja, de úgy belefér. Meg az öltözék is, tehát hogy ugye egy jazzkoncertre gyakran látjuk azt, hogy mit mondjuk nyári fesztiválokon kijönnek a zenészek, rövidnadrágban vannak, pólóban vannak. Most egy klasszikus zenei koncerten, még hogyha szabadtéri és 40 fok van, azért hát nem tudom, tehát most belegondolok, hogy a Horowitz kijött volna rövidnadrágban, meg atlétában, azért úgy az érdekes lett volna. Úgyhogy ezekből a külsőségek ből is sokan egyébként jogosan azt gondolják, hogy a jazz zene az annyira szabad, hogy maga a zene is annyira szabad, hogy tényleg ott kimegyünk, és akkor, na mit csináljuk? Nem tudom, kezdjük el, azt valami lesz belőle. Nem, természetesen nem így van. Jó, persze van a jazz zenének az úgynevezett free jazz, vagy szabad zenei vonulata, ahol azért, hát nem egészen ez, de azért gyakorlatilag majd, hogy nem ez történik. Tehát ugye vannak olyan jazz koncertek, amelyeket most nevezünk az egyszerűség kedvéért free jazznek, mert ennek is több vonulata van, hogy tényleg kimennek a zenészek a színpadra, hangszerek a kézben, vagy odaülnek a hangszerekhez, és akkor hát csapjunk bele a lecsóba, aztán valami kisül belőle. Nagy tudás kell ehhez. Egyébként, tehát, hogy ne higgye azt senki, hogy ezt azért csinálják, mert hogy hát más nem tudnak, ha csak így kvázi össze-vissza játszani. Én azt gondolom, hogyha jó free jazz-t hall az ember, akkor gondoljon arra, hogy ez nagyon nehéz, mert ott, tehát hogyha olyan jazz-zenét hall az ember, hogy hogy jazz standardeket játszanak, vagy előre megírt darabokat, amelyeket mondjuk a zenekarvezető írt, és arra improvizálnak, akkor azért ott csak részben az improvizáció kapcsán születik meg a színpadon az a kis darab, vagy az a kompozíció, amelyet improvizációnak nevezünk. Viszont egy free jazz koncert esetén, egy jó free jazz koncert esetén az első másodpercről az utolsóig ott komponálnak a zenészek. És hát azért ez zseniális dolog, hogyha jól sikerül.
4: Azért azt is jegyezzük meg egyébként, tehát hogy az, hogy valaki idáig eljusson, hogy valaki jó free jazz-t játszon, ahhoz mennyi energia befektetés kell? Gondolok itt a tanulmányokra. Tehát amit beszéltünk, hogy 6-8 év alapfok, aztán nem árt esetleg középfok 4-5 év, aztán még a zeneakadémia például. Tehát nagyjából egy 20 év után eljuthat esetleg arra szintre jazzzongorista, hogy egy picit megkapirgálja ennek a felszínét.
5: Igen, igen, hát nagy tudás, meg nagy és talán még nagyobb rutin kell ahhoz. Én nem vagyok ennek a vonulatnak, tehát a free jazznek a művelője. Időnként nyilván ugye úgy alakul egy-egy koncert, hogy jelzésszerűen esetleg belemegyünk ilyen dologba, de nem vagyok ennek a felkent papja a free jazznek, vagy a szabad zenének. Ugyanakkor nagyon szeretem, tehát a jó szabad improvizációt, szabad zenét, free jazzt, azt nagyon szeretem, viszont azt tapasztalom, hogyha ez a fajta vonulat öncélú, akkor az nagyon sok embert a közönség soraiból tud riasztani. És nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy voltam egy jazzkoncerten, és soha többet nem megyek el jazzkoncertre. És akkor megkérdeztem, uh-huh. hogy kinek a jazzkoncertjén voltál, és akkor mondott nevet vagy neveket, amiket most nyilván itt nem fogok bemondani, bár emelné a hallgatottságot, hogyha botrányt csinálnék, de nem fogok neveket mondani. És akkor azt mondtam, ja, értem, hát jó, igen, ismerem őt vagy őket, ők sajnos öncélúan játszanak, azért próbálkozz meg még vele, és akkor jó esetben még tesznek egy-két próbát, és akkor abban bízunk, hogy akár free jazz, akár nem free jazz, de olyan koncertre megy el, ahol mégiscsak pozitív impulzusokat kap.
4: Csak hogy egy mentővet dobjak azoknak is, akikről most éppen beszélni nem akartál. Ökrös Otto mondta régebben, hogy azoknak is nagyon sokat kellett gyakorolni, akik trógerok. Ezt a beszólását ezt mindig nagyon szerettem.
5: Igen, valóban most... igaz.
4: A mai műsorban Gáspár Károly jazzzongoristával készült interjúm első részét hallhatták, akinek egyébként az utóbbi időben jelent meg a Tribute to Giant című lemeze is. Tartsanak velem holnap is, este 10 órától, és hallgassák meg az interjú befejező részét. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk. Neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát, már nyomban romba van, szaladjon hátam, erre lát.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA